0: tapasztalatát, tudását, hogyan tudja beépíteni a mostani munkájába?
1: Miskolcon is élek, jó, most egy kicsit két lakivá váltam, mert a hét napjából ötöt Budapesten töltök, de a miskolci kétlakiságom, azt gondolom, hogy értékként tekintek rá. Tehát amikor arról van szó, hogy is mondjam, értékes, de ugyanakkor vidéki települések, vagy arról van szó, hogy megtanultam például, hogy is mondjam finoman, hogy mindenki jól értse, a hiányból értéket teremteni. Tehát azt gondolom, hogy azt arra rátanultam miskolciként is, mivel 52 éve ebbe a térségbe élek, hogy hogyan lehet főzni abból, ami van. Tehát ezt úgy tudom elmondani, hogy van két hűtőszekrényed, mi mindig azt tanultuk meg, és szociológusként, szocmunkásként is, mint a Miskolci Egyetem egyik középvezetője, és ezt láttam, hogy van két hűtőszekrényed, az egyikben van 5 termék, a másikban, mert mondjuk nagyon gazdag vagy lenne 100 féle portéka, nekünk mindig az 5 termékből kellett valamit főzni. És emiatt én úgy gondolom, hogy rátanultam egy olyan viselkedésre, hogy soha nem, vagy mindig látom a problémát, de már rögtön a megoldásokon gondolkodom. Tehát egy ilyen proaktív viselkedést fogok vinni, tehát a megküzdési repertoáromban ez mindenképpen van, hogy oké, mondjuk 3 problémát, de rögtön tegyük hozzá, hogy milyen megoldások vannak. És azt gondolom, hogy ebben a minisztériumi munkában ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek mindig jövőbe mutató terveink, és ebben szerintem ez a miskolci létemekben nagyon is megerősített. Ami másik érték, hogy én nagyon sokféle településen jártam az elmúlt, hát a szakmai munkámat tekintve az elmúlt 27 évben, és ez nagyon fontos érték, mert ugye a minisztériumban sokszor előfordul, hogy az emberek ugye felülről néznek rá a világra, ugye a mi minisztériumunk is a várba van, tehát így felülről ugye szemléljük úgymond az embereket. Ez szerencsére a mi esetünkben pont fordítva van, mert ez is egy tapasztalat, amit Borsodból vagy az észak-magyarországi régióból viszek, hogy láttam településeket működés közben, láttam szociális munkásokat elfáradva, ismerem a problémáikat, ismerem a napi küzdelmeiket, látom, hogy hátrányos helyzetű településeken milyen kihívások vannak, és ezt nem csak a térképről ismerem, meg nem csak az aktákból, és ezt meg is szeretném tartani. Nem szeretném elveszíteni a kapcsolatot a napi valósággal, és azt se szeretném, hogy ne tudjak, júliustól tervezem is, hogy visszatérek ebbe a napi praxisba abból az értelemben, hogy fogom látogatni ezeket a településeket, fogom látogatni az országos intézményhálózatot, és meg szeretném hallani és becsatornázni a minisztériumi munkába a hétköznapi embereknek a problémáit. Eleve szociológusként nagyon fontosnak tartom, hogy a szociológiának feladata az emberek, a polgárok, az állampolgárok szavának a kihangosítása, és azokért szólni, akik akár fogyatékkal élők, idősek, valamiben hiányszenvedők, akik magukért nem tudnak szót emelni, és ezt a kapcsolódásomat mindenképpen szeretném, bármilyen is a munka, bármilyen intenzív is, ezt a terepi munkát és intézménylátogatást beemelni a tevékenységeink közé.
0: Az előbb már említette a 21. századi megoldásokat, és az egyik Facebook videójában az innovációról, az innovatív megoldásokról beszél a szociálpolitika, családpolitika területén. Mit jelent ez?
1: Igen, az előbb kutértem már rá, hogy az egyik rédónk, ha lehet ilyen nagyképűen mondani azt, hogy a társadalmi és szociális innovációk rengeteg van, Magyarországon is rengeteg jó gyakorlat van. Én is láttam rengeteg jó példát erre. Ezekkel meg fogjuk újítani a szociális és családpolitikát, illetve ami még két fontos dolgot ehhez hozzátennék. Ugye mindenki által ismert, hogy a vállalatoknak van a CSR tevékenysége, azaz az, hogy a társadalom érdekében valamilyen felelősségvállalást visznek, visszaforgatnak valamit a bevételeikből a társadalmi felelősségvállalás jegyében. És azt láttam az eddigi szakmai munkám során, hogy ez sokszor mondjuk kimerül abban, hogy kifestünk egy bölcsödét, ez nagyon nemes cselekedet, nem azt akarom mondani, csak azt gondolom, hogy ha megkínáljuk ezeket a vállalatokat egy szélesebb, színesebb palettával, hogy mi mindent lehetne csinálni, akkor felelősségteljesebb döntést tudnak hozni a CSR tevékenységük vonatkozásában. Úgyhogy ebben mindenképpen szeretnék előrelépni, és a még egy nagyon fontos dolog, és ez is az innováció része, hogy egyetemi felsőoktatási emberként megtapasztaltam, és a Miskolci Egyetem erre egy kiváló példa különben, hogy az egyetem harmadik missziós szerepköre.

0: ami azt jelenti, hogy az egyetemnek van egy kisugárzó szerepe arra a régióra, amiben működik, és a Miskolci Egyetem ebben nagyon ügyes volt, és biztos van több ilyen egyetem, amiben kiváló. Tehát ez a harmadik misszió szerepkörét a felsőoktatásnak, hogy hogyan lehet ott fel, hogy is már halmozódott tudást a közjó szolgálatába állítani, ezt hívjuk ugye harmadik misszió szerepkörnek, és ezt a dolgot is az alkalmazott kutatáson és a gyakorlaton keresztül becsatornázni a minisztériumunk és államtitkárságunknak a működésébe, és majd az Európai Uniós pénzek, amik ugye jönnek források, ezekben is egy kiemelt területünk lesz ezeknek bekanalizálása a mindennapokba.
1: Államtitkárrá választották a miskolci Szabó Tóth Kingát, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar alkalmazott társadalomtudományok intézetének igazgatóját. Az államtitkár a szociális, a család és az idősügyért felel majd. Szabó Tóth Kingát hallották.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: A bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a Belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei Reinmann Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, az Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
2: Hát a bazártömb, ez érdekes egyébként, a bazártömb elnevezés, hát gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul ilyen kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakatban volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapot ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt, és az a köves parkoló, amit mindenki úgy hív, az tényleg nagyon sok város vezetés tervezett ezzel kapcsolatban, hogy ezt rehabilitálja, el is kezdődött valamilyen szinten ennek a rehabilitációja, de igazából ez soha nem fejeződött be egészen mostanáig.
1: László, tulajdonképpen milyen út vezetett a bazártömbtől a Szohóig, hogyan kezdődött a történet?
3: Még egy picit a Zoltánnak a gondolataira hagy hűzzek már rá, mert most sem fejeződött be, hogy ezt a szót egy kicsikét komplettebbé tegyem, mert ez a kötet is csak egy pillanatfelvételt mutat. Mi azt gondoltuk, hogy eljutottunk már valahova, ahol mondjuk az első pillanatfelvételt el lehet készíteni, de számtalan feladat vár még ott. Ez a bazártömb egy viszonylag nagy területe. A Széchenyi, Kazinci, régi posta és a centrum által határolt területről beszélgetünk. Tehát egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. És hogy hogyan kezdődött a kérdésre válaszolva? Nagyon egyszerűen vettünk ott egy-két ingatlant, ami nem arról szólt, hogy valami nagyobb koncepció részeként lesz ez apostrofálva, hanem egyszerűen csak egy piaci vásárlás volt. Alapvetően kínálati piac van Miskolcon. Nekünk az a koncepciónk, hogy akár üzlethelyiségetről beszélünk, akár ingatlanról, olyan minőségűre megfejlesztjük a partnereinknek, amelyekben európai módon tudnak működni, ezeket a költségeket mi álljuk. Ennek fejében azt várjuk, hogy legalább 2-3 évig plusz 2-3 éves opció mellett velünk dolgozzanak. És elindult ez a koncepció, 11 néhány üzletünk lett már ott a közvetlen területen, és első körben női szépészeti bérlőink lettek, valamiért a hölgyek nagyon szeretik a belvárost, ez a fodrász, műköröm és ez a csomag, de egy picit ez egy olyan, tehát maga a tevékenység is azt feltételezi, hogy kinyitom az ajtót, bemegyek, leteszem a kezemet, megcsinálják a körmöt, kinyitom az ajtót, elmegyek. Egy nagyon csendes rész volt, és itt jött az a gondolat, hogy valamiféle életmozgás szükséges, és mi tudja ezt megadni. Már ott volt a Melon nevezetű kávézó, mi gondolkoztunk az új nagy épületünknek, amelyben 6 üzletet szerettünk volna csinálni, abból lett egy darab nagy rockabilly chicken étterem, a leves a Széchenyi utca felé már ott volt, az hátrafordította, lett egy belvárosi friss terasz, és ez egy pillanatfelvétel, mert még megyünk tovább folyamatában, de ebből idők folyamán alakult ki teljesen szervesen ez az úgynevezett Szohó koncepció.
1: Zoltán civil referensként, íróként, lokálpatriótaként hogyan látja a Szohót?
2: Hát óriási köszönet Lacéknak és mindenkinek, aki ehhez csatlakozik. Ugye most már a Spirál is csatlakozott hozzájuk ebben ehhez a projekthez. tényleg megindult valami, tehát tényleg azt veszem észre, hogy ők voltak az elsők, akik tényleg így civilként összefogtak ebben a projektben, illetve más projektekben is, de nagyon jó volt látni például a szezonnyitót, az olasz hétvégét nem olyan régen, hogy mennyien voltak, és tényleg tele volt a Fröschstrasz, tele volt a Rockabilly, és a Melonba is voltak, ott voltak az árusok, az tényleg az a kis zene, és ami ugye alapvető koncepció, hogy egy a 40-eseknek, a családosoknak egy olyan lazulós helyet létrehozni, ami tényleg felüdülés jelent, és a minőség minden szempontból nagyon fontos. És ezt elérték, és még nincs vége, ahogy mondta Laci, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodok, és nagyon köszönöm, és tényleg nagyon jó az egész, amit ők létrehoztak és megálmodtak. Az egész minden Miskolci köszönheti ezt, és tényleg ennek még nincs vége. És egyébként erre a lendületre nagyon sokan rá fognak csatlakozni. Én biztos vagyok, már vannak jelek is, úgyhogy én biztos vagyok, hogy ez a városban tovább fog folytatódni.
3: Igen, van egy mágnes hatása, ez mindig egy természetes, szerves történet egyébként. Vinni kell az ászlót, nagyon sok energiát kell beletenni. Két dolgot hangsúlyozok már itt. Az egyik az, hogy bár egy üres területre építettünk egy komoly beruházást, azért a mi beruházásainknak a célja, ez jelesül, ez már a hatodik volt, az, hogy a régi épületeket mentsük meg. Ugye olyan utcafrontos épületek, Széchenyi utcafrontos épületekről is beszélgetünk, amiből jelenleg is egy komplett épülettömnek a rehabilitációja folyik. Próbáljuk eredeti állapotában visszaadni Miskolcnak, de ugyanakkor a belső műszaki tartalom tekintetében 21. századi minőséget adunk annak, aki ezt utána használni fogja. Tehát, hogy nagyon fontos az egyfajta értékmentés, mert mi azt látjuk, hogy komplett tömbök pusztulnak a városban nagyon minőségi helyen. Másrészt pedig, hát ez saját vállalásunk, tehát mi ezt saját forrásból és hitelből tesszük, kockáztatunk Miskolcért, és nagyon hinni kell, és hiszünk is ebben a városban, hogy ez egy működőképes város marad lesz a jövőben is. Mind a kettő a mi számunkra, mind a két elem nagyon fontos.
1: Én éppen szerettem volna kérdezni, hogy beszéltük itt az előbb, hogy voltak már próbálkozások, mind múlik tulajdonképpen ez, hogy most ilyen sikeres lett a Soho.
3: Akaraton, hiánypótláson, szerencsén. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem aludta ötös, hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van. Valószínű egy légüres térbe mentünk be, ahogy Zoltán mondta, a színház melletti utca a 16 éveseké, valójában a mi korosztályunknak ez a, hát ha legyen 30 pluszos, de egészen akár a 70-es korosztályig bezárólag kevés olyan dedikált hely, esemény van, ahol meg tudnak jelenni, találkozni tudnak a barátaikkal, a hozzájuk hasonlókkal. Mi ezt az esélyt próbáljuk megteremteni ezekkel az opciókkal. Fényesek vagyunk, halkak vagyunk, tiszták vagyunk, biztonságosak vagyunk, minőségiek vagyunk. Ezt a csomagot próbáljuk mi az asztalra letenni. Ez azért is nagyon érdekes és jó az áthalása a történetnek, mert amikor Zolival mi először leültünk, hogy kellene csinálni egy ilyen helytörténeti pillanatfelvételt, akkor én ezzel együttidejéleg beszéltem a Pankucsi Mártával is, akinek az anyaga benne is van ebben a könyvben, és teljesen határozottan leírja, hogy Miskolc nyomor negyedeinek egyike volt ez, és egy kicsit olyan, szóval íva van ennek a gondolatnak az igazság, hogy amit Zoli is itt végigvezetett itt a könyvben, hogy ez a honnan, hová érkezünk, és mégiscsak és ez egy jó érzés mindenképpen.
1: És Zoltán, hogyan néz ki tulajdonképpen ez a helytörténeti pillanat felvétel, ahogyan László fogalmazott, mi minden tartalmaz a kötet?
2: Hát ugye onnan indulunk, hogy ugye egy kis vezető Miskolcról, egy kis vezető a főutcáról, és magáról a bazártömről, mellette ez a kis tanulmánya, a Pankucsi Mártának a tanulmánya, és hát utána pedig egy interjú van benne, Kovács Zoltánnal és Hajdú Lászlóval, egy elég hosszú interjú, egy elég mély interjú, ahol az elképzeléseiket mondják el, hogy miért is, hogyan és hogy alakult ki, ugye a dominó elf, hogy jöttek sorba az épületek, és a végén megszületett ez a koncepció, és hát a távlatok is. De egyébként például szerintem tényleg nagyon fontos, hogy ezt meg lehet örökítve, és egyébként ebben a minőségben meg aztán abszolút, tehát hogy lehet látni, a régi képek is vannak benne, lehet látni a régebbi időszaknak a pillanat felvételét, és lehet látni azt, hogy az bizonyos épületeknek, amiket felújítottak, hogy hogy néztek ki előtte, és hogy néznek ki most, vagy akár az új épületet is. Úgyhogy tulajdonképpen így ebből áll össze a könyv, és ugye ennek majd lesz folytatása is, ehhez ez hozzá fűzve még azokat a történéseket, amik ezután történnek. Majd ugye azt hiszem a Top Pluszos pályázatban is benne van ugye ez a terület, tehát most elvileg nagyon sok fejlődés jöhet még a következő években, illetve hát van egy új épület ott, ahol az illem helyett létesítették, és az is felújítás alatt van, úgyhogy mindenképpen folytatódik tovább ez a Soho projekt, és ez nagyon örömteli számunkra.
3: Sok elképzelés van a fejlesztésre, ahogy Zoltán mondta, éppen középúton vagyunk egy komplett tömnek, de éppen már tervezünk egy újabb, hát a kavicsos parkolós részre egy következő Soho 7 projektet. Hát reményem szerint spoilerezem az önkormányzatnak azt a szándékát, hogy a régi posta hátsó területére parkoló fejlesztést ben gondolkodunk, mindenképpen meg kell oldani a belvárosnak a parkolását. Az nem elvárható, hogy azt gondoljuk, hogy embereket szeretnénk a belvárosba hívni, de nem teremtjük meg azt a feltételrendszert, hogy le tudják tenni az autót. Az pedig teljesen fölösleges abban gondolkodni, hogy nem autóval fog bejönni a nagy többség, de sajnos autóval fog bejönni a nagy többség. Erre vannak egyébként elképzelések, ilyen körgyűrűs rendszerek és egyebek, de visszatérve a Soho részre, egy folyamatos fejlesztés alatt áll a terület, és két dolgot még, hogyha megengeded, megemlítenék. Az egyik az, hogy az a mágnes hatás, amiről beszéltünk, ez más egyéb építkezéseknek a megkezdésében is testet ölt. A régi postán most fejeződik be egy fejlesztés, illetve ha a centrumtól bekanyarodunk, ott van egy foghítelek, annak hamarosan elkezdődik a beépítése, szintén ebben a tulajdonosi körtől várható ez a fejlesztés. És a másik gondolat, említette Zoltán a üzlettársam annak a nevét, és én szeretném hangosan is még egyszer elmondani Kovács Zoltánnak a nevét, akinek nagyon hálás vagyok, mi ketten próbáljuk ezt a fejlesztést csinálni. Ő, hogyha leegyszerűsítem, ő minden műszaki dologért felel, és az, hogy ez rendben fejlődjön, és ezek olyan minőségben valósulnak meg, ez Zoltánnak köszönhető.
1: A Soho több, mint egy üzleti beruházás, lehet ezt mondani? Közösséget épít, erősíti a lokálpatriotizmust. Mit gondol erről?
3: Már most több lett, igen. Határozottan tudom állítani. Az a szándék, ami például az ott lévő vállalkozóknak az összefogásában is megtestesül, ahol 30-40 éves fiatalok, akik egyébként tehetségesek a saját szakmájukban, név szerint is hagy mondjak el, említsem meg Bárci Tamást a Levesből, Farkas Orsolyát, Vaslászlót a Rockabilly Chickenből, és Lipták Ádámot a Melon kávéházból. Ez az a generáció, amely... Ez a 30-as, 40-es korosztály tehetséges, itt képzelik el a jövőjüket, pénzüket, munkájukat, energiájukat kockáztatják, teszik bele, és elfogadták azt az elképzelést, hogy, és itt mindig ezt a példát mondom, hogyha valaki elmegy a Budapesten a Liszt Ferenc térre, ahol rengeteg étterem van, az az egy dolog biztos, hogy ő enni fog. Az nem tudható, hogy melyik étterembe megy be, de aki már oda elmegy, az azzal a szándékkal megy, hogy ott valamit enni fog. A Soho-ban is ezt akarjuk elérni, folyamatosan új fejlesztések mellett új tagokat keresünk, hogy aki eljön ide, egy élmény alapú dologban legyen része, de mindenképpen tudjon minőségben enni, inni, leülni, és ott megfelelő környezetben mindezt élvezni. Szóval, és hozzáteszem még azt is, hogy maga a hely egyébként elkezdett bevonzani olyan eseményeket, például Leocki Lászlónak onnan indult a jótékonysági emlékfutása, több más ilyen típusú eseménynek adtunk egyébként helyet, ami azt mutatja, hogy ez is egy ilyen bevonzó képesség, futók onnan indulnak, biciklisek onnan indulnak reggel, odaérkeznek meg, elkezdett lélegezni ott az a környezet, és napi szinten kapjuk a visszacsatolásokat, hogy ez egy egészen más minőség, mint ami egy 2-3 évvel ezelőtt volt. És még egy utolsó gondolat, igen, nagyon várom azt, hogy 3 év múlva, hogyha ott tartunk, amikor Zoli meg fogja érni ennek a 2.0-as verzióját, akkor azok az elképzelések, amikkel mi megyünk, amivel mások jönnek velünk, és esetleg mondjuk a Top Plusz egyszerre összeér, hogy hol fogunk akkor tartani, és milyen minőséget fog adni annak a városrésznek.
1: Ön nagyon sokat tesz a városért, nem csak a Szohóval, hanem kulturális területen is beszélgettünk már itt az Európa Rádió stúdiójában. Miskolci belvárosi körrel kapuhelyeket újítanak fel. Miért? Miért tartja ezt fontosnak? Mit jelent önnek Miskolc?
3: Ó, hát nagyon sok lokálpatrióta válasz van erre. Én nem szeretnék ezekből semmilyeket se előhúzni. Egyetlen egy gondolatot tennék ide, én azt szeretném, hogy ha a fiam itt nőne fel, és itt maradna.
1: Zoltán, ha belelapozunk a könyvbe, nagyon sok szép képet is tartalmaz, ha ezekről mesélne nekünk.
2: Igen, hát egyébként a képek, azok a László képei, mármint a mostani állapotot tükrözően, azok az ő képe, illetve a buli képek vannak, tehát ezek tényleg nagyon jók. Tehát szerintem ez, mondjuk vannak régebbi képek is, ugye magáról a fő utcáról, ezeket egyébként a múzeum, illetve a könyvtár adta, vagy bocsájtott a rendelkezésünkre, vannak ugye újságképek, azokkal is ugye megegyeztünk a Borsod Online-nál Csákó Attilával, hogy ők is. Például van egy kedvenc képem egyébként, tehát a 14. oldalon ez a régi bazártöm hátulja, ugye ez a régi Posta utca, trabantokkal és különböző régi autókkal, és azért itt is lehet látni, ha megnézzük a házaknak az állapotát, hogy milyen minőségben voltak akkoriban. És hát, hogyha megnézzük, és ha hirtelen most sokat lapozunk, és még átlapozunk a 32. 33. oldalra, akkor látjuk, hogy egy teljesen más minőséget képvisel a kettő, de egyébként óriási köszönet Takács Józsefnek is, a tördelőnek, tehát ő volt az, aki a tipográfiát, könyvtervet készítette a Betűmester BT-ből, aki tényleg nagyon jó munkát végzett szerintem.
1: László, mit szólt a kötethez?
3: Szerettem, tehát vártuk mi ezt, hogy olvashassuk és hogy kézbe vehessük. Alapvetően a szándék az volt, hogy tényleg legyen egy pillanatfelvétel, mi magunk is majd egy pár év múlva vissza tudjuk ezt lapozni, hogy hol tartottunk. Akkor, amit úgy gondoltunk, azt most majd a jövőben éppen hogyan fogjuk gondolni, tehát ezek a szembesítések mindig könnyebb akkor, hogyha valami írott malasztal találkozik az ember. Igen, óhatatlan, egy kicsit magunknak is csináltuk ezt az egészet, de én azt tudom mondani, hogy szeretem, és én azt a szerves fejlődésnek az egyik pillanatát látom ebben az egészben, amiben Reimann Zoltán nekünk segített. Örülök neki. Örülök, hogy van, hogy létezik egyáltalán ilyen.
1: A Bazár tömbtől a Miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A Bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei voltak Reimann Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a Miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, a Miskolci Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa, ügyvezetője.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint, eltérő mértékben a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM Démász ellátási területet érinti. Az MVM Démász hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. Míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijutott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. A legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval esetenként csónakkal megközelítve kezelik a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Nagyobb területen csak Csongrád, Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztaltól. A két érintett térségben repülőről granulátum formájában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan a vízben fejti ki a hatását. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma Erdélyről beszélgetünk majd, főleg turisztikai szempontból. Vajon mióta utazunk Erdélybe, és hogyan változtatta meg Trianon Erdélyt turisztikai szempontból? Milyen volt Erdély abban a 4 évben, amikor visszatért Magyarországra, és milyen ma?
2: A nyelvileg megközelíthető, ilyen egzotikus világként tudott megjelenni, autentikus, egzotikus világként tudott megjelenni. Tehát nagyon sok magyarnak szerintem egy ilyen nagyon pozitív kultúra élményt adott ez, még akkor is, hogyha ez lehet, hogy bántó volt a helyiek számára.
1: Vendégünk Pusztai Bertalan, a Szegedi Tudományegyetem professzora, turizmuskutató. Ez a mai témánk, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hazafias dolog-e Erdélybe utazni? Egyáltalán mióta utazunk Erdélybe? Erdély már azelőtt szimbolikus tere és turisztikai célpontja volt a magyarságnak, hogy elcsatolták volna azt Magyarországtól, de hogyan változtatta meg Trianon a Kis-Magyarország turizmusát, és hogyan Erdélyét? Vendégünk Pusztai Bertalan professzor, a Szegedi Tudományegyetem turizmus szakának felelőse, illetve a kommunikáció tanszék vezetője.
2: Egyáltalán az az alapkérdés rögtön felmerül, hogy turizmusról úgy általában mikor beszélhetünk. Két megközelítés van, az egyik szerint történész szem lát nagyon sok mai turizmussal kapcsolatba hozható jelenséget a régmúltban. Római fürdőkultúra, velencei szervezethajós zarándoklatok a középkorban, amikor ugye már csak úgy lehetett eljutni a Szentföldre, tehát magyarán van egy olyan elsősorban a történettudományra jellemző megközelítés, amely szerint a turizmus az egy elég régi jelenség. Nyilvánvalóan egy nem alapvető emberi sajátosság, tehát van neki története, de egy régmúltja van. És van egy társadalomtudományi megközelítés, és amelyik azt mondja, hogy ezek turisztikus jelenségek, de ez nem turizmus, mert a turizmus hátterében a 19. századi polgári átalakulás, a szabadon elkölthető jövedelmek megjelenése, a szabad idő törvény, egy idő után törvényileg is garantált jelensége, munkaidő és szabadidő fogalmának megváltozása kellett ehhez. Nem elválaszthatóan még mondjuk a tömegmédia megjelenésétől és mondjuk a modern nemzet jelenségétől, amelyik hát nyilván kijelölte a saját kulturális örökségét. Tehát van ez a másik megközelítés, amit mondjuk nevezünk társadalomtudományos megközelítésnek a turizmussal kapcsolatban. Az egyik szerint tehát tulajdonképpen egy 2000 éves jelenségről beszélünk, a másik szerint tulajdonképpen egy 200 éves jelenségről beszélünk. A másik megközelítés igazából a 1840-es évekre teszi a turizmus kezdetét, amikor egy első hallásra távoli jelenséghez kapcsolódik ez. Egy Közép-Angliában egy Thomas Cook nevű elkötelezett antialkoholista aktivista egy antialkoholista gyűlésre akarta elvinni magával egy nagyobb csoport, szintén elkötelezett antialkoholistát vagy leszokott alkoholistát. Megkereste a helyi vasútársaságot, hogyha ők többen szállnak fel a vonatra, egy nagyobb csoport, akkor milyen kedvezményt kap, és kapott kedvezményt. És hát ez a Thomas Cook, ez nem csak egy antialkoholista aktivista volt, de ezen kívül egy jó üzletember is, aki észrevette, hogy ezek szerint itt árkedvezményt lehet elérni, hogyha az ember csoportokat utaztat. Hát a történetnek az lett a vége, hogy az 1850-es években már komoly európai körutazásokat szervez Thomas Cook utazási irodája. Az 1860-as, 70-es években Skandinávia, egy idő után a Níluson való felhajózás, Egyiptom meglátogatása tartozik a iroda profiljai közé, vagy bővíti az iroda profiját, és hát egy hatalmas vállalkozásra nőtte ki magát. Ma már nem a család tulajdonában van, de mint márkanév továbbra is létezik a Thomas Cook utazási iroda. Úgyhogy hát a turizmus kezdetei valahol a 19. század közepén vannak ezek szerint.
1: És akkor ha ezt átültetjük Magyarországra, mik az első olyan morzsák, amik ilyen turisztikai üzeneteket hordoznak, vagy helyeket hordoznak, mi volt mondjuk az első desztináció, hogy egy mai szót használjunk turizmuson belül, Magyarországon belül, a Kárpát-medencét értve ez alatt?
2: Ha ezt így konkretizálni kellene, hogy hol lát látunk először mondjuk olyan tevékenységet nagyobb volumenben, amely mondjuk úgy, hogy megszakítatlanul folytatódik és fordul bele a turizmusba, akkor tulajdonképpen ezek ugyanitt kell kapizsgálnunk, a zarándoklatok ugyan, mint kegyességi szokás a barokkor után visszaszorulnak, társadalmilag is, tehát az alacsonyabb társadalmi rétegek a parasztság körébe szorulnak vissza, viszont szinte ugyanabban a pillanatban berobban a turizmus, mint egy modern szabadidő eltöltési szokás, és az egyház nagyon hamar észreveszi azt, hogy ez egy evangelizációs lehetőség, ráadásul olyan rétegek körében, a városi középosztály körében, akit hát pont elvesztenének. Úgyhogy a 19. század végén, egész pontosan 1900-ban a római szent évre már nagyon komoly szervezett utazások, tehát sok száz, sok ezer, néha tematikus, egyesületi alapon, civil érdeklődési alapon tematikusan szervezett zarándokút indul, ezt persze zarándoklatnak hívja a kor résztvevője, de szervezettségét tekintve ez teljesen nyilvánvalóan vallási turizmus. Tehát itt egy ilyen érdekes folytonosságot figyeltünk meg, a zarándoklatok, ahogy éppen eltűnnének, akkor szinte új formában születnek újra, némileg más jelentéssel, de más társadalmi csoportba és más célpontokra fókuszálva. Van egy másik érdekes előzmény, korai előzmény, ez éppen ez a bizonyos fürdőkultúra, amelynek már ugye a török időkben ez fennmaradt. Nem feltétlenül direktben öröklődnek ezek a tudások és örökségek, de a helyszínek néha ugye azok kontinúsan használtak. És aztán a 18. század végén már szép számmal jelennek meg olyan fürdőhelyek, amelyek kifejezetten egészségügyi célból ajánlottak, és kifejezetten egészségügyi okból látogatottak. Ezek vegyes utazások, mert vannak benne vízkúrára, tehát ilyen vízterápiára kapcsolatos utazások. Érdekes módon, hogy elsősorban a víz fogyasztását jelentette ez ebben a korban, kevésbé a benne fürdést, ugye mert az meleg víz, termálforrások kellettek volna, és ezek sokszor inkább felszíni források voltak. De minden esetre kialakul egy ilyen gyógyászati része a vízzel kapcsolatban, és nagyon érdekes, hogy ehhez kapcsolódnak akár ugyanazokon a helyeken, akár más helyeken olyan levegőkúra helyszínek, amelyekben ez ugye általában a hegyi levegőt jelenti egész pontosan, ahol az ilyen légúti betegségek ellen, vagy az abból való tünetmentesítés céljából utaztak a kor emberei. A 19. századnak ezek az évtizedei tulajdonképpen arról szólnak, hogy a gyógyászat mellett hogyan alakul ki egy ilyen társas időeltöltés a nemesség körében, aztán a dualizmus után egyre inkább a polgárság körében. És akkor gyakorlatilag a dualizmus kora az, amikor ezek a helyszínek fokozatosan elkezdenek átalakulni, és hát úgy mondjam, a gyógyászati dimenzió háttérbe kerül. Ez persze nem szűnik meg teljesen, Csát Géza maga a századfordulón, ugye fürdő orvos volt, nem két helyszínen. Tehát az orvoslás megmarad valamennyire, de megjelennek azok a látogatók, akik kellemes társaságot, kimozdulást, nyári új ismerettségeket keresnek a velük azonos társadalmi rétegben. És akkor ez egy ilyen, hát úgymond a nyaralás egyik ilyen helyszínévé válik. És akkor ott egyre kevésbé, ez most talán egy meglepő, amit mondok, egyre kevésbé illik betegnek lenni, ugye hát ezeken az eredeti gyógyhelyeken, ellentétben egyre jobb, hogyha az ember jól tud táncolni mondjuk az esti zenés alkalmakon. Úgyhogy akkor itt van ez a másik láb, ez a fürdőre járás, tehát az zarándoklat vallási turizmus fürdőre járás, és akkor a harmadik láb, ami így a turizmus kezdeteit kijelöli itt a Kárpát-medencében, szintén egy hallatlanul felfoghatatlan méretű kultúrtörténeti dimenziója van ennek. Ez a felvidéki diákvárosoknak a gimnáziumai köré kapcsolódik. Nagyon korai 16.-17. századi első említéseket találunk azzal kapcsolatban, hogy ezeknek a felvidéki diákvárosoknak, ugye itt a török azért annyira nem volt egy mindennapos jelenség, tehát egy viszonylagos nyugalomban élhettek, a polgári kultúra nagyon komolyan megmaradt, sőt, hát ezek a városok, ugye Lőcse, Eperjes, Késmárk, ezek nagyon komoly önállóságra, rendkívüli anyagi stabilitásra és egy nagyon komoly önkormányzatiságra tettek szert ekkor egy nagyon tehetős polgári réteggel, nem véletlenül kiváló iskolák is kerültek ezek mellé, és ezeknek az iskoláknak a természettudományi tantárgyai köré és ezen oktatók körül jön létre egy ilyen, ma úgy mondanak ezt, a túra mozgalom. Hegyvidéki túra mozgalomnak neveznénk talán leginkább. A korban ezt turistáskodásnak nevezik egyébként. Ez összekapcsolódik konkrétan a táj leírásával, felfedezésével, akár térképészeti leírásával, rögzítésével, flóra és fauna feltárásával. Ez a felvidéki, mondjuk úgy túra mozgalom, amelyik a természet megismerésével is összefüggött, egyfajta ilyen atletikus gyakorlat is volt nyilván, tehát egy ilyen diákság által követett tevékenység, ez aztán gyökeret ver az erdélyi szigethegység környékén is, ugye szintén számos kiváló protestáns iskola diáksága, és ugyanezek a természetfelfedező, természettájleíró mozgalmak. Na most ez a tevékenység, amelyik, ahogy mondtam, 16. századi, 17. századi gyökerekkel bír, ez aztán szintén a dualizmus korában egy ilyen egészen felfoghatatlan lendületet kap. A 19. század végén, azt hiszem a Révai Nagy Lexikonban a turistáskodásnak a szócikke, az konkrétan alapvetően erről szól, hogy ilyen túrázás értelemben definiálja ezt. És akkor egy kicsit későbbi történet, de nyilván az osztrák mintákat követve ugye megjelenik a magyarok tengerparti turizmusa, elsősorban a Horvátországhoz tartozó területek bizonyos részein. Ott elkezdődik egyfajta ilyen külön magyar turisztikai desztináció fejlesztése is. Úgyhogy ezek körülbelül ezek az alapok, amelyen elindul. Ahogy látjuk, ugye itt is bőven a 19. század közep előtt már látjuk ezeket a jelenségeket, és aztán nyilván mindezeknek egy hatalmas lökést ad az a polgári átalakulás, a modern magyar nemzet megszületésének, a dualizmus korabeli kiteljesedésének, kulturális kiteljesedésének a környezeten.
1: És akkor elfordulva Erdélyre, leszűkítve a bevezető után, hogyan változik meg Erdély turisztikai látképe Magyarországról nézve azzal, hogy aztán 1920-ban elcsatolják mindezt Magyarországtól. Tehát ekkor eszmér rá az ország, hogy ja, egyébként oda jó lett volna elmenni, mert van Medvetó, meg Hargita, meg szép városok, vagy előtte is megindult egy ilyen turisztikai folyamat abba az irányba?
2: Ez egy nagyon érdekes változás, ami itt történik, mert tulajdonképpen a magyar turizmus bölcsői tűnnek el. Tehát igazából, ahol fejlett a magyar turizmus, és ahol kialakult, ugye ez a Tátrának a vidéke, a Felvidék, illetve az Erdély-szigethegység környéke, azok ugye konkrétan eltűnnek Trianon után, és hát gyakorlatilag egy ilyen egészen drámai átalakulást látunk, újra kell rajzolni a turisztikai térképet Magyarországon. Mert lehet egy ugye ilyen nosztalgiában ez ott marad, ezeknek valami fajta fejlődése és fejlesztése folytatódik nyilván az utódállamokban, ami ezért persze nem teljesen mentes a nyilván mindenféle ideológiai körülményektől, bár hát ezek azért ugye nem egypártrendszerek voltak, meg nem tervgazdaságok még ekkor, tehát voltak bizonyos természetes fejlődési tendenciák, de talán ebben érdekesebb az, ami itt történik nálunk, mert hogy tulajdonképpen nem mondhatjuk azt, hogy nem voltak turisztikai attrakciók ekkor Trianon előtt, mondjuk ugye ez a kis Magyarországnak nevezett területen, de ezek mindenképpen másodlagosak voltak Budapestet kivéve, és itt egy egészen újfajta ilyen turisztikai világot kell létrehozni. Nagyon érdekes, vicces kis kutatást csináltam egyszer ezzel kapcsolatban, ugye a Vasárnapi Újság a 19. század utolsó harmadának meghatározó tömegmédiuma volt, széles körben olvasott népszerű újság, amely nagyon sokat tett a turizmus kialakulásáért, a turista cselekedetek, turista viselkedés körülírásáért. Nagyon izgalmas megnézni azt, hogy hogyan formálódik az ilyen a turistákról alkotott tudása a Vasárnapi Újságnak a tárcáin, írásain keresztül. Van egy másik dimenzió is, ami most a jelen beszélgetésünkhöz jobban kapcsolódik, hogy a Vasárnapi Újság nagyon sokat tesz a turisztikus helyszíneknek a kialakulásáért, a desztinációk, attrakciók népszerűsítéseért is. Ebben egyébként igen, csak jótólú munkatársaik voltak, mert Jókai Mór is írogatott ide olyasmit, aminek aztán hatása lett a ugye Balatonnal kapcsolatos írásaira gondolok itt, aminek aztán hatása lett a hazai turizmusra. Így, hogy említettem, ugye azért fontos megjegyezni, a Balatonnak is volt már a Trianon előtt is némi vonzása. Ezt nem mondhatjuk, hogy ez Trianon után alakul ki. Azonban a vicces kutatás, amit elvégeztem, az, hogy egyszer rákerestem a Kékes tetőre, hogy hányszor szerepel ebben az 1914 után nem sokkal megszűnő újságban. És hát azt hiszem egyszer van megemlítve a Kékes tető, amelyik, hogyha így belegondolunk a történelmi Magyarország világában, hát igazából egy nem különösebben jelentős helyszín. Tehát ugyan miért írtak volna a Kékes tetőről? Na most egy ilyen átalakulás kezdődik el, vannak, akik ezt egyenesen a turizmus történetével foglalkozó kutatók közül egyfajta egy új honfoglalásnak nevezik el, amikor így be kell lakni, újra kell formálni a turizmus, turisztikai fogyasztás szempontjából, ki kell emelni a meghatározó helyeket, létre kell hozni azt az attrakció bázist, amire aztán lehet turistáskodni, mert hiszen sokáig még utazási korlátozások is vannak Trianon után, és ennek egy egészen jelentős mozzanata a kék túrának a létrehozása. Ekkor, aminek egész egyszerűen az a szerepe, hogy ezt a összeszűkült látványosság halmazt, ezt most így újra kell definiálni, és akkor ki kell benne jelölni, hogy mit is akarunk megismerni, milyen, meddig is tart ez a kis ország, hol is vannak ebben azok a látnivalók, amit látnunk kell. Ez egy radikális átalakulás, és ez párhuzamosan van egy másik érdekes változás is, hogy tudnék, a falusi turizmus is ekkor jelenik meg. Nem teljesen elválaszthatóan attól, hogy eltűnnek meghatározó turisztikai helyszínek, hogy a tengerpart például nem érhető el egy darabig, nem érhetőek el ezek a bizonyos gyógyászati és közösségi turizmus szempontjából fontos helyszínek javarésze nem érhető el. Ugye a felvidék összes gyógyfürdője, amelyek azért az igazi vonzást gyakorolták ekkortájt, ezek nem megközelíthetőek könnyen. Ez is hozzájárul a falusi turizmus fellendüléséhez, illetve megjelenik egy ilyen újraértelmezendő vonzása a falunak, amelyben ez egyfajta ilyen a kultúrát őrző, autentikus világ, ahova a nagyvárosi, lehet, hogy furcsa ezt mondani, a nagyvárosi ember ellátogathat, és ott valami fajta ilyen eredetibb élményeket élhet meg, akár a magyar kultúrával kapcsolatban. Talán elsőre furcsa ezt mondani, hogy nagyvárosi ember, de igazából éppen a 19. század végi tömegsajtóban látjuk azt nagyon szépen megjelenni, hogy hogyan válik Budapest a 19. század végén a kor emberei számára már egy zsúfolt, mai szemmel szintén viccesnek az egy szennyezett, szintén talán megmosolyogtató, tömeges helyszínné. És akkor ezzel szemben hogyan jelenik meg a vidék, amelyik igazából nem sok mindent tud kínálni úgy,

0: létrehoz egyfajta kánont a nemzeti tájban, tehát melyek az értékes tájaink, ezekhez jelentést kapcsol, ezek a jelentések, ezek mindenféle szimbolikus értékekkel is összekapcsolódnak, és ennek az utolsó fázisa az, hogy szinte antropomorfizálja a 19. század vége ezeket a tájakat. Ennek a számos kiváló, úgy értem irodalmi minőségét tekintve is kiváló alkotás gerjeszti ezt a folyamatot, és ezt a jelentést hozza létre. De ilyen szempontból ismét Jókait azért meg kell, külön ki kell emelnünk, aki a Magyar Tempevölgy című egyébként a Balatonról szóló, és már a címével is nyilvánvalóan ugye a Tempevölgy az antik istenek gyülekező helye. Tehát ezek szerint a Balaton az meg ezen a vidéken a Tempevölgy. A Magyar Tempevölgy címmel ír a Balatonról egy olyan könyvet, ami nagyon komoly alapját jelenti mindannak, ahogy ma kötődünk ehhez a tájhoz. Viszont ebben a kötetben van egy rész, ahol arról ír, hogy melyik magyar tájnak milyen jelentése van, milyen szimbolikus jelentése van, nyilván nem ezeket a szavakat használja, és hát ő aztán egyenesen ilyen profilokat hoz ebből létre. És ő azt mondja, hogy hát az Alföld az az édesanyja, ugye, aki sosem vitatkozik, sosem perel velünk, mindig bőkezően adja a termést, és mindig táplál minket, és életben tart. Na és hát nagyon érdekes, hogy mit ír Erdélyről, mert hát ő még nem tudta Trianont, hogy az jönni fog. Igaz, meg kell jegyeznünk, ugye, hogy Erdély az mindig egy ilyen érdekes szelet volt, ugye ne felejtsük el a 48-as követeléseket. Erdélyre ő a titokzatos menyasszonynak a szerepét osztja, akitől annyira fáj a megválás. És hogyha az ember így elolvassa ezeket a sorokat, ahogy ő arról ír, hogy a titokzatos menyasszonya mennyire jó együtt lenni, de hogy fáj tőle az elválások, és utána, mert ma már tudjuk, hogy folytatódik ez a történet, hát akkor ilyen egészen megdöbbentő így ezt olvasni. Na most, tehát ezek a tájak, ezek feltöltöttek ilyen szimbolikus tartalommal, és Erdélynek nagyon erős volt már a szimbolikus tartalma, bőven, tehát már Trianon előtt is nagyon erős volt a szimbolikus tartalma, hiszen hát eleve a magyar kultúra védőbástyájaként gondolhatunk rá, a magyar függetlenség megőrzésének a helyszíneként gondolhatunk rá bizonyos történelmi olvasatokban. Tehát ez már egy eleve feltöltött táj volt, amelybe aztán ugye ez az eredetiséget kereső, az eredeti magyar kultúrát, az ősi magyar kultúrát kereső vágy, az megtalálta a célpontját.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pusztai Bertalan turizmuskutatóval, a Szegedi Egyetem professzorával. Maradjanak velünk!

0: való. Ennek hatásait aztán a késő 80-as évek egyetemi kultúrájába berobbanó együttesek, mondjuk talán a Muzsikást érdemes itt megemlíteni, elképesztő népszerűsége mutatja, és aztán az, ahogy az egyetemi világban ez a szabadidő eltöltési forma, a tánc, ezek teljesen organikus részként fejlődnek ki. Ennek egy késői hatását volt szerencsém még nekem is egyetemistaként látni, amikor már nagy egyetemek bölcsészkarán nemhogy tudományos kutatás folyt ugye a néprajzi tanszékeken, hanem egyenesen önképző körökben jelentek meg a népi tudással kapcsolatos tartalmak, és hát ilyen egészen hosszúra nyúlt alkalmakon lehetett ilyesmivel találkozni, amelyek aztán néha már ismét tagadni, ugye ilyen ezoterikus tartalmakig jutottak el, amennyiben a népi kultúrának bizonyos formakincsét sajátos módon értelmezték néhányan. Ez szerintem ez egy nagyon korai, speciális turizmus. Nyilván most persze néhányan esetleg kérdezhetik, hogy hát hogy beszélhetek a muzsikás együttes fiatal tagjairól, mint turistákról, de hát valójában a turizmus ezt ugye egyfajta látogatásnak látja, amely egy kulturális látnivaló, attrakció, vonz erőt, látogat meg egy másik világban, akkor is, hogyha az infrastruktúra ehhez nem volt adott, és akkor is, hogyha a politikai környezet néha kifejezetten gátló volt. Végül is ezt bizony a turizmus egy korai turizmusnak látja Erdélyben. Ez szerintem hatását tekintve rendkívül jelentős. Nagyon komolyan értékeli fel a városi értelmiségi közegekben ezt a tájat, fenntartva egyébként ugyanazokat a szimbolikus tartalmakat, amelyeket már itt láthattunk ugye a 20. században többször, de ne felejtsük el, hogy itt azért van egy nagyon komoly cezúra, tehát ezeket szinte újra kellett építeni, ezeket az értelmezéseket Erdélyről.
1: Ha itt ugrunk egyet Kádár korszak végéről rendszerváltozás utánra, jobban átléphetők lesznek a határok, mi változik, elindul egyfajta mai értelemben vett tömegturizmus a rendszerváltozás után Erdély felé, megnézni ezeket az autentikus és ősi tájakat, és mennyiben ez most idézőjelben mondtam, és mennyire változik meg ennek a tartalma, tehát ez ilyen lesz-e, mint amit mondjuk a 40-es évek turisztikai szövegeiben látunk, vagy amit a 70-es, 80-as években, vagy ez változik ez az identitás, vagy köré font gondolat, amivel elindul egy utazó?
0: Igen és nem a pontos válasz, ami persze így mindenre ad lehetőséget, de valójában az identitás köré font turizmusnak ez a volta, ez nem változik meg. Elképesztően felfut az Erdélybe irányuló turizmus, de ez alapvetően mind identitás központú turizmus. A változás, tehát ez egy folytonosság, a változás az, hogy nyilván egy bizonyos mértékben bekerülnek új helyszínek, átterelődnek hangsúlyok finoman, azért itt látunk elmozdulásokat. Én azt gondolom, hogy 1990 után a kulturális másság, amit az ember Erdélyben megtapasztalhat, most ezt értsük ugye a helyén, tehát tudunk beszélni az erdélyi magyarokkal nyilván, de ugyanakkor érezzük másságukat is. Ez a másság, ez nagyon sokszor ugye valamifajta eredetiségként ételeződik, valamifajta romlatlanságként, változatlanságként, állandóságként. A gond az, hogyha folytatjuk ezt az asszociációs sort, akkor persze a maradiság is előbb-utóbb fel fog kerülni a szinonimák közé. És látszik, hogy azért a most technikai célból így mondom, hogy a kismagyar képzelet, kismagyarországi képzelet, az hajlamos ezeket rágatni az erdélyi magyarokra, és egy idő után ez terhes tud lenni. Tehát nagyon szép példáim vannak arról, hogy ugye én is fiatal kutatóként még kézzel készített kenyereket élveztem, és csinálhattam is gyimesbe, és aztán, amikor 10 évvel később az ember visszament, és egy csíkszeredai pék kiváló kenyérrel ellátta az egész gyimes földjét, a helyiek pedig abban a pillanatban abba hagyták a rendkívül fáradtságos kenyérkészítést, akkor hát fülembe csengenek talán még az én gondolataim is azzal kapcsolatban, hogy hát itt elveszett valami, kérem szépen. És amikor a helyieket megkérdeztük, akkor ők mondták, hogy igen, elveszett, egy nagyon fáradtságos munka az elveszett, és ők nem nagyon szomorkodtak ezen. Tehát visszatérve, ezt én azt hiszem, hogy az a legpontosabb, hogyha egyfajta egy interkulturális rácsodálkozásnak nevezzük, amelyben egyfajta egzotikum jön létre. Ez az egzotikum, ez nem független egyáltalán Erdélynek ettől a történelmi sorsától és a korábbi korszakok előkészítő munkájától, amelyben ugye hasonló az autentikusság, az eredetiség világa volt. Viszont ne felejtsük el, hogy az egzotikum az mindig tulajdonképpen szintén egy ilyen relatív fogalomról beszélünk, amelyik egyfajta kulturális távolságot jelez, amelyben egy szerethető idegennel találkozunk. És az egzotikumnak a tárgya az ugye ebben az általában ugye a modernitásból a premodernbe visszatekintő ember szeme előtt tételeződik. Na most ez egy darabig, ugye az ember elnézte erdélyi barátait, megismert ismerőseit, akik hát én ugye néprajzi antropológiai terepmunkát végeztem, ott tehát nagyon sokszor az idősebb generációból kerültek ki, és úgy kedvesen, szeretettel fogadták ezt az érdeklődést. Viszont fiatalabb barátaim számára, és ezt néha ugye meg is fogalmazták, hogy ez zavaró, mert hogy van benne egy ilyen erősen, úgy mondaná ezt a modern társadalom, tudom, de nem akarom ennyire elméletivé tenni ezt a beszélgetést, ilyen posztkoloniális tekintet van ebben, de hogy valójában hát ebben van egy nagyon erősen tárgyasító, tematizáló, egyfajta konkrét jelentést ráaggató, és hát itt a

0: a látogató felől, tehát a turista felől érkező jelentés által a megfogalmazott jelentés, és ezt az én művel tanult, világjárt nyelveket beszélő fiatal barátaim ezt néha nehezményezték, hogy hát ők igazából nem szeretnének egy rezervátum élő szereplői lenni. Na most így oda menni, és akkor így rácsodálkozni az erdélyi emberek romatlanságára, ebben azért volt egy nagyfokú, kedvesen lekezelő, kedvesen leegyszerűsítő attitűd. Ennek ellenére nyilván a kulturális távolság és az erdélyek kapcsolatban, ugye, ahogy már mondtam, a 19. századtól felhalmozódó jelentések, azok nagyon sok magyar számára adták ezt az aha élményt, ezt a nagy, mert nyilván a látogató számára ez ugyanakkor egy ilyen otthonos, kedves, kicsi, intim, szeretettel teli, és akkor talán hogy támogatásra szoruló világként tételeződött, és mindenképpen alkalmas, elérhető nyelvileg nekünk, akik számára ugye az idegen nyelv az kihívás, sajátos nyelvünk miatt is, meg az ezzel kapcsolatos tanulmányi problémák miatt is, nyelvileg megközelíthető ilyen egzotikus világként tudott megjelenni, autentikus, egzotikus világként tudott megjelenni. Tehát nagyon sok magyarnak szerintem egy ilyen nagyon pozitív kultúra élményt adott ez, még akkor is, hogyha ez lehet, hogy bántó volt a helyiek számára. Ezt egy darabig nyilván ki tudja használni egy adott desztináció, építhet ilyen nosztalgia turizmust, viszont hát egy idő után ez nagyon zavaró tud lenni. Ugye, amikor már gátja azoknak a folyamatoknak, amelyet a helyiek esetleg egy az életmódjuk jobbulásaként, javulásaként komfortosabb voltaként élnek meg. És ekközben persze azt ne felejtsük el, hogy természetesen mindaz nagyon fontos volt, hogy ismét látogathatóvá váltak olyan helyszínek, amelyeket hát az ember egy jobb gimnáziumban számos alkalommal olvashatott ezekről a helyekről, az oda kötődő történelmi szereplőktől, tehát nem tudom, Mátyás király szülőházát meg lehetett nézni, azért ezek rendkívül jelentős dolgok, hogy itt a magyar kulturális örökségnek egy halatlan fontos szeletéről beszélünk, amelyet aztán ugye el lehetett kezdeni meglátogatni, és persze nyilván eközben szembesülni azzal, hogy a mindenkori politikai hatalom az éppen helyi hatalom, országos hatalom az éppen mit akar ezzel, akadályozza ezt, átfesti esetleg egy másik fajta trikolor színeire, ahogy Kolozsvár főterével történt, történelmi jelentőségű szobrok alatt hirtelen dák településeket talál le. Tehát ezek mind ilyen nagyon érdekes, ilyen rövidtávú változások voltak, amelyben az ember, mint valami fajta ilyen útvesztőben bolyongott, hogy most éppen mihez fog hozzáférni, meg mihez nem fog hozzáférni. Vannak bizonyos célmódosulások ugyanakkor, és erről utána érdemes beszélni.
1: Milyen célok módosultak, és hova jutottunk el ma? Tehát talán ma már nincs ez a, bár Kolozsvárra régóta jártam, de mióta nem Funár a polgármester, azért nem nemzeti színű még a kuka is, meg az ásatás is megszűnt a főtér alatt. Milyen célok vannak, és ebben mondjuk hagyd tegyem ide kérdésként azt, hogy mennyiben Bukarest és mennyire Budapest határozza ezt meg, vagy mennyire az erdélyi magyarok tudják akár a turisztikai célokat módosítani.
0: Az utolsó kérdés ez elég nehéz azért. Én azt látom, hogy itt három diskurzus van erről a helyről. Három helyről értelmezik ezt a tájat. Amiben az a nagyon furcsa, hogy a legtöbb helyet a helyiek értelmezzik. Ritkán tapinthatók ennyire nyilvánvalóan más két erőközpontnak, két távoli erőközpontnak, akik ráadásul tele vannak imaginációkkal, történelem során felhalmozott elképzelésekkel. A törekvése arra, hogy a saját jelentésüket jelenítsék meg. Az egyik erőközpont nyilván ezt államhatalmi eszközökkel tudja megtenni, leginkább törvénykezéssel, szabályokkal, korlátozásokkal és engedélyek érdekesen kiosztott formáival. A másik, ugye azt látjuk, hogy a magyar fejlesztéspolitika határon túli formái azok nagyon komolyan tudnak létrehozni. Hát talán nem azt mondom, hogy területi egyenlőtlenségeket, de nagyon egyenlőtlenül osztanak el. Emelnek ki lokalitásokat, és esetleg engednek el lokalitásokat. És ezek nem feltétlenül esnek egyben nyilvánvalóan a másik erőközponttal. Azt gondolom, hogy ha jól követem, akkor nem feltétlenül esnek egybe egyébként helyi értelmiség elképzeléseivel sem mindig. És ez gyakorlatilag fenntart egy ilyen hármas diskurzust, amelyben aztán hát az egyszerű magyar turista próbálja meg megtalálni a helyét. Ugye belép ebbe a világba, vannak a kis Magyarországon nagyon népszerűsített helyek, és oda csoportosított hazai források, tehát az anyaország forrásai, és akkor nyilván ott meg lehet tapasztalni dolgokat, vannak korlátozások persze a román állam hatalom által, amelyek pedig korlátoznak bizonyos dolgokat, és aztán nagyon izgalmas kalandokat lehet átélni, hogyha az ember megtalálja azt, hogy például a helyiek mit találnak érdekesnek. Mondjuk milyen magas hegyi desztinációkat ismernek ők, amelyekről mi nem is tudunk, nekik viszont mondjuk 100 éve a fontos turisztikai helyszín. A turizmus egy rituális természetű cselekedet, konkrétan egy ritusként értelmezhető. És ezt azért hozom fel itt ezen a ponton, mert mi ebben a rituális cselekvés sorban jelenünk meg ott, ráadásul egy kvázi vallási dimenziót is megélve, ugye a nemzet és a nemzet veszteségeinek a szinte szakrális világában bolyongunk olyan helyszíneken, ahol a helyiek, hogy úgy mondjam, élnek. Nehéz elképzelni ugye nekünk azt, hogy hát hogy lehet itt élni, így hétköznapilag. Tehát, hogy itt lehet így hétköznapi módon hétköznapokat megélni, hiszen nekünk ezek mind rituális és szakrális világok. Márpedig emberek ott is valószínűleg felkelnek, elmennek a boltba, elküldik a gyereket az iskolába, tehát zajlanak ezek a hétköznapok, amit a turista sosem tud megérteni. Ennyire nyilvánvalóan, mint nekünk Erdélyben, talán csak a túlturizmustól sújtott, meghatározó globális desztinációkban csodálkozhatnánk rá hétköznap és turista értelmezés különbségére. Mondjuk Velencében vannak lakosok, Velencében, és hétköznap és iskola. És ugyanez van nekünk egy kicsit Erdélyen. Na most itt szerintem van egy alapvető dolog, amiről azonban beszélni kell, mindenképpen ki kell emelni, hogy a rendszerváltás után egyértelműen létrejön egy olyan turisztikai desztináció, ami azt gondolom, hogy a teljes magyar globusznak egy újfajta szakrális középpontját hozza létre, és ez ugye Csíksomlyó. A magyar néprajz, antropológia számos jelentős munkát szentelt, most is születnek új munkák ezzel kapcsolatban, komoly monográfiák, amelyek egészen frissen vehetőek meg, és nagyon izgalmas anyagokat tárnak elénk a Csíksomlyó történetéről, Csíksomlyó vallási szerepének a fokozatos, folyamatos változásáról, és arról, hogy hogyan válik ez aztán 1990 után fokozatosan egy ilyen összmagyar spirituális központtá, amelyet azt hiszem nem itt az Európa Rádiónban sem túlzás azt állítani, hogy hát ma már messze nem csak katolikusok látogatnak, hanem, és akkor tulajdonképpen miért is megyünk egy katolikus kegyhelyre ezek szerint, ha már nem csak katolikusok látogatjuk, sőt, megkockáztatom, különösen a friss népszámlási adatokra tekintette, hogy hát igazából nem is vallásosok látogatjuk már talán legtöbben Csíksomlyót. Tehát itt egy rendszerváltás utáni magyar kulturális tájkép szempontjából is egy kiemelkedő jelenségről beszélhetünk. Ezt most teljesen értéksemlegesen szeretném csak hangsúlyozni, hogy ez egy mindenképpen figyelemre méltó, tanulmányozandó jelenség, hogy ez a fajta ilyen szakrális magyarság megélésnek, ilyen pseudovallási nemzeti élmény megélésnek a helyszíne az tulajdonképpen egy kisebbségi térben születik meg, vagy jön létre. Amelynél ismételten persze ne legyünk azért naívak, és nyilván próbáljunk meg túllátni a saját turista szemüvegünkön, ismételten nagyon-nagyon sokféle értelmezés csúszik egymásra, hiszen ott vannak a helyiek, ott vannak azok a gyimesi, alcsiki, felcsiki közösségek, akik tradicionálisan oda jártak és gyalog jártak ebbe a búcsúba, és talán szeretnének néha ismét egy intim búcsú élményhez is jutni, ha nem lenne ott még körülöttük 200-300 ezer ember, akik politikai indítatásból, ami nagyon markáns, nagyon jelentős, ugye politikai legitimációszerzésnek egy nagyon fontos eszköze a anyaországi politikusoknál, hogyha majdnem azt mondtam, kanosszát járnak, elzarándokolnak Csíksomlyóba. Nyilván van egy nagyon erős egyházi, pasztorációs, evangelizációs dimenziója, valamifajta szakralitás élmény megélésének lehetőségét kínálja fiatalok számára is. Ez a hely nyilván egy rendkívül erős nemzeti kulturális dimenziója. Tehát itt nagyon sok olvasat kerül egymásra, amelyik mindenképpen társadalomtudományi szempontból, néprajzi antropológiai szempontból, mindenképpen vallástudományi szempontból, mindenképpen egy hallatlanul izgalmas jelenségként értelmezhető ez, ami azt gondolom, hogy 1990 után hát egy egészen újszerű ilyen szakrális központját teremtette meg a nemzetnek.
1: Minden nyomán, amiről beszéltünk, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy szerinted ma hazafias dolog Erdélybe utazni? Van a magyarországi utazókban egy ilyen érzés, még mindig egy ilyen szemlélettel, hogy valami romlatlant látna, vagy úgy érzi, hogy na ez nekem kötelességem, vagy ez eltűnt már szerinted, mint a 40-es évek szövegéből idéztem. Mit gondolsz?
0: Ez semmiképpen nem tűnt. Nagyon érdekes kultúratudományi vizsgálatok vannak éppen arról, hogy a Magyarországról Csíksomlyóba látogató búcsújárók ugye hogyan látogatnak el az 1000 éves határhoz, aminek hát aztán végképp semmilyen vallási dimenziója értelemszerűen nincsen, ugye az utolsó őrházhoz, a Gyimes völgyébe, vasúti őrházhoz. Ez teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy amit már előzőleg is mondtam, hogy én úgy érzem, hogy itt remélem nem bántok meg ezzel senkit, de hogy itt a vallási dimenzió helyett azt nagyon komoly mértékben felülrétegzi egy ilyen nemzeti turizmus, amit itt láthatunk. Tehát itt tulajdonképpen a nemzetvallás kegyhelye Csíksomlyó. Szándékosan használom ezt a fogalmat, amellyel ugye arra akarok utalni, hogy nem feltétlenül a vallás kegyhelye Csíksomlyó. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a jelentések mind élnek, és ezek mind irányítják és mozgatják az utazót, és nyilván Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon szülőként például, mert nyilván én is most már gyerekeimmel utazok az utóbbi időben Erdélybe, néhány évente ez mindenképpen előfordul, hogy ellátogatunk, és ott egy szerintem a szülői felelősség nagyon jelentős, hogy tulajdonképpen mi az az értelmezés, amit itt adunk amellé, amit ott látunk.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pusztai Bertalant, a Szegedi Egyetem tanárát, turizmuskutatót hallották.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az Európa Rádió.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint, eltérő mértékben a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM Démász ellátási területet érinti. Az MVM Démász hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. Míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jásznagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés. közölte a katasztrófavédelem. A szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijutott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. A legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval esetenként csónakkal megközelítve kezelik a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Nagyobb területen csak Csongrád-Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztaltól. A két érintett térségben repülőről granulátum formájában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan a vízben fejti ki a hatását. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcs kertész.
3: Szent Péter eset.
1: Főr Eliza.
3: Házasságon innen.
1: Katalin.
3: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
3: Pilátus testament.
2: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: 47. fejezet. Meggyújtottam egy fáklyát, és elindultam az uram előtt. A sátrak körül mindenfelé alvó katonák hevertek. Csak az ebek ugatása hangzott az éjben. A gazdám a fővezérrel lépkedett utánam. Nem beszélgettek. Csak mikor a sátorunkhoz értek, s a fővezér fölült a lovára, akkor kérdezte Csát. Hát nem mi kezdjük? Már alig, felelte álmos egykedvűen a fővezér. A jelek nem világosak? Nem. Attila bizonyosan végignézi reggel még egyszer az állásokat. Elámultam a fővezér szaván. Később világosodtam rá, hogy Attila szándékosan viselkedett úgy az idegen fejedelmek előtt, mintha a jelek kedvezők volnának. S ha ők kezdik? Kérdezte Csát. Nem hiszem, rázott a fején a bátyja. Aludj, amennyit csak lehet. Én még ebben az órában indulok. Délnek? Arra. Két kémünk vállalkozott, hogy felgyújtja a szénás szekereket, ha szél fúj. Közel állították egymáshoz. Isten, ha segít, a hátukba kerülök. Vigyázz majd a pataknál, ahol nádas. És a két testvér kezet fogott. Csát gondolkodva lépett be a sátorba. Megállt, mintha tűnődne valamin, azután akkorát ásított, hogy az álla csontja is megroppant. Beletűztem a fáklyát az oszlopvasba, és segíteni akartam neki a vetkezésben. Ma nem vetkezünk, hárított el Csát. Te is csak ruhástul heveri le. A kardodat seted le. Belenyúlt a ládába, s két kis bőrtömlőt vett ki onnan, akkorákat, mint a kis gömböt szokott lenni. Vidd ki, mondotta, és akaszt hátul a nyeregre. Takart be vizes ruhával. Egyiket a villámra tedd, másikat a vezetéklóra. Megállj! Szólt ismét a ládába hajolva. Neked is adok egyet. Harc közben nagy a szomjúság. Kihúzta belőle a dugót, és megkóstolta. Leszekedett, terem tette! Megecetesedett. Ízlel csak, ecetes. Nem csoda, feleltem. Tudod, uram, hogy pincét nem hoztunk magunkkal. Hát a királyé miért nem romlott meg? Hordókban hozták, vizes bőrök alatt. Ledőlt a kapcsokon függő ágyba, s legottan elaludt. A lovak ott álltak szerszámban a sátor mellett. Velük virrasztott karacslovász is. A nyergen akkor már ott lógott a rézzel borított somfa buzogány, s a púzdra, amely tömve volt félöles nágynyillal. Vess a lovak elé, mondottam. Reggelnek előtte alig ha lesz dolgunk. Karacs ásított. Nem látod, felelte, hogy rajtuk a zabos túrba. Ő is ledőlt a sátor oldalába. Én a sátor ajtaja elé feküdtem, a bőr ereszet alá. Az ágyam az oszlopokra volt csatolva. Alattam Ladó aludt, meg két rabfiú. Még az alpesek között osztották őket Csátnak. A lábukon még lánc volt. 48. fejezet. Sokáig nem tudtam elaludni. Arra gondoltam, hogy lesz-e még éjszakám ezen a földi világon, vagy hogy ma látom utoljára a göncöl szekerét. Milyen más volna ez az éjszakám, ha emőkével nem találkozom? Aludnék most otthon, Konstantinápolyban, a tenger illatos, csendes nyár.

0: Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az embereket a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: que somme, bah qu'au pog, tout d'eau, tout le joint, nicologue, salive, bah que somme, bah qu'au pog.
1: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
2: Inváziós fajok terjedése és kezelési lehetőségei Magyarországon címmel online kiadványt jelentetett meg a Hunren Ökológiai Kutatóközpont, amely részletesen bemutatja az inváziós folyamat lépéseit a behurcolástól a megtelepedésen és terjedésen át egészen a tömegessé válásig. Rávilágít arra, hogy az invázió nem egyetlen esemény, hanem egymásra épülő szakaszok sorozata, ahol a korai felismerés és a gyors beavatkozás döntő jelentőségű. A szerkesztő Halasi Melinda elmondása szerint a kötet egyik fő üzenete, hogy az invázió kezelése komplex társadalmi tanulási folyamat. A természet és társadalom tudósok, a döntéshozók, a gazdálkodók és az állampolgárok együttműködése nélkül nem lehet sikeres. Épp ezért céljuk, hogy a kiadvány pár beszédet indítson, és hozzájáruljon egy összehangolt, ágazatokon átívelő fellépéshez az inváziós fajokkal szemben. A riporter Balázs Alexandra.
3: Sajnos azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy azért ebben a témában elég sokat hallhatunk, akár a sajtóban is, mondjuk például a kaktusz terjedéséről, vagy a kokárda virágról, vagy akár most a szőlőkabócáról, ami ugye gazdasági károkat is okoz, mégis valahogy nehezen tudatosul az az emberekben, hogy ez egy olyan probléma, ami nem csak a kutatókat meg a szakembereket érinti, hanem a hétköznapi embereket is. És ez a kötet igazából nem egy kifejezetten szakmai kiadvány, ami csak szakembereknek szól, hanem egy olyan ismeretterjesztő kiadvány kívánt lenni, amit tudnak használni esetleg pedagógusok a munkájukban, egy kicsit is érdeklődő nem szakemberek is ránézhetnek, és úgy megérthetik talán belőle, ez lett volna a célunk, hogy miért is jelent ez ekkora problémát, és miért gondoljuk azt, hogy ez nem csak ökológia, nem csak természetvédelem, hanem érinti a gazdaságot és a társadalmat is.
4: Egyáltalán az emberek tisztában vannak azzal, hogy mi az, hogy őshonos, meg nem őshonos?
3: Nem, ezt nagyon jól látod. Itt kezdődik a dolog, hogy máshogy értékeljük azt, hogy mi az, hogy őshonos, és nem őshonos. Egy ökológus számára őshonos fajnak azt tekintjük, ami a Kárpát-medencében hosszú ideje jelen van, és van egy olyan dátum, Amerika felfedezése, amikortól kezdve beszélünk új jövevényekről, tehát olyan fajokról, amik ezelőtt a dátum előtt nem voltak meg a Kárpát-medencében, nem alkalmazkodtak úgy az itteni viszonyokhoz, és nem ágyazottak be az itteni tájképbe úgy, mint korábban. Ráadásul ezek gyakran hátrahagyják a saját betegségeiket, kártevőiket, versenytársaikat, és ezért extra előnyhöz jutnak itt, és ezért tudnak ennyire terjedni, és esetenként komoly problémákat okozni, akár a természetvédelem, akár más ágazatok számára. Viszont például, hogyha kertészek fejével gondolkodunk, sokszor egy kertészeti újságban már honos fajként jelenik meg az, ami itt úgymond meghonosodott, tehát nagyon régóta itt van, nagyon régóta használják a kertészek, akár városi díszparkokban, akár magánkertekben, illetve vannak olyan növények, ami mondjuk gyerekkorunk óta itt van a tájban, és mindenki megszokta. Van népdalok az akácos útról, ugye az akác az a magyar identitás része valahol, de ugyanakkor egy Amerikából származó növény, ami akár károkat is tud okozni a természetvédelem számára. Tehát, hogy nagyon mások a megközelítések, és ebben kéne valahogy először egyetértenünk, és elfogadni azt, hogy ki hogy gondolja ezt, tisztában lenni vele, és tisztában lenni azzal, hogy akkor ezek közül melyek azok a növények, állatok, vagy alsóbrendű élőlények, amik problémát okoznak, és amivel azoknak is kell foglalkozniuk, akik esetleg honosnak vagy őshonosnak tekintik őket.
4: Igen, olvasva ezt a kiadványt, én meglepődtem, hogy amit mondtál, hogy sok olyan növény van, amivel együtt nőttünk föl, és őshonosnak hiszük. Tehát ilyen például a Kiskunság szikes pusztáin a cidrus néven ismert tamariska, vagy például az ördögcérna. Én se gondoltam, hogy ezek nem őshonosak, pedig nem őshonosak, csak láttuk őket, ott volt körülöttünk, és ezért gondoltuk azt, hogy ezek őshonosak.
3: Igen, de például a saját korom is olyan, hogy gyerekkoromban nekem büszkén mutatták azt az egy kertet, ahol volt, hogy nekik van papagájviráguk, és ez milyen szép. És ugye most ez egy olyan növény, amit az EU tiltó listára tett, és nem szabad forgalmazni, nem szabad ültetni.
4: És akkor még ott vannak azok a fajok, idegenhonos fajok, amelyeket célzottan hoztak be hazánkba, például ha halakról beszélünk.
3: Igen, nagyon sok ilyen van, tehát alapból korábban behozott fajok többsége az olyan, hogy valamilyen gazdasági célból, vagy akár díszítő értékük miatt hozták be őket. Ugye a kertészet is keresi mindig az új fajokat, keresi azokat, amik itt túlélnek ez alatt az éghajlat alatt, és tudjuk a kerteinkbe ültetni. Az erdészek keresnek olyan fafajokat, ami túlélik a nehéz körülményeket, és gyorsan fejlődnek, hamar jön belőle vissza faanyag. A mezőgazdaság is próbálkozik mindig új fajokkal, a halászat is próbálkozik mindig új fajokkal. Tehát ez egy természetes folyamat. Önmagában ez nem gond. Az a gond, hogy az utóbbi években nagyon felgyorsultak ezek a folyamatok, egyrészt a kereskedelmi folyamatok, milyen új fajok jönnek be. Nagyon sok olyan faj jön be, amit nem direkt hozunk be, hanem behozunk véletlenül egy olyan fajjal, amit amúgy szeretnénk, mondjuk behozunk mediterránból növényeket, és vannak ugyan próbálkozások, hogy ezeknek a növényeknek a kártevői ne érkezzenek be, de hát azért valami mindig átcsúszik. És ráadásul ugye sokat beszélünk mostanában a klímaváltozásról is, és sajnos sokszor a klímaváltozás ezt kedvezhet ezeknek a fajoknak, mint a honos fajoknak. Tehát összetevődik az, hogy sokkal több faj jön, akár véletlenszerűen is, meg az, hogy esetleg jobbak már nekik a körülmények, mondjuk télen nem fagynak el a kártevők, hullancsok, vagy akár olyan növények, amik terjedésre képesek.
4: A kiadvány az részletesen bemutatja az inváziós folyamat lépéseit a behurcolástól, a megtelepedésen és terjedésen át, egészen a tömegessé válásig. Mert hogy van az, amikor véletlenszerűen kerül be valami hozzánk, és úgy gondolják az emberek, hogy esélye nincs arra, hogy túléljen, de hát már ez is megdőlt sok faj esetében.
3: Igen, ez így van. Vannak olyan növényfajok, amik nálunk még Magyarországon nem tudnak például túlélni az esetleges téli nagy hidegek miatt, de mondjuk már Nyugat-Európában terjednek. Tehát, hogyha egy-egy faj megszokja az itteni környezetet, adaptálódik, tehát olyan genetikai változatai élnek túl, amik mégiscsak jól érzik itt magukat, vagy megváltozik az itteni környezeti lehetőségük, akkor okozhatnak problémát. Tehát ezért fontos az, hogy azokra a fajokra is figyeljünk, ami jelenleg még esetleg nem érkezett meg Magyarországra, vagy megérkezett, de tudjuk, hogy igazából a jelenlegi körülmények között még nem jelent problémát. Tehát ez az első lépés, hogy a határokon átcsúszást, illetve az, hogy mondjuk a kertekből, vagy termesztésből, tenyésztésből kijusson a természetbe, azt megakadályozzuk.
4: És akkor hozzátok részletesen a kiadványban, hogy helyi vendégből hódító, amikor egy faj túl jól alkalmazkodik, és ugye itt vannak az alkalmi fajok, például a barátpapagáj, vagy az évelő tolborszfű, és ott vannak a megtelepedett, már meghonosodott fajok, a nyest kutya, aztán ott van a tintahalgomba, ami már Magyarországon is megtalálható, a Zemplénben, a Csereháton és az Akteleki karszton is, és ugye ez volt az, amikor az őrségben bukkantak rá először az 1960-as években, most 2026-ot írunk. Tehát nagyon jól alkalmazkodtak.
3: Igen, ez előfordul. Vagy ott van például a nílusi lúd is, ami megjelenik. Tudjuk, hogy már Nyugat-Európában, például Németországban kifejezetten nagy problémákat okoz, és ezek azok az alkalmak, amikor igazából mi azt javasoljuk, hogy ezeket az egy-egy helyen megjelenő, már megtelepedett fajokat viszonylag gyorsan föl lehet számolni. Tehát ha tudjuk, hogy amúgy más országokban problémát jelent, és nálunk is problémát jelenthet, akkor megpróbáljuk megakadályozni, hogy nagyobb mértékben elszaporodjanak az országon belül.
4: Ha a növényeket nézzük, akkor azok kétféle módon terjedhetnek. Egyrészt mondjuk maghordozással, tehát mi turisták vagy laikusok is vihetjük, mert ugye nem gondolunk arra, hogy a ruhánkra például egy-egy kirándulás során mennyi mindent tapadhat, és mennyi mindent hozhatunk be azzal, vagy az, amikor szándékosan ültetnek el, például kaktuszokat. Számomra megdöbbentő volt, amikor arról kellett interjút készítenem, hogy országszerte elterjedtek például a medvetalp kaktuszok, a fügekaktuszok, és hogy ezeket valószínűleg túrázók ültethették el, vagy olyanok, akik szerettek volna a természetben is gyönyörködni a kaktuszokban.
3: Igen, ugye az emberek szeretik a változatosságot, szeretik az újdonságot. Én is szeretek a kertembe szép új növényeket ültetni, és abba ugye nehéz belegondolni, hogy ez mit jelent. Miért zavarna egy sziklagyebben bárkit is egy kaktusz, amikor úgysem mennek oda, hát milyen jól néz ki, csak az látja, aki tényleg fölbír mászni ilyen helyekre. És hogyha elterjed ott az a növény, akkor nagyon nagy természetvédelmi károkat okoz, mert a sziklagyepeken nagyon szép hazai olyan fajok is élnek, ami akár endemikus, tehát sehol máshogy nincsen, csak nálunk egy ilyen gyepben. Úgyhogy ezt meg kéne gondolni, hogy mit hova ültettünk ki szándékosan, és az a véleményem, hogy szándékosan nem szabadna a természetbe semmit sem kiültetni, nem szabadna kísérletezni ilyenekkel, mert amíg még az ember kijár és kontrollálja, addig jó, de mi van, hogyha én már nem tudok oda kimenni és kontrollálni. A másik, amit említettél, hogy ugye vannak a véletlen esetek, ugye amikor kirándulunk, akkor inkább bosszankodunk azon, hogy mi minden gyűlik össze mondjuk az oknénkon, de abban nem gondolunk bele, hogy ami összegyűlik, azt egyik helyről mi elvittük a másikra, és hogy ott mi lesz vele, mert miért gondolnánk bele, ugye csak nekünk okoz bosszúságot. De hát ezért érdemes mondjuk mielőbb megszabadulni tőlük, egyrészt ne szúrja a bokánkat, másrészt még olyan helyen dobjuk ki, ahol nem visszük át mondjuk egy olyan szép helyre, amit amúgy élvezünk, mert még érintetlen természetnek érezzük. Tehát inkább az autó mellett szedjük le az okninkról, és dobjuk ki ott egy szemetesbe, mint hogy bevigyük máshova.
4: A kereskedelemnek óriási szerepe van egyébként az idegen honos fajoknak a terjesztésében és terjedésében. Mit ír elő a jogszabály? Mert ha jól tudom, akkor vannak fajok, amelyeket tilos behozni, mégis bekerülnek az országba.
3: Igen, vannak. Egyrészt vannak inváziós fajokra vonatkozó rendelkezések. Elsősorban EU-s előírások, van egy rendelet kifejezetten az inváziós fajokkal kapcsolatban, és a listás fajokat ugye értelemszerűen egyik tagállamban sem szabadna kereskedelmi forgalomba hozni. Aztán lehetnek helyi vonatkozások, illetve vannak külön a kártevőkre vonatkozó karanténszabályok, növények, állatok kereskedelmére vonatkozó különböző szabályok, amik nem kifejezetten az invázió korlátozására szólnak, de mégis hozzásegítenek ezekhez. Viszont hát azért az emberekben mindig van egy olyan, hogy jaj, de az mennyire szép, és csak nekem legyen, és általában akár a jó szándék is megvan, hogy ő csak magának akarja, és nem akar ebből gondot, hogy utána kiszabaduljon, vagy kiuttassa a természetbe. De hát aztán megvan az a figyelmetlen hozzáállás is, amikor mondjuk egy akváriumi halat aztán mégis kiengednek. Ráadásul olyan helyre, ahol tudják, hogy jól érzi magát mondjuk egy meleg vizeket kedvelő halat egy hévízi területre. Ez mindig megvolt szerintem az emberben, hogy szereti áthágni a szabályokat, hogy rám nem vonatkozik, de azért jó lenne megfontolni azt is, hogy mekkora kárt okozunk ezzel másoknak a magunk örömének a biztosítása érdekében.
4: Internetes kereskedelem azt ellenőrzik egyáltalán, vagy ellenőrizhetetlen?
3: Hát szerintem ez nagyon nehezen ellenőrizhető, nem hiszem, hogy ez lenne az út. Én inkább azt gondolom, hogy ha tudatosulna az emberekben az, hogy még ha be is hozom, nagyon vigyázni arra, hogy véletlenül se jusson ki a természetbe, akkor...
4: Vagy ha megunta, akkor nem kiengedni a természetbe, hanem mondjuk elvinni egy állatkertbe.
3: Hát elvinni egy állatkertbe, nagyon sok ilyen csoport van, ahol valaki más átveszi, aki örülne neki, tehát hogy ne a természetbe dobjuk ki, még akkor se, hogyha azt gondoljuk, hogy ó, az mondjuk úgyis elpusztul. Mert az egyik kaktuszfertőzés pont így kezdődött, hogy csak kidobták, hogy ne legyen útban, nem gondoltak arra, hogy az ott túl fog élni és problémát fog okozni.
4: Igen, és ott kezdődik, ahogy mondtad is, ha már például állatokról beszélünk, akkor felelős állattartás. Tehát, hogy ne vegyünk aligátor teknőst, mert hogy nem marad picike. Tehát az nagyon nagyra meg tud nőni. És túlél bennünket.
3: Igen, igen. Ilyen szempontból egyébként jó lenne, hogyha tényleg a kifejezetten speciális élőlényekkel foglalkozó akvaristák a veszélyekre is fölhívnák a figyelmet, meg a kereskedők is, tehát hogy sokszor nem is tudják ők maguk sem, hogy milyen tulajdonságokkal bír egy faj, és milyen következménye lehet annak, hogy azt valakinek eladják.
2: Halasi Melindával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársával Balázs Alexandra beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 7 órakor jönnek a hírek itt az Európa Rádióban. A következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című magazinnal várjuk kedves hallgatóinkat.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti országos állandó társadalmi egyeztetési fórum létrehozását javasolja a munkaügyi kapcsolatok elindítására 4 szakszervezeti szövetség. Javaslatukról a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája levélben tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Német Vilmos szociális és családügyi minisztert, áll a szakszervezetek közleményében. Írásukban rámutatnak, a foglalkoztatás politika ma egyszerre a gazdasági versenyképesség, a társadalmi kohézió, a technológiai alkalmazkodás és a szakértelem újratermelésének egyik kulcsterülete. Ezért szükséges, hogy Magyarországon ismét legyen a munkaügyi kapcsolatoknak olyan országos intézményesített fóruma, amely érdemi, rendszeres és átlátható keretet ad a munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti valódi érdekegyeztetésnek. A javaslat kitér arra is, hogy a szociális párbeszéd ma már nem kizárólag érdekképviseleti vagy bérpolitikai kérdés. A mesterséges intelligencia és a digitális átmenet korában a társadalmi párbeszéd, a gazdasági alkalmazkodás, a konfliktus megelőzés és a technológiai változások kezelésének egyik legfontosabb intézménye kell legyen. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság, az ÖBB 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Néhány hete egyértelművé vált, hogy a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A MÁV néhány hét alatt megállapodott az osztrák ÖBB-vel, ennek köszönhetően a balatoni kék hullám Intercity-n 4 első osztályú kerékpár szállításra is alkalmas kocsi teljesít szolgálatot, míg az elmúlt hónapokban is gyakran a rossz állapotú járművek miatt a figyelem középpontjába kerülő békés Intercity-n 2 első és 2 másodosztályú kocsi közlekedik. Május végén történelmi jelentőségű megállapodást kötött az új kormány az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként 16,4 milliárd euró uniós forrást tud hazahozni, és ebből elindulhat 35 új Intercity motorvonat beszerzése. Vitézi Dávid egy újabb posztban azt is közölte, hogy a MÁV vezetőivel meglátogatta a járműjavítót, hétvégi bejárást tartott. A cél a 780 dolgozóval egy éve egy helyben álló üzem megmentése, talpra állítása. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal tájékoztatása szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütő kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a bringás büfékben, kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kis településeken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozéborok kapják. A gyermektáborokban az élelmiszer biztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító, vendéglátó egységek főző konyháit is. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén. A vizsgálatok érintik a görögdinnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek. A szakemberek ellenőrzik a termékek minőségét, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

És kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt, köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat is június 23-án, kedden. Béli Katalin, szerkesztő műsorvezető vagyok. Ma van az olimpiai világnap, a nemzetközi SOS gyermekfalvak napja, a spam ellenes világnap. A további nevezetes dátumokról a kalendáriumban tájékozódhatnak, amely rövidesen hallható majd. Az útravalóval is várjuk Önöket, a hitéleti gondolatok perceivel 7:30-kor híreket mondunk, az óra második felében pedig elmondjuk, hogy a Debreceni Egyetem szakemberei megtartották az első Debreceni Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fórumot, a vízhiány és következményei, vízmegtartás kihívásai és gyakorlati megvalósítási lehetőségei témában. Ezt részletezzük majd. Maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Köszöntöm Önöket június 23-án, a Zoltánok neve napján, de ma ünnepelnek Bea, Szulikó Szulita Szultána, Zdenka Zolna és Szidónia nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az eseményekbe tekintek, akkor azt látom, hogy 1279-ben ezen a napon 4. László király első törvényét megalkotja Budán. 1606-ban a bécsi béke megkötése történik II. Rudolf német-római császár és Bocska István erdélyi fejedelem között. 1780-ban Kolonics László erdélyi püspök Váradon felszenteli az új székesegyházat, ekkorra készülnek el Schöff Ádám bécsi festő kupola freskói is. 1915-ben az első világháborúban az első isonzói csata kezdődik ekkor, az olasz hadsereg támadásával szemben az osztrák-magyar monarchia sikeresen védekezik. 1940. június 23-án Hitler látogatást tesz a német csapatok által megszállt Párizsban. 1941-ben ezen a napon Szlovákia csatlakozik a Szovjetunió elleni hadjárathoz. 1961-ben pedig életbe lép a Nemzetközi Antarktisz Egyezmény, mely kiköti a kontinens semlegességét. 1983-ban II. János Pál pápa első külföldi látogatása során Varsóban tárgyal Lengyelország államfőjével, Jaruzelszki tábornokkal és Zakopanéban találkozik Lech Wałęsa ellenzéki vezetővel is. 2016-ban június 23-án népszavazás zajlik az Egyesült Királyságban az ország Európai Uniós tagságáról.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

a süti tolvaj. Az eltelt számos év alatt a nő meg is szokta, meg is szerette már a munkájával járó gyakori éjszakai repülést. A nyüzsgő légikikötőket, a hosszúra nyúló várakozást a terminálban, a csillagos eget, meg a felszálláskor parányi csillagrendszerekké zsugorodni látszó kényes-fényes világvárosokat. Valami megmagyarázhatatlan nyugalom szállta meg ilyenkor minden egyes alkalommal, mintha maga is engedelmesen beleolvadt volna a csillag és városfények égi-földi harmóniájába. Ez az este is ezzel az élménnyel kecsegtette, ezzel a várakozással töltötte el. Fokozandó a kellemes érzést, betért a vég nélkül sorakozó boltok egyikébe, megvette kedvenc szerzője legújabb könyvét, mellé meg egy dobozka jófajta apró süteményt, csak úgy elrágcsálni az útra. A váróteremben lehuppant az egyik üresen álló padra, és hamarosan belefeledkezett friss szerzeményébe. A már előre élvezett nyugalmat és szellemi kalandot azonban hirtelen egy igen kellemetlen és bosszantó felfedezés zavarta meg. Észrevette, hogy egy férfi, aki időközben telepedett mellé, a legnagyobb lelki nyugalommal emel ki egy-egy darabot a közöttük fekvő süteményes dobozból. A nő nem volt amolyan anyámasszony katonája típus, viszont szerette elkerülni a kényelmetlen szóváltásokat is, meg nem is akart jelenetet rendezni, ezért hát inkább úgy tett, mint aki észre sem vett semmit, igyekezett erősen új könyvére összpontosítani. Ez, miután az előbbi jelenet időről időre megismétlődött, nem is bizonyult annyira egyszerűnek. Mihelyst ugyanis kivett egy süteményt a dobozból, szomszédja, mint aki revánsot akar venni, vagy pedig egyszerűen csak nem akar lemaradni, szintén mindig magához vett, majd nagy megelégedéssel elropogtatott egy szeletet belőle. Egyre idegesebb az olvasás, majd a süti rágcsálás, zaklatott órára pillangatás kezdte egymást váltogatni. Az idő múlásával arányosan egyre jobban ford benne a méreg. Hogy lehet valaki ennyire pofátlan? Pimasz fráter, arcátlan disznó, faragatlan puskó. Egyáltalán mit képzel magáról az ilyen? Ha nem lennék ilyen úrinő, jól behúznék neki egyet a szeme alá. Körülbelül ilyesfajta gondolatok cikáztak egyre dühösebben zakatoló agyában. Aztán elérkezett a pillanat, amikor már csak egyetlen egy sütemény maradt a dobozban. Drámai feszültség. Most vajon mi lesz? Az lett, hogy széles mosolyjal az arcán, az utastárs ketté törte az utolsó darabot, és a láthatóan nagyobbik felét, egy kicsit mesterkértnek tűnő nevetés kíséretében átnyújtotta a mi hősnőnknek. Na, ez aztán már mindennek a teteje, ennek aztán van bőr a képén, ennek aztán kötélből vannak az idegei, és még csak a leghalványabb jelét sem adja, hogy ez a helyzet az ő számára is kellemetlen lenne. Milyen hülye vagyok, hogy még én érzem magam zavarban. Talán életében nem érzett még akkora megkönnyebbülést, mint amikor bemondani hallotta a saját járata és a beszálló kapu számát. Szélsebesen összekapkodta a holmiát, majd sietős léptekkel elindult a bemondott kapu felé. Félúttól azért még dühösen visszapillantott potyázó szomszédjára, majd, mint aki igyekszik a rossz élményt minél előbb maga mögött hagyni, igyekezett túlesni a beszállítással járó formaságokon. Úgy tűnt, sikerült is neki visszatérni a jól megszokott svágyott éjszakai repülés érzéshez, a légi kísérők unalmasan rutinos baleset védelmi bemutatója, és a jól sikerült elemelkedés után maga is gépiesen nyúlt kézitáskájába dugott könyve után. Keze azonban először valami mást tapintott meg. Kihúzva a kezébe akadt kis szögletes csomagot, megdöbbenve ismerte föl a saját, bontatlan, süteményes dobozát. De hiszen, ha ez az enyém, akkor kiét ettem én a terminálban. De hiszen akkor nem is az a hapsi csenegette az én sütijeimet, akkor nem ő volt a tolvaj, a pimasz, a pofátlan alak, hanem... Ó, hát az nem lehet.
omlott össze, könnyeivel küszködve a mi hősnőnk. A pillanat törtésze alatt a saját maga által felállított bírói székből a vádoltak padjára került, ügyészből gyanúsított, sértettből tettessé, ártatlanból bűnössé vált. Bocsánatot kérni persze már túl késő volt, tanulni egy életre szóló leckét éppen a legalkalmasabb időt.

0: ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az embereket a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Debreceni Egyetem szakemberei megtartották az első Debreceni Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fórumot. A konferencia központi témája a vízhiány és következményei, a vízmegtartás kihívásai és a gyakorlati megvalósítás lehetőségei voltak. Elsőként Rozinka Zsoltot, az élő környezetért felelős minisztérium államtitkárát hallják, a riporter Papp Beatrix.
2: Debreceni lakosként úgy gondolom, hogy helyben itt kell lenni minden olyan szakmai fórumon, ami lehetőséget teremt arra, hogy az új minisztérium az új környezetpolitikai irányelveket a valóságba is tudja elmondani, hiszen elhangzott, hogy három pillérről beszélünk, az egyik a szakmai háttér. Szakmai háttérhez nagyon fontos, hogy egyetemekkel megfelelő kapcsolatok kialakuljanak, és azokat a szakember képzéseket, illetve a már képzett szakembereknek az összefogásával az új környezetpolitikai irányokat is meg tudjuk valósítani. És ami az egyik legfontosabb, hiszen ahogy a minisztérium megalakult, már rögtön egy asszályhelyzetet találkoztunk, tehát nagyon fontos, hogy víz megtartásba, víz visszatartásba olyan új elemeket tudjunk megvalósítani, amely új gondolkodást hoz, nem csak a vízgazdálkodásban, hanem a mezőgazdaságban, és ezáltal fel tudjunk készülni ezekre a kihívásokra, amit most a klímaváltozás okoz. Úgy gondolom, hogy minden olyan segítséget el kell fogadnunk, amely előre viszi a környezetvédelmet, tehát itt legyen akár civil szervezetek, tehát a civil szervezetek pontosabbak, de bármilyen lakossági megkeresés, bármilyen jó lakossági gondolat, és itt gondolni kell a szubszidiaritásra, hiszen a helyi közösségek egy-egy helyi közös gondolkodásba, tapasztalat alapján sokkal nagyobb eredményeket tudnak elérni, és nagyon jó példákkal tudnak szolgálni más közösségeknek, hogy hogyan lehet kismértékben elindulni azzal, hogy tegyünk valamit a környezetünkért, a helyi környezetünkért.
3: Bágy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora kiemelte, a következő évek legfontosabb tudományos és szakpolitikai beszélgetései a klímaváltozásról és a vízmegtartásról fognak szólni.
4: Én azt gondolom, hogy az egyetem az tudásával az elmúlt évtizedekben felhalmozott multidisziplináris ismereteivel tud ebben részt venni, hiszen a vízzel kapcsolatos tudás, a klímaváltozás, a biodiverzitás mind-mind kapcsolatos az a probléma területtel, amire itt a szakemberek a mai napon közösen keresik a kérdéseket és a válaszokat, és nagyon pozitív dolog az, hogy a újonnan felálló szakpolitika kormány képviselteti magát, és elindulhat egy olyan párbeszéd, amiben talán komplex megoldásokat tudunk apró részterületekre és utána a globális problémára is találni, hiszen Magyarországon azért évtizedek óta van szó a vízzel kapcsolatos teendőkről, elég a CIVAPFA program sok évtizedes problémájára gondolni, ami most első ütemében kapott egy megoldást az elmúlt időszakban, de ott is bőven van teendő, mint ahogy az egész országban, és különösen itt az északkeleti régióban, ahol a Tisza vízhozama majdnem 50%-ot csökkent az elmúlt években.
3: Lengyel Szabolcsot, a Debreceni Egyetem biodiverzitás, vízgazdálkodás és klímaváltozás kompetencia központ igazgatóját hallják a konferenciáról.
5: Mi itt a Debreceni Egyetemen a biodiverzitás, vízgazdálkodás és klímaváltozás kompetencia központ részéről úgy veszünk részt ebben a programban, hogy a biodiverzitás, illetve a vízi élővilágnak a védelme kapcsán mutatunk be előadásokat, de alapvetően a konferencia egésze körbejárja a vízvisszatartásnak a fontosságát és lehetőségeit, nem csak a vizes élőhelyek védelmében, hanem a gazdálkodás megújítása és folyamatos fenntarthatósága érdekében is. Közismert ugye az, hogy a 2022-es nagy aszályos év, illetve az idei aszály is felhívta a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen a klímaváltozás ránk rúgta az ajtót, és ezért ez most már mindenkiben eléggé komoly felismerést okozott. Ennek következtében ugye szükséges az, hogy az érintett szektorok, tehát a vízügy, vízgazdálkodás, az agrárium és a természetvédelem, biodiverzitás védelemnek a képviselői együtt gondolkozzanak azon, hogy milyen megoldások lehetségesek, és ezeknek milyen kivitelezhetősége van, milyen esetleg prioritizálása szükséges. A konferenciára elsősorban az érintett ágazatoktól várunk résztvevőket, képviselőket, ugye itt a vízügy, Tivizig jelezte részvételét az egyetem Egyetemről számos kutatócsoport, illetve a Hunren Ökológiai Kutatóközponttól is számos képviselő lesz. Valamint nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az egyetemi hallgatókat be tudjuk vonni a rendszerbe. Ugye itt nagyon sok műhelyben dolgoznak egyetemi hallgatók ezeken a témákon, és ők is nagy számban fogják képviseltetni magukat.
3: Szilvási Zoltán professzor az egyetem jelentőségét hangsúlyozta.
6: Azt gondolom, hogy elég nagy perceket élünk meg mostanában. Tudnélik elképesztő a szájban. Át lehet sétálni Tiszafürednél a Tiszán, a Belegyhóban alig van víz, és megjelentek Debrecen környezetében óriási vízigényű ipari termelési kapacitások. Na most ez így egy nagyon nehezen megoldható, majdnem hogy aggodalomra okot adó helyzet lenne, de szerencsére van egy olyan alakzat itt a régióban, akivel mindenki beszél, és ez a Debreceni Egyetem. Tehát mi nem vagyunk rosszba senkivel, ugyanakkor, mint egy ilyen meglehetősen nagy múltú, nagy súlyú, multidisziplináris intézménynek mindenki hisz. Amivel persze vissza is lehet élni, hogyha az ember ezt a fegyvert rosszul kezeli, de az, hogy vannak viták, és akkor mi megjelenünk ott, és ezek a viták megszűnnek, és átmennek konstrukcióba. Ez egy hihetetlen jó dolog. Na, amiről itt konkrétan szó van, az azzal indult, hogy Tiszafüred városával kötöttünk egy megállapodást egy 6 hete. Aminek az a lényege, hogy vállalati, egyetemi és kormányzati összefüggéssel megemeljük a Tiszató vízszintjét. Talán a mostaninak akár több, mint duplájára. És a környékén is egy általános vízgazdálkodási rendezést hajtunk végre, ami megváltoztatja az ökoszisztémát, komoly biodiverzitás következményei vannak az emberek egészségére, és következményei vannak a Debrecenben elérhető vízkínálatra is. Annak idején egy nagyon szép tervet csináltak a kiskörei víztározó Tiszatóvá alakítása kapcsán 3 lépcsőben. Ebből csak egy valósult meg, és a második 2 hiányzik. És akkor ebben vannak technológiák, amit együtt meg tudunk beszélni, hogy mit építsünk, az kifizesse, az hogy használja, az hogy kommunikálja, az kinek lesz jó, hogy lesznek ehhez utak, hogy lesznek ehhez vasútvonalak, hogy lesz ehhez gyáregység, hogy javul a környezet. Tehát ez egy ilyen hypersustainability, tehát a fenntarthatóságnak egy rendkívül magas foka, amiben nem csak a fenntarthatóságra vannak koncepciók, hanem fenntarthatósági garanciák is vannak. Tehát az ESG-nek egy nagyon magas szintje. És ezt nem lehet sehol megcsinálni, csak Debrecenbe. Sehol. Mert nincsenek meg hozzá ezek az adottságok. Most képzeljék el, hogy mondjuk a járműiparban csak a BMW körüli klaszterben van 21 ezer munkavállaló. Meg van, mit tudom én, 220 ezer debreceni. Meg egy hiperiparosodott terület egy hagyományosabb mezőgazdasági régióban. Hát itt 30 évvel ezelőtt még egészen más volt a táj. Na úgyhogy tulajdonképpen ezt a fajta együttműködést mi elkezdtünk 13 éve. Tehát mi nem ülünk itt, ha csak úgy kitaláljuk, hogy összeröffelünk és beszélünk valamiről, mert nem tudunk érdekeset mondani. Meg ha mondunk is, az nem biztos, hogy elhiszik. Na most az a hosszú összecsiszolódás az említett szereplőkkel. Az országnak ezek az együttműködő partnerei, ezek arra vannak rendeltetve, hogy együttműködjenek, és sikereket érjenek el. És ne száradjon ki például a Tiszató, hanem biztosítsa a régiónak a vízellátását, mert ugye a víz van itt a középpontban. Olyan szálai vannak, amit nem lehet a vízgazdálkodásból levezetni. De például, hogy tudom én, van egy olyan cég, amely a BMW-nek a beszállítója, de ez mondjuk éppen gyógyszeripari berendezéseket is gyárt. Akkor ezek mögött a kereskedelmi összefonódásokat is igyekszünk létrehozni, és akkor az van, hogy mindenki azt keresi, hogy a másiknak hogy tegyen kedvére, és együtt hogyan valósítsák meg a célt. És most a cél az, hogy ne száradjunk ki, hanem virágozzunk. Ez a rendkívül egyszerű cél. De én azt hiszem, hogy az államtitkár úr jelenléte azért valami ilyesmit mutat. Tehát vannak motivációk, meg vannak lehetőségek. Tehát ez nagyon szépen alakul, van stratégia, van taktika, akkor nem marad el a siker szerintem.
1: A Debreceni Egyetem szakemberei megtartották az első Debreceni Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Fórumot. A konferencia központi témája a vízhiány és következményei, a vízmegtartás kihívásai és a gyakorlati megvalósítás lehetőségei voltak. Erről hallhattak az elmúlt percekben Pap Beatrix riportjában.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen 8 óra, amikor híreket mondunk az Európa Rádióban. Várom Önöket a következő órában is.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Budapesten közölte, az alaptörvény úgy szól, hogy az országgyűlésnek az előző köztársasági elnök mandátumának megszűnését követő 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Ez lehet valamikor július végén, lehet augusztus elején. Egyáltalán nem kell betartani a 30 napot, sőt az az érdeke nyilván az országnak is, hogy minél gyorsabban legyen, tette hozzá Magyar Péter. Hangsúlyozta, igyekeznek olyan jelöltet választani, aki meg tudja testesíteni a nemzet egységét, ami nem azt jelenti, hogy valaki pártatlan vagy pártok fölött álló, és örülnek, ha őt az ellenzéki pártok is megszavazzák. A Mátészalkai Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának fekvőbeteg ellátása június 15-től augusztus végéig szünetel. Ez a téma is napirenden volt az országgyűlésben hétfőn. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője elmondta, az osztályon 3 orvos és 6 fős szakszemélyzet van, akik Nyíregyházán és Fehérgyarmaton is dolgoznak. Hozzátette, a helyiek joggal tartanak attól, hogy a mostani szünetelést szeptembertől a végleges megszüntetés követi. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter válaszában közölte, a szakorvos hiány országos szinten szinte minden szakmában fennáll, a nyári szabadságolás nagy kihívás elé állítja az egészségügyi ellátórendszert. Ez nem Mátészalkai specifikum, jegyezte meg, úgy folytatva, a szabadságolások miatt nem elégséges a szakorvosi létszám a kórházban, azaz nem kényelmi vagy anyagi szempontok miatt. Az egészségügyi miniszter hozzátette még, terveik szerint szeptember 1-től visszaáll az eredeti működési rend a Mátészalkai kórházban. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kis benzinkutakat, ugyanis a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor, kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonunkhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Csak nem 500 000 euróból magyar-szlovák program támogatásával turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastély-szigeten, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. A tájékoztatás szerint az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása. Hozzátették, a projektnek 3 fejlesztési pillére van, mely a kulturális örökség, a természeti értékek, valamint az aktív és kerékpáros turizmus összekapcsolását szolgálja. Az egyik részeként az Edelényi Kastélysziget csaknem 500 000 euró értékű fejlesztési forráshoz jut. A beruházás során megújul a kastély kiállításának szakmai és vizuális tartalma, interaktív és digitális elemekkel bővül a látogatói élmény, elkészül a kastély és a kastélykert 3D modellje, valamint animációs videós tartalmak is készülnek. Emellett fejlesztik az időszaki kiállító teret, tematikus szabadulószobát alakítanak ki, továbbá korszerű informatikai, audiovizuális, valamint kiállítási eszközöket szereznek be. A program megvalósítása 2029. augusztus végéig tart, míg az Edelényi Kastélyszigetet érintő fejlesztések 2028. októberéig befejeződnek, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A napsütésé lesz a főszerep, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható, napközben 30-35 fok lesz. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél, szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Ne ég ki! Második rész. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. János evangélium a 15. fejezet, 11-es vers. A kiégés elkerülése érdekében először is csatlakozz egy támogató csoporthoz. Tedd fel magadnak a kérdés, hogy számodra vajon ki az, aki Pál volt Timóteusnak, téged kitanít úgy imádkozni, ahogyan Jézus és keresztelő János a tanítványaikat. Te kivel tudod megosztani a küzdelmeidet? Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat, mondja a Biblia. A szolgálótársaid megértik a testi, érzelmi és lelki szükségleteidet, és új, felfrissülést hozó lelki gyakorlatokat javasolhatnak neked. Másodszor tudj nemet mondani, és ne kérj érte elnézést. Ismerd az ajándékaidat és a korlátaidat is. Nézz szembe a félelmeiddel, ne térj ki előlük, mintha nem is léteznének, és mindenekelőtt próbáld elkerülni a tehetetlenség állapotát. Alakíts ki hasznos megküzdési stratégiákat. Ne lásd katasztrófának a hétköznapi történéseket. Ha minden irányból fenyegetve érzed magad, az a kiégés biztos jele. Továbbá ne fogadj el egy adott álláspontot csak azért, mert eddig mindig így tettél. Harmadszor, ismerd fel, hogy nem baj, ha jól érzed magad. A nevetés megemeli a vérben a boldogsághormon szintjét, miközben a stresszhormonokét csökkenti, és ez jó dolog. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen, mondta Jézus, valamint azt is, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Máté evangélium a 18. fejezet 3. vers. A gyerekek nem próbálják maguk irányítani az egész világot, és nem aggasztják őket a feltornyosult teendőik, hanem a pillanatnak élnek. A stresszes élet egyetlen előnye az lehet, hogy így jó eséllyel hamarabb fogsz találkozni Jézussal, de talán több jutalmat gyűjthetnél odaátra, ha hosszabb időt töltenél a földön. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják a Kontinentális reggeli című magazin második órájával. Az előttünk álló műsorrész témái a következők. Versenyre kész az ERME 01, az elektromos Formula Student versenyautó, amelyet a Miskolci Egyetem Electric Racing csapata készített.
2: Nagyon tetszik, a színvilága illeszkedik az egyetem kommunikációs stratégiájához. Gépészkék van benne bőven, és tényleg úgy néz ki, mint egy versenyautó.
1: A lakóépület tervezés evolúciója és jövője címmel készít tanulmányt a Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti tagozatának megbízásából Halmai Attila miskolci építész.
3: A 80-as évektől Magyarországon, ugye, hogy a rendszerváltás történt, az előtte levő években is megindult egy eredés, és ott most már nem úgy alakulnak a stílusok a lineárisan, hanem szétágaztak. Tehát a Makovec-féle nemzeti vagy organikus vonal, akkor mindig is nagyon erős volt a modernista vonal, aztán lehet még egy ilyen inkább népies építészetre hajazói tervezési stílust is felfedezni.
1: Ezek a beszélgetések várnak ránk, maradjanak velünk.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Versenyre kész az Erme 01, az elektromos Formula Student versenyautó. Jelentős mérföldkőhöz érkezett ugyanis az Electric Racing Miskolc csapata. Hivatalosan is bemutatták a Miskolci Egyetem hallgatói által éveken át tervezett és épített első tisztán elektromos hajtású Formula Student versenyautójukat, az Erme 01-et. A csapat a gépészmérnöki és informatikai, a gazdaságtudományi, az állam és jogtudományi, az anyag- és vegyészmérnöki kar, valamint az egészségtudományi kar diákjaiból áll, akik az egyetem háttér támogatásával és a szponzorok segítségével a legmodernebb technológiákat alkalmazzák a motorsport területén. A hallgatók számára ez a fejlesztés közvetlen ipari és multidisziplináris gyakorlati munkatapasztalatot jelentett. A megszerzett elméleti tudás valós körülmények közötti tesztelésére. A riporter Sütő Dávid Pelé helyszíni tudósítását hallják.
2: Dr. Simén Falvi Zoltánnal, a gépészmérnök és informatikai kar dékánjával kezdem az összeállítást itt az Electric Racing csapat autó bemutatóján, leleplezésén. Dékán úr, kezdjük ott, hogy hogyan érzi magát az első benyomás, milyen, hogy végre leleplezték a versenyautót.
3: Nagyon hasonlít ahhoz, amikor egy gyermeke születik az embernek, de viccen kívül, tehát tényleg voltak olyan pillanatok, amikor elérzékenyült az ember, mert hallotta azt az erőfeszítést, azt az energiabefektetést, azt a lelkesedést, azt a szemcsillogást a csapatot, tagoktól, a hallgatóktól, ami tényleg, ha másból nem tudunk építkezni, akkor ebből biztosan, hogy vannak olyan tehetséges hallgatóink, akik az ország, világ bármely részén megállják a versenyt, és ilyen tekintetben az akkora büszkeség, hogy azok között, az egyetemek között, ahol hogy a köztudatban az van, hogy na ott van az elit és a top mérnökképzés, semmivel se jobbak nálunk ezekben a versenyszámokban, és ott is a top hallgatók dolgoznak, nálunk is a top hallgatók dolgoznak, és ebben biztos vagyok, hogy semmilyen szégyenkezni valónk, lemaradásunk, de inkább előnyünk van.
2: Az egyetem, illetve a kar számára mit jelent az, hogy ez a csapat egyáltalán létrejött, elkészült egy versenyautó, és most már majd élesben is tudnak versenyezni, nem csak a statikus versenyszámokban. Az egyetem számára ez mekkora presztízs?
3: Én azt gondolom, hogy óriási, tehát ez az, amit pénzben nagyon nehéz mérni. Vannak egyetemek, akik próbálkoztak vásárlással, tehát nekünk is volt egy korábbi robbanomotoros csapatunk, aminek a autóját próbálták megvásárolni, de itt nem a vas és ennek az alkatrészeknek a tömege vagy tömkelege az, ami meghatározza ezt a sikerességet, hanem szerintem az a csapat és az a lelkesedés és a bármelyik pillanatban történő rendelkezésre állás, szaktudás és az a közösség, ami egyébként a Miskolci Egyetem létét és itt létét is jellemzi, a közösségépítésnek a fontossága, és talán ez egyfajta párhuzam abban, hogy az egyetem miért gazdája ennek a történetnek, és az a szertágazó tudás, ami a különböző karoknak a interdisziplinális és multidisziplináris megközelítését jelenti, itt testesül meg talán leginkább. Tehát sokszor beszélünk arról, hogy mennyire együtt dolgozunk, nagy barátok vagyunk, de bizonyíték az itt van most előttünk. Tehát itt azok a hallgatók szólaltak meg az elmúlt egy órában, gazdászok, jogászok, anyagtudósok, informatikusok, villamosmérnökök, gépészmérnökök, akik valójában a saját képességüket, lelkesedésüket, tudásukat, amit itt felszedtek a Miskolci Egyetemen, tették bele ebbe a versenyautó.
2: Hogyan látja egy ilyen csapat, aki létrehoz egy ilyen autót, ha jól hallottam, körülbelül 60 főről beszélgetünk, mit kaphat ebből az egészből, ők úgymond tudásként mit emelhetnek ki ebből?
3: Én azt gondolom, hogy ez életük élménye mindenek előtt. Volt egy köszöntő, amiben én is meséltem a gyermekkoromról, hogy nyilván nem ilyen kategóriában, mint ők, de milyen sikerélményeket érhet el egy gyerek, aki éppen tud csavarhúzót, villáskulcsot, hegesztőpisztolyt és nem tudom mi minden flexet a kezelni, de itt tényleg azt gondolom, hogy nekik ez egy életre szóló élmény, és nem utolsó sorban nem volt ez része a köszöntőnek, de nagyon sok cég keres mérnököket és mondtam, hogy egy vagytok a 1500-ból körülbelül, akik ilyen igénnyel lépnek fel egy egyetemmel szembe, és akkor kérdezik, hogy hogy lehet a legjobb mérnököket megtalálni, és mindig azt szoktam mondani, hogy menjetek el egy ilyen versenyre, csukjátok be a szemeteket, kössétek be a szemeteket, és bármelyik hallgatót tegyétek rá a kezeteket, és vihetitek. Ezek a legjobb mérnökök ma Magyarországot, és a legjobb informatikusok, és a legjobb hallgatók.
2: A kar, akár ön, dékán úr személyesen, az egyetem hogyan, miként tudta támogatni a csapatot, hogyan segítették ennek az autónak a létrejöttében őket?
3: Nyilvánvalóan a materiális dolgok meghatározóak, tehát hogy tudtunk pénzügyi hátteret biztosítani az itt lévő tevékenységükhöz, helyiséget, fékpadot, szerszámokat, műszereket biztosítani. Ez egy nagyon fontos, de nem elégséges része ennek a történetnek. Én azt gondolom, hogy az teljes egyetemi rendszer beleértve a beszerzés, a pénzügyi háttér, a jogi kapcsolatok, a teljes versenyszervezés, regisztráció, lebonyolítás, tehát kicsit olyan, mint pont itt a mellettem ült a gazdasági vezetője az egyetemnek, és mondtam, hogy milyen jó lenne, hogyha az egyetem minden része ilyen szinergiában, ilyen együttműködésben és ilyen sikerességgel tudna működni, és ő is azt mondta, hogy nagyon-nagyon meglepődött, hogy ilyen készültségű és ilyen összeszedett prezentációban és ilyen bemutatóban tudták bemutatni a teljes tevékenységüket, és hogy valóban egy normál, kis, nagy, közepes vállalkozásnak a teljes spektrumában képesek voltak megfelelni. Még egyszer mondom, hallgatóként, tehát nem több évtizedes tapasztalattal bíró mérnök, közgazdás és egyéb emberként, hanem hallgatóként.
2: Zárva a beszélgetést, és el is engedem dékán urat még ünnepelni. Az autó hogyan tetszik? Ön mit szól hozzá? Személy szerint ugye itt lett leleplezve, már fel van matricázva, elkészült, működőképes. Hogyan vélekedik róla?
3: Nekem nagyon tetszik. A színvilága illeszkedik az egyetem kommunikációs stratégiájához. Gépészkék van benne bőven, és tényleg úgy néz ki, mint egy versenyautó, tehát nem ilyen tenyésztett, valamilyen éppen sikerült varázslatról van szó, hanem tényleg úgy néz ki, mint egy versenyautó, úgyhogy nekem nagyon tetszik.
2: Tóth Eszterrel, csapatvezetővel, illetve Lukács Eszterrel, mint gazdasági vezetővel folytatom az összeállítást. Tóth Eszterhez fordulok először. Eszter, az első kérdésem az lenne, ami mind a kettőtökhöz szól. Milyen a hangulat, milyen élmény volt leleplezni az autót? Hogyan érzed magad csapatvezetőként?
4: Egyrészt fáradtam, de szerintem ezt mindenki nevében mondhatom, mert nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt hetekben, hogy ez így itt álljon. Másrészt pedig nagyon boldog vagyok, hogy egybe van, és látszódik minden, és sikerült megcsinálnunk, és büszke vagyok a csapatra. Egyszerűen boldog vagyok.
2: Milyen volt a pillanat, amikor leemeltétek a takarást az autóról? Ezt hogyan élted meg lelkileg?
4: Szerintem nagyon jó, mert most látta mindenki teljesen egybe az autót, szóval meglepetés volt mindenkinek, és hogy nagyon jó érzés volt látni azt, hogy ténylegesen sikerült megcsinálnunk és egybe rakni.
2: Lukács Eszter, gazdasági vezetőként, hogyan éled meg ezt a mai pillanatot, ezt a mostani pillanatot, hogy végre elkészült az autó és lelepleztétek?
5: Elképesztően és elmondhatatlanul örülök annak, hogy végre meg tudtuk tenni ezt a lépést, és végre minden egybe van, és végre minden kalappal, és be tudtuk mutatni az autót. Azért tényleg 3 év az hosszú idő volt, és mindenki nagyon várta már ezt a pillanatot, és igazából így hát kulisszatitokként, amikor lehazajlott az első 3 köszöntő, már akkor sírni szerettem volna, de tudtam, hogy én adok elő utána, szóval nem szabadott. És az örömkönnyek azok így visszatartva maradtak, de így a végére már kiengedhetem őket, és nagyon boldog vagyok egyébként, és annak is nagyon örülök, hogy ennek a csapatnak a részese lehetek, és nagyon sok mindent köszönhetek nekik.
2: Eszter, csapatvezetőzt visszafordulok. Milyen jövőbeli programok várnak rátok, így, hogy most már elkészült az autó, versenyképes, gurulóképes, összeállt. Mi vár rátok?
4: Hát most a héten meg a jövő héten nem állunk meg, mert már a jövő héten megyünk Zalaegerszegre, az Efesiszter előversenyre, ahol már megmérettetjük az autót, és meglátjuk azt, hogy miket tapasztalunk vele. Utána pedig a nyarat még meglátjuk, mert ugye egy finanszírozási probléma miatt eltörölték azt a versenyt, mint ahova szerettünk volna menni, így még folynak a kommunikációk arról, hogy hol folytatjuk tovább a szezont.
2: gazdasági vezetőként a gazdasági részről, milyen jövőbeli munkák vannak, programok, itt megtörtént az átadó, örültök, de hát gondolom a munka nem áll meg nektek sem.
5: Természetesen a munka nem áll meg, és folytatjuk tovább, ugye mi is készülünk magukra a versenyekre, viszont ezen kívül különböző rendezvények is lesznek még az egyetemen, amelyben részt veszünk, és azért ide is el kell a segítség. Valamint már most, amellett, hogy a versenyekre készülünk a szeptemberre is, és ami a legfontosabb, az autóval kapcsolatos létező összes kommunikációs és tartalmi gyártási elemek, azok meg fognak valósulni, tehát tartalomgyártás ez nagyon előtérbe kerül majd most így, hogy az autó tényleg teljes pompájában van, és tud menni, és ebből végelláthatatlan mennyiségű kontentet tudunk gyártani, úgyhogy ez az elkövetkezendő időszaknak a fő terve, a többi mellett természetesen.
2: Sikora Dáviddal, csapatvezető helyettessel folytatom az összeállítást. Mindenkihez a csapat részéről, még Dékán úrhoz is ez volt az első kérdésem. Hogyan éltétek meg ezt a pillanatot, amikor lelepleztétek az autót? Egy 3 éves munkának a gyümölcse érett be. Te mit éreztél?
6: Hát elképesztő volt. Tehát az elején még azért mindenki felvált fel a színpadra, azért itt van a közönség, szeretnénk bizonyítani. Azonban mindenki elképesztően ügyes volt, és ez az utolsó pillanatok tényleg ilyen könyvkerülgetősek voltak. Amikor már a leplet kellett lehúzni, mert úgy kijött minden stressz az elmúlt napok, hetekből, végre túl vagyunk rajta, úgymond, de ez a legnagyobb boldogsággal mondjuk, mert ez azt jelenti, hogy az autó egybe van, az autó szép, az autó prezentálható, szépen itt van, sőt, még egyébként működik is, ugye bár ez a teszteken ki is derült, hogy elképesztően boldogak vagyunk, nagyon vidámak vagyunk, ez a 3-4 év nagyjából, ugye 4 éve 21-ben alakult a csapat, és 22-ben kezdtük igazán a fejlesztéseket, amikor az alapokat leraktuk, úgyhogy ez a 3-4 évnyi munka ez kifizetődött, úgymond most, aztán egy hét múlva irány a verseny, úgyhogy nincs ragállás, egy kis ünneplés, aztán irány tovább.
2: Hogyan néz ki az autó végül összességében, kinézetre? Milyen lett, hogyan értékeled?
6: Összességében nagyon fekete a karbon kompozit szárnyelemek, illetve takarólemezek miatt, de alapvetően ez egy Formula E autó, csak kicsit kisebb, tehát egy ilyen gokart méretű, mondhatni, egy kicsit nagyobb azért, de egy rendesen 4 kerékkel rendelkező, hatalmas szárnycsomaggal rendelkező versenyautót kell elképzelni. Gyönyörű szép a marketingeseink, a dizájnereink által megdizájnolt gyönyörű szép festés, illetve fóliázással, egy szép kék-fekete, illetve fehér akcentusos dizájnnal ellátva. Szerintem elképesztően jól néz ki. Néhányan szerettek volna kicsit több karbon, mert azért az nagyon versenyautós, vagy nagyon szép, de nekem elképesztően tetszik, kimondottan szerintem egy nagyon jó balanszot találtunk el a dizájnnal is.
2: Mire képes egy ilyen Formula Student E autó? Ugye az E az az elektromosságra utal, benne elektromos motor van benne, ha jól tudom. Milyen erőket ad át? Tesztek során miket tapasztaltatok, bár ha jól tudom, ott még szárnyal elemek nélkül ment, de mire képes egy ilyen autó, ezt hogyan tudnád elmesélni?
6: Hát egy ilyen autó képes lehet akár hasonló G-erőkre, mint Forma 1-be egyébként, mivel hatalmas a szárny felület, úgymond nagyon-nagyon leszorító erő, így sokkal nagyobb sebességet tud szűkebb kanyarokat is bevenni az autó, elképesztően a G-erők is hatnak, tényleg az 1-2 G, ami a pilótára oldalirányba hathat akár, ez pillanatnyilag akár 3-ra is felmehet, bár ezzel az autóval még nem is biztos. Gyorsulás azt ilyen 3-4 másodperc köré helyezzük, ezt még ugye mérése vár, teljes teljesítményen még nem próbáltuk az autót, mint próbáltuk prezerválni, meg tesztelni az egyszerűbb dolgokat, de tényleg egy nagy teljesítményű gépjárműről van szó, ugye 110 lóerő elméletben a maximum látható teljesítmény szabályozott szemüveges, ez 80 kW, nagyjából 110 lóerő, viszont aki esetleg elektromos autót vezetett már, ő tudja, hogy a lóerők azok csalnak, itt a nyomaték a lényeg, és elképesztő, hogy kimondottan versenyre fejlesztett autónál milyen nyomatékunk van, milyen tapadásunk, versenygumin, 240 kilós autóról beszélünk, plusz pilóta, tehát elképesztő a teljesítmény, ami ez alatt van, elképesztő a gyorsulása. Nagyjából így lehet elképzelni. Egy nagyon extrém kokart, talán így tudnám röviden.
2: A teszteken hogyan szerepeltem, hogy milyen teszteken kellett szerepelni, amit itt az egyetemen végeztetek, hiszen mielőtt itt bemutattátok, már volt guruló tesztje is a járműnek.
6: Igen, ott még aerocsomag nélkül teszteltük. Maga az autó egyébként az alapvezérléseket néztük át, ez a műhelyben már régebben is elindult, de folyamatosan próbáljuk validálni azt, hogy a szoftvereink azok jól működnek, ugye bármi módosítás után mindent végig tesztelünk, biztosan minden rendben van-e, nincs-e valami nagyobb probléma esetleg, ami olyan összefüggés, amit nem látunk. Itt a parkolós tesztingnél, itt az egyetemen sikerült már nagyobb teljesítményen, tehát ilyen 40-60 kW-ton is megjáratni a motort, sikeresen teljesítette az autó, sőt fél órán keresztül tudtuk nyúzni az aksit, és még mindig szinte alig merült, mert nagyon nagy gázt nem adtunk, 80 kW-ot nem használtuk ki, de fél óra stabil üzemidő után álltunk meg lényegében vele, úgyhogy elképesztően jó jelek, jónak tűnik a dolog. Szerintem megbízhatóságban is haladunk. Van egy kisebb gyerek hibája, amin folyamatosan dolgozunk, de úgy néz ki, hogy most már azt is sikerült megoldanunk, úgyhogy folyamatosan előre.
2: A lányok említették, hogy már a elkövetkezendőkben és a közeljövőben már versenyeken, meg te is említetted, versenyeken fog részt venni az autó és a csapat is. Az autónak mit kell teljesítenie, minek kell megfelelni ezeken a versenyeken?
6: Hát az autó az egy tortúrán megy keresztül, 180 oldalas szabályzatot kell nekünk betartani folyamatosan, itt az utolsó csavarig mindent átnéznek. Tehát itt tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy egyhetes verseny hét, mondjuk így, az lényegében 3-4 nap a gép átvétel, amíg átnéznek minden, és 2-3 nap, amíg vezetünk, de az is 2-3 napból 10-15 perc. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindenen kell átesnie. Itt mechanikai, elektronikai akkumulátor részről mindent átnéznek, és utána engednek egyáltalán minket olyan tesztekre, mint fékteszt, vagy rényteszt, az esőteszt, ugye, ahol egy percen keresztül vizezik a kocsit, és megnézik, hogy na vajon beázik-e valami, vagy tönkre megy-e valami. Tehát nagyon-nagyon szigorú teszteken kell átesni, és utána jönnek a versenyszámok, amiből 4 darab van, egy 75 méteres gyorsulás, egy 8-as pálya, ami skippernek hívnak, egy 1 kilométeres versenypályaszakasz, illetve egy 22 kilométeres szakasz, ezeken kell lényegében átesni a kocsinak. A versenyszámok között tudunk tölteni, tehát ebből adódik, hogy az akkumulátor nekünk 22 kilométerre van tervezve, de ott viszont csőgázon.
2: Az alapítók között voltál annó, mekkora munka egy ilyen autónak a létrehozása, illetve egy csapat köré építése, az autó köré építése?
6: Tehát egy megkönnyebbülés, mert már csak ez a rendező is elképesztő munka volt, tehát már ez is hónapok egyeztetése és hónapoknak a szervezése van csak a mai nap mögött, de maga az autó mögött, hát 4 éven keresztül több ezer, hanem 10-100 ezer munkaóra van mögötte, amit a hallgatóink raktak bele. Jelenleg 60 csapattaggal rendelkezünk, de volt már, amikor 80-an is voltunk, de eredetileg 10-en kezdtük. Lényegében 10-15 csapattaggal. Tehát nagyon-nagyon bővültünk is. Ez mind infrastruktúrálisan, mind menedzsmenti részről nagyon nagy teher, tehát itt folyamatosan kellett alkalmazkodjunk a csapattagok számához, a működéshez, mindenhez. Már tényleg csak maga a menedzsment is egy hatalmas feladat volt azt felépíteni, így tapasztalatlan hallgatóként, hogy minden flottón működjen, ami szerintem most már sikerült elérjük, és most már minden hibáját a vezetőségi rendszernek ki tudtuk küszöbölni. Maga mérnöki részekről meg elképesztően sok iterálás, elképesztően sok próbálkozás. Itt csak egy nagyon

Aztán hörög, nyög, rikolt, kínos kiáltások zűrzavara a világ. Nagy erőfeszítéssel föltápászkodtam félig meddig. Az egyik holttestet eltoltam a lóról. Ki akartam mászni, de nyilalló fájdalmat éreztem a jobb térdemben. Oda nyúlok, hogy talán nyíl áll benne. Érzem, hogy a térdem véres, és hogy nagy nedves sebre tapintok. Erre majdnem még egyszer elájultam. Talán azt tartott mégis eszméletben, hogy mozgó tüzet láttam a harcmezőn. Fel alá bolygó, apró vörös tüzek voltak, hol szanaszéjjel jártak, hol összecsoportosultak. Fáklyás emberek jártak a mezőn. Az élet reménye visszaszállt belém. Minden erőmet összeszedtem. Erre! Erre! Kiáltani akartam, de csak rekett hangok törtek elő a torkomból. Erre! Erre! És mindjárt rá megijedtem. Arra gondoltam, hogy talán nem hunok. Ha ellenséges emberek és hozzám jönnek, lándzsát döfnek belém. De mellettem is a balsó ló túlsó oldalán hangzott egy bágyat kiáltás. Erre! Hé! A fáklyások még távol jártak. Ki vagy? Kiáltottam át a hunnak. Öcsöd, nyögte egy hang fájdalmasan. Nem ismertem a nevét. Hát te? Kérdezte kis idő múlván, oly szomorú hangon, amin őt még soha nem hallottam. Zéta vagyok, feleltem. Csátnak a szolgája. Hazavisznek-e bennünket? Nem tudom. Ó, Istenem! Valami főember esett el, azt keresik. Attila? Az nem. De én azt gondolom, azt nem fogja fegyver. Erre a buta szóra csak nem káromkodtam. Égető szomjúság kínzott. Tapogattam a nyergeken, hogy van-e rajtuk kulacs, hólyag vagy tömlő. Csak fegyver volt rajtuk. A nyerek formájáról éreztem, hogy frank ló mind a kettő. A fáklyások eközben közelebb értek. A sisakjuk csillogásáról láttam, hogy rómaiak és vízigótok. Tehát nem hunok. Itt maradok a holtak között. Elvérzek, vagy szomjan veszek el. Ez a gondolat elbágyasztott. De miért is fekszek én itt vérben, döglovak és idegen halottak között, magam is talán reggelre halott? Mi hozott engem ide? Szenvedni nagy célokért, vallásért, emberi nemzetért, tudományért. Valami. De szenvedni egy macskáért, egy nőnemű hún gyermekért, aki oly műveletlen, hogy az ABC-t sem ismeri, olyan barbár, hogy szalonnát eszik reggelire, s aki még csak jó kedvében sem néz rám szeretőn. Minek tanultam én filozófiát, logikát és mindenféle ikát, riát és ciát? Elég lett volna tanulnom egy iát. Ó, pokoli szomjúság! Újra felkepeszkedtem. Megint fáklyák világa mozog, közeledik. A nyerekben megfogóckodva vizsgálom, kik közelednek. Rablóke? Vagy hát, ha van köztük keresztény pap? Már nem járnak szanaszéjjel. Egy csoportban hosszú, egyenes vonalba keskenyedve jönnek. Felénk jönnek. Dárdákból összeillesztett ágyon hoznak egy halottat. A halott után hajadon fővel egy csügget fejű fiatalember lépked, fekete haja az arcába lóg, olykor eltakarja a szemét, sír. Mellettünk haladnak el. Több síró embert is látok, leginkább vizigótok. A dárda ágyon aranytól csillogó öltözetű ősz ember fekszik. A szakálla nagy és fehér, sisakját egy ember lógatja mellette. A sisak koronás.

0: Győzött? Ki vesztett? Ez a kérdés hányódott bennem, amennyire az öldöklő szomjúságban gondolkozhattam. Ha mi győztünk, csak megkerestett tán az uram. Öcsöd! Kiáltottam a hunnak. Ki győzött?
1: Még nincs vége, felelte bágyadtabban. Honnan tudod? Csöndes a tábor, mind a kettő.
0: Tehát alszanak?
1: Nem. Vigyáznak. Majd talán kerítik egymást. Szomjazom.
0: Holnap is küzdenénk?
1: Egy hétig is.
0: Eltipornak itt engem a lovak.
1: Elborzadtam.
0: Hát minket nem visznek haza?
1: Talán reggel.
0: Hát nem bizonyos?
1: Nem.
0: De hát csak összeszedik tán a sebeseket.
1: Össze. Ahol nem küzdenek.
0: Neked mi bajod?
1: Dárda.
0: Hol ért?
1: Hasban.
0: Nagy a seb?
1: A hátamon jött ki.
0: Nem beszéltem vele többet.
1: Ez az ember már halott. Csak a szája mozog még. Kis idő múlván nyöszörögve szólott.
2: Vizet adj!
0: A közelben is a távolban mindenfelé hallottam a nyöszörgést. Olykor egy elkeseredett vagy síró kiáltást is.
2: Vizet! Water!
1: Ki ad most vizet?
0: Isten kezese! Tűz már nem bolygott a mezőn, csak a fegyverek csörgése hallatszott szüntelen a távolban. A harcosok tehát ébren vannak. Egyszer csak latinul nyöszörög valaki a közelemben a fejem fölött.
2: Aquam! Aquam!
0: Arra gondoltam, hogy valaki, aki járni tud, kihúzhatna engem. Lótól lóig másznék, míg csak italt nem tapogatnék ki valahol. Szárító szomjúság égett bennem. Ahhoz hasonló kínt nem éreztem soha.
2: Aquam!
0: Hangzott ismét, de már a lábam irányában. A hang csak az, amelyik az előbb, tehát a szomjas római jár, vagy legalábbis mászkál.
2: Amice!
0: Kiáltottam rá.
2: Aquam!
0: Nyögte vissza.
2: Adj innom!
0: Tudsz járni?
2: Tudok valamelyest. Csak látni nem látok. Vak vagyok mind a két szememre.
0: A látó se lát, olyan a sötétség.
2: De az én szememet kilőtték nyillal. Mind a kettőt egyszerre. Adj vizet, ha van istened!
0: S hallottam a kardja hüvelyének a zörgedezéséről, hogy felém tapogatózik.
2: Erre, erre, bíztattam. Adok innot, ha ki tudsz innen húzni. A lábamon seb van, és két ló közé szorultam. Azt se tudom, megvan-e a lábam alsó része, vagy hogy halott fekszik rajta, vagy hogy a ló alá törött.
0: És van vized?
2: Nincs, de keresek.
0: Hol keresnél? A patak messze van, s már este felé annyira megáradt, hogy a ló szügyig gázolt benne.
2: A lovam ezen a tájon esett el, azon van borom.
0: Míg így beszélgettünk, a római hozzámért és végig tapogatott.
2: Te hun vagy?
0: Ijedt el. Bizonyára a kacagányomra tapintott.
2: Ne félj,
0: feleltem. Te is sebesült vagy, én is, és mind a ketten szomjazunk.
2: Nem bántasz?
0: Keresztény vagyok, hallgatott. Néhány minutum telt el.
2: Ha keresztény volnál, nem volnál itten,
0: mondta gyanakodva.
2: Hát te,
0: feleltem bosszusan.
2: Mondjuk, hogy kereszteltek vagyunk. A fő az, hogy vonj ki innen.
0: Nem ölsz meg.
2: Krisztusra esküszöm.
0: Megfogta a két karomat, és húzni próbált, de nem nagy erővel. gyenge vagyok,
2: hagyta abba sírva. Mikor elestem, a lovak megtiportak. A combom, a derekam, mindenem töröttnek érzem. A vér csulog a szememből, és én itt meghalok. Én sírva folytatta. Ó, kedves Júliusom, kedves egyetlen fiam, de minek is házasodik a katona?
1: Ha túlról mennél, talán ki tudnád szabadítani a bal lábamat. Vagy a nyerekben akadt meg, vagy halott van rajta. Nem bírom mozdítani.
2: Átván szorgott a másik oldalra.
1: Ez a te lábad? Nem. Ez? Az sem.
0: Akkor nem tudom melyik.
1: Csak jel a hangom iránt.
2: Kis idő múlva éreztem, hogy a lábam szabadul. Minden erőmet összeszedve kapaszkodtam az egyik lónak a nyergébe, s nagy nehezen fölbírtam annyira emelkedni, hogy a ló tomporára hasalhattam. Jaj, de micsoda kínnyilalt a térdembe!
0: Jer hát! Szólt a római.
2: Nem feleltem, csak nehéz nyögésekkel szívogattam a fájdalmamat.
1: No, unszolt az ember. Mozogsz-e már? Megtettem, amit kívántál.
0: Nem bírok,
2: nyögtem végre.
0: Nem bírok mozdulni se. A térdemen iszonyú seb.
2: És visszahanyatlottam.
0: Mondd meg legalább, merre keressem a lovadat. Jaj, nem tudom. Csak tapogatózz itt minden lovon. Jaj, hátul a nyerek kápára van akasztva.
2: Néhány perc múlva utána szóltam.
0: Ha megtalálod, hozz nekem is!
2: Hogy a fájdalom megszűnt, ismét a térdemre tapogattam. Akkor éreztem, hogy amit én nagy sebre tapogatok, nem egyéb alut vérnél. A bőrkötés hiányzott. Egyszer csak valami keménységre is rátapintok a térdemen, és arra végignyilal rajtam a kín megint. Percek teltek belé, míg ezt a fájdalmat is elszürcsöltem. Azután megint lenyúltam a térdemhez, és akkor már igen óvatosan. Sok sziszel jajjal kitapogattam végre, hogy a térdem csontjában egy eltörött lándzsahegy áll. Ha kiránthatnám, bizonyára elszűnne a kínja. Valami dárdát, fokost vagy buzogánnyelet csak találok, és annak segítségével reggelig elsántikálok a táborba, vagy csak a közelébe is a tábornak. Víradatkor legalább nem tipornak agyon, ha a harc megint folytatódik. De bágyat voltam, s forróság is nehezített. Nem tudtam hogyan, de a tyúkom jutott egy percre az eszembe. A sánta kis fekete tyúkom. S láttam is. Láttam, ahogy siettem bicek felém, a szárnyával is segítene magán. S megáll előttem.
3: Ká, ká.
2: Mi kell, pipikém? Rebegtem. Te kis rongyos ördög. Víz kell.
3: Nekem sincs.
2: És föl akartam kelni, de megint belegyökem lett a kína térdembe. Arra föleszméltem. A fájdalom kissé szünetelt, a könnyeimet is letöröltem. Ki kell jutnom innen akárhogy is. A lábamat mereven tartva húzódtam följebb, föl az élettelen lóra. Akkor láttam az éj sötétségben, hogy két nyillövésnyire tőlem nagy, hosszú vonalban igen sok fáklya ég, s mozog föl s alá. A fáklyák fényénél sasok csillognak. Tehát a római tábornak vagyok a közelében. Mit akarnak a rómaiak? Fáklya világnál kezdenék a harcot? Megfordultam a huntábor felé. Ott csak az őrtüzek égtek apró vörös csillagokként, amennyire a holttest halmokon át odaláttam. Mennyi idő lehet? Talán éjfél van. Az égen sűrű fekete felhők vonulnak észak felé, csak olykor-olykor szakad egy-egy tiszta kis rés, amelyen át látni lehet egy néhány csillagot.
1: Öcsöd?
2: Nem felel.
0: Helyette egy perc múlván halkan nyöszörög valaki.
3: Anyám. Anyám.
0: Valami fiatal hun harcos hívja haldoklásában az édesanyját. A római táborból egyre az az egyhangú csörömpölés hallatszik, amely a mozgó tábor szokott lármája. Mit akarnak? Ráindulnak a hunra ebben a pokoli sötétségben. Egyik kézben fegyver, másikban fákja. Óvatosan körülmarkoltam a Lándzsa hegyet. Jézus segíts! Összeszorítottam a szememet, fogamat, és kirántottam.
4: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
6: Abigén.
7: A bogyós gyümölcskertész Szent Péteresen.
6: Főr Elézer.
7: Házasságon innen.
6: Katalin.
7: A gyerek.
8: A gólya Kalifa.
6: Rosti fiú esete.
9: Pacsirta.
7: Pilátus testament. Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután a kormány közzétette az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 60 ezer milliárd forint vándorolt jogtalanul magánzsebekbe különböző állami forrásokból, olvasható a kormány honlapján. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben jelentette be a tisztító tűzművelet elindítását, melynek egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Csaknem 500 000 euróból magyar-szlovák program támogatásával turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastélyszigeten, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. A tájékoztatás szerint az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élmény alapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása. Hozzátették, a projektnek három fejlesztési pillére van, mely a kulturális örökség, a természeti értékek, valamint az aktív és kerékpáros turizmus összekapcsolását szolgálja. Az egyik részeként az Edelényi Kastélysziget csaknem 500 ezer euró értékű fejlesztési forráshoz jut. A beruházás során megújul a kastély kiállításának szakmai és vizuális tartalma, interaktív és digitális elemekkel bővül a látogatói élmény, elkészül a kastély és a kastélykert háromdimenziós modellje, valamint animációs videós tartalmak is készülnek. Emellett fejlesztik az időszaki kiállító teret, tematikus szabadulószobát alakítanak ki, továbbá korszerű informatikai, audiovizuális, valamint kiállítási eszközöket szereznek be. A program megvalósítása 2029. augusztus végéig tart, míg az Edelényi Kastélyszigetet érintő fejlesztések várhatóan 2028. októberéig fejeződnek be, áll a közleményben. Sikeresen lezárult a kerecsensólymok ezévi gyűrűzési és jeladózási szezonja. 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület. A közleményben kiemelték, hogy most a dévaványai sík és a jászság különleges madárvédelmi területen kaptak fiatal kerecsensólymok műholdas nyomkövetőt, idén kizárólag fánköltő párok fiókái. Az állatorvosok a fiókák általános egészségi állapotát is felmérték, emellett a genetikai mintavételezésnek köszönhetően DNS új lenyomat vizsgálatokat is végeznek, amivel a fiókák genetikai állománya alapján a szülők kiléte is meghatározható, írták a közleményben. A kerecsensólyom védelme az Észak-Alföldi régióban program célja, hogy a kerecsensólyomok pusztulási okait a korábbinál pontosabban adatalapú módon tárja fel. A Bükki, a Hortobágyi és a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság szakemberei vettek részt a munkában. Országszerte elkezdődött az aratás, a gépjárművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállítójárművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. Ezek a gépek nem csak lassúak, hanem sokszor nagyok is, így már a megközelítésük is megköveteli a fokozott óvatosságot. Irányváltásukra ugyancsak fel kell készülni, de a vezetőik félrehúzódással segíthetik a többi járművet, és láthatóvá kell tenniük az összes jelzőfényt a járműveken. A közlemény szerint a mezőgazdasági járművek gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszokon nem közlekedhetnek, tették hozzá.
0: az időjárásról.
1: A napsütésé lesz a főszerep, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható, napközben 30-35 fok lesz. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél, szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok, a stúdióban Enrózsa Erzsébet közel-kelet szakértő egyetemi tanár. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Irán gyakorlatilag bő egy éve a nemzetközi politikai hírek középpontjában van, természetesen az elmúlt 3,5 hónapban, lassan 4 hónapban kiemelten is. Ugye az elmúlt napokban egy keretegyezményt írtak alá az Egyesült Államokkal a békéről, és egy 60 napos periódus kezdődött. Iráni felfogásban ez most béke, vagy pedig nem tartunk még ott?
2: Én azt gondolom, hogy ezt mindenki inkább egyfajta tűzszüneti állapotnak tekinti, amely elvezethet a békéhez, de ennek még nagyon sok feltétele van, úgy a szereplőket illetően, mint az ügyeket, a különböző kérdéseket illetően, és hát most pontosan ezért is volt ez a 60 napos időszak, amit Trump elnök megjelölt, hogy ez alatt kell ezt a bizonyos roadmap-et, vagy úti tervet, illetve bizonyos részleteket kidolgozni. Ez történt most tegnap Svájcban.
1: Donald Trumpnak ugyanakkor nagyon kemény szavai is voltak Irán felé, tulajdonképpen több mint egy éve, de az elmúlt napokban is. Hogyan értelmezhetők ezek, és Irán megijedett tőlük, vagy hogyan reagálhat rá?
2: Hát azt gondolom, hogy a tavalyi év meg az idei év pontosan azt mutatja, hogy Irán nem ijed meg ezektől a fenyegetőzésektől. Mondjuk most éppen ma éjjel, vagy tegnap este volt egy nagyon durva történés, ugyanis akkor, amikor az amerikai delegáció, ugye J.D. Vance-el, alelnökkel, vezetésével, illetve az irániaktól is, hát a legmagasabb szinten, mert az elnök és a parlament elnöke vezette a delegációt, ott van a katari vezetők, ott vannak, illetve, ha jól emlékszem, ki közvetített még, a pakisztániak közvetítettek még, tehát mindenki a legmagasabb szinten, és akkor Donald Trump X-el, ugye most már nem tweet-el, hanem az X-en közöl egy olyat, hogy aztán megállapodjatok ám, mert ha nem, akkor nem lesz országotok, amiben visszamenjetek, nem tudtok ti se visszamenni. Teljesen félreérthető volt, még úgy is lehetett érteni, hogy magát a delegációt fenyegeti meg, hogy őket likvidálják, erősen félreérthető volt a mondat, és hát erre válaszul az iráni delegáció föl is állt és kiment a teremből. Úgyhogy az, hogy nem szakadtak meg a tárgyalások, az igazából a közvetítők közbenjárásának, illetve maguknak, az irániaknak is betudható volt, hiszen ők is szemmel láthatóan meg akarnak egyezni.
1: Egyébként elképzelhető, hogy valamiféle jó zsarú, rossz zsarú szerepet játszik J.D. Vance és Donald Trump? Vagy azért nem tartanak szét ennyire az álláspontok, és Vance is kemény az irániakkal?
2: Én biztos vagyok benne, hogy Vance is keményen fogja az amerikai érdekeket képviselni. Itt a nagy kérdés ott lesz, hogy hol vannak az amerikai érdekek. Ugye egyre többet ír a világ sajtó arról, hogy Vance nem ért egyet. Az iráni háború kérdésében egyáltalán nem értett egyet Donald Trumppal, de most már arról is jönnek akár Vance saját megnyilatkozásai, hogy ő mit gondol Izraellel kapcsolatban, hogy milyennek kellene az amerikai-izraeli kapcsolatnak lenni, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem jó zsarú, rossz zsarú, hanem itt kifejezetten bizonyos kérdésekben, és éppen ezekben a kérdésekben nagyon komoly nézetkülönbség van közöttük.
1: De akkor a nyomásgyakorlás az közös?
2: Hát a nyomásgyakorlás megpróbálása, én azért vagyok óvatos ezzel a szóval, mert természetesen van nyomásgyakorlás, de nem úgy, ahogy Donald Trump képzeli, hogy na én most akkor nyomom, mert szemmel láthatóan az irániak nem adják meg magukat. Hát már hányszor lettek felszólítva arra, hogy adjátok meg magatokat, térdeljetek le, szétbombázzuk az országotokat, eltöröljük a civilizációtokat, és így tovább.
1: Visszatérhettek a középkorba.
2: Ez azért mókás, mert hogyha Teheránban az ember elmegy az ősi iráni múzeumba, akkor ott van a világ egyik első, egy ilyen agyakhengerre fölírt egyik első olyan törvénye, ami még emberi jogokról is szó van. Na most ebbe a korba akarja visszabombázni Iránt? Hát nevetségesen hangzik. Abban az Iránban meg pláne, amely büszke, nemzeti büszkesége van, és büszke a régi civilizációjára.
1: De azért nem nevethetnek Iránban, mert az elmúlt bő egy évben jó néhány csapást elszenvedtek.
2: Nevetésről szó sincsen, természetesen nincs szó nevetésről, de azt gondolom, hogy ahogy tavaly is, meg az idén is, az irániak okkal óvatosak, hiszen mind tavaly a 12 napos háború, mind pedig most a 2026-os, ugye február 28-án kezdődött háború, az úgy kezdődött, hogy Irán éppen ült jó hiszeműen az asztalnál és tárgyalt az Egyesült Államokkal, amikor tavaly Izrael kezdte el megbombázni, de azután abba beszállt az Egyesült Államok. Az idén meg éppen az az Egyesült Államok indította a támadást, amellyel éppen a tárgyalóasztalnál ült.
1: Naivitás ez, vagy pedig teljesen mások az érdekek, meg teljesen más a felfogás, ezért történnek ilyen dolgok?
2: Hát én azt gondolom, hogy inkább amerikai oldalon van ilyen, hogy bizonyos lépésekkel nem számoltak, mert hogy nem számoltak a hormuzi szoros lezárásával.
1: Pedig az elég nyilvánvaló.
2: Elég nyilvánvaló lett volna, eddig nem került rá sor a történelemben, a legközelebb 1980-88-as iraki-iráni háborúban, amikor az olajszállító hajóknak a csatája zajlott, akkor álltunk ehhez közel, de az irániak időről időre felvetették, hogy na, akkor lezárjuk a hormuzi szorost, ezt sose tették meg. És az Egyesült Államok most úgy ment bele a háborúba, hogy ezzel a lehetőséggel egyáltalán nem számolt.
1: Az alapján, hogy tavaly sem zárták le júniusban, pedig azért nyilván a bombázás az atomlétesítmények ellen, illetve az atomraktárak ellen az akár
2: tavaly gyorsabban véget ért ez a háború, és tavaly még mindig lehetett azt mondani, hogy hát hiszen nem az Egyesült Államok kezdte. A másik meglepetés, és ez már tavaly is az volt. Másik meglepetés az volt, hogy Irán többedik hullámban is vissza tud lőni. Azt gondolták, ugye hányszor bejelentette Donald Trump, hogy a légierőt megsemmisítettük, a rakétákat megsemmisítettük, a mindent megsemmisítettünk, Irán mégis vissza tudott csapni, még Izraelig is, tehát nagy hatótávolságú rakétákkal is rendelkezik, és a másik meglepetés pedig az volt, hogy és az iráni rakéták egy része bizony átment az Izrael védelmét szolgáló többszörös, én nekem meggyőződésem, hogy a világ legjobb légvédelmi rendszerén.
1: Mennyire játszik időhúzásra Irán a következőkben, akár ebben a 60 napban?
2: Én nem hiszem, hogy Irán időhúzásra játszana. Irán egy olyan megállapodást akar kötni, amelyben őt egyenrangú félként ismerik el.
1: Erre van esély?
2: Én azt gondolom, hogy most talán igen, és nyilván egy olyan megállapodást szeretne, amelyben az ő érdekei is érvényesülnek. És hát az igazság, hogy gondolom ön is kinyitja a Facebookot, meg ezeket az oldalakat, és azt látja, hogy a félvilág azt írja föl, hogy de hát Irán mennyi mindent el tudott érni, holott ugye még mindig el se kezdtek tárgyalni a nukleáris programról.
1: Győzelemre áll Irán ebben a csatában?
2: Én szerintem egy háborúba igazából nincs úgy, hogy győzelem. Rengeteg ember meghalt, ne felejtsük el, hogy az első amerikai támadáskor 180 kisiskolás gyerek halt, meg egy iskolát bombáztak az amerikaiak. Én nem hiszem, hogy ezt így kell mérni. Tudom, hogy mindenki ezt próbálja, ki győz, ki nem győz, ki áll jobban, ki nem áll jobban. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államoknak, a Trump kormányzatnak szüksége van a megállapodásra, hogy valamilyen módon ki tudjon lépni ebből a háborúból. Iránnak szintén neki egész okoknál fogva szüksége van arra, hogy véget érjen ez a háború. Ugye ott vannak az évtizedes szankciók, ott vannak azok a horribilis összegek, amelyek iráni pénzek országhatárokon kívül, de be vannak fagyasztva. Ezekre szükség van. Ugyanakkor a társadalom, főleg a középosztály, és Iránban egy nagyon jelentős középosztály van, nagyon komoly leszakadásban van, a gazdaság nem megy, szükség van a szankciók és a pénzösszegek feloldására.
1: Tehát akkor mind a két félnek az lenne az érdeke, hogy legyen megállapodás.
2: Abszolút.
1: Hogyan gondolja a térség többi szereplője? Hogyan gondolja Izrael? Hogyan gondolják akár azok az arab országok, ahol az amerikai érdekeltségeket támadta Irán.
2: Ezek az arab országok már a tavalyi 12 napos háborút megelőzően is azért lobbiztak Donald Trumpnál, hogy ne legyen háború. A 12 napos háborút követően végképp felgyorsult ez a tevékenység, fűtfát ígértek az Egyesült Államoknak, hatalmas összegek befektetéseit, akár Trumpnak személy szerint, talán többen emlékeznek rá a katari repülőgépre, és a többi, tehát mindent megtettek, hogy ne legyen háború, ez nem lett meg. Az irániak mondták kezdettől fogva, hogy ők az amerikai érdekeket fogják támadni, amerikai bázisok vannak, Irán gyakorlatilag, hát már a kevésbé, de az iraki háborút követően abszolút ez volt a helyzet, hogy Irán amerikai csapatokkal van körbevéve. Ezeket kezdte el támadni, majd ezeken tovább lépve tagadhatatlanul. De ugyanakkor cserébe, ahogy Irán támadott civil infrastruktúrát, például repteret, civil repteret, ugyanúgy Iránban is támadtak az amerikaiak is civil infrastruktúrát, hidakat, utakat, tengervízsó talanító, mindkét oldalon esett, vízellátás, hát Iránban beszámoltak olyanról, hogy egy olyan vízvezetéket lőttek szét szándékosan, ami 30 falut lát el. Na most Iránban nem ilyen hőség van, mint itt, hanem 50-60 fok van, és a víz nehéz, klímaváltozás az egyik legsújtottabb terület, éppen az Arab-félsziget és Irán.
1: Ugye szó volt arról, hogy még azt is megfontolták, hogy Teheránt megpróbálják elköltöztetni.
2: Így van, igen.
1: Noha nyilván ez nem lehetett sikeres terv egyelőre.
2: Hát egyelőre nem gondolnám, Teherán egy 9-10 milliós város, de a hatalmas víztározói nagyon alacsony szinten van a víz benne. Most állítólag voltak nagyobb esőzések, de előtte volt olyan, ami teljesen ki volt száradva. Egész Irán 92 millió. Na most ebből mondom, 9-10 millió van Teheránban. Na most visszatérve még, tehát az arab országok ellenezték, és most azt látjuk, hogy a tűzszünet hatására több arab ország is megállapodott Iránnal, hogy cserébe azért, hogy nem támadja őt Irán, vagy az ő területén levő, mondjuk amerikai támaszpontot, vagy bármiféle érdekeltséget az ő területén, ezért komoly összegeket hajlandók befektetni Iránban. És akkor ugye a nagy kérdés az természetesen Izrael lesz.
1: Mikor lenne Izraelnek az érdeke a béke?
2: Izraelnek az azért, erre azt szokták mondani, hogy Benjamin Netanyahu, mondja több izraeli forrás is, egy háborús miniszterelnök, tehát ő neki addig biztos a pozíciója, amíg védi az országát.
1: Hiszen ugye különben a korrupciós ügyei meg az egyéb botrányok
2: hát
1: kerülnek
2: sok egyéb érve. Ügye van, és én nem is a korrupciót tenném első helyre most, hanem inkább a gázai háborút, hogy az vajon megérte-e, jogos volt-e, nem volt jogos, ezzel kapcsolatban is voltak komoly felvetések.
1: Meg hogy főleg arányos volt-e.
2: És hogy hát, és a gázai háború zajlik, a Cisziordánia, palesztin területek, az utolsó keresztény falut elsöpörték a telepesek, elzavarták őket. Ugye sokan nem tudják, hogy a palesztinok között, ha kis százalékban is, de vannak keresztény közösségek is, hát hiszen Betlehem például. Úgyhogy Izraellel kapcsolatban elég komoly problémát okoz az is, és ez az izraeli belső probléma, hogy Izrael választásokra készül, valószínűleg október 27-én fog erre sor kerülni, és hát bizony, miközben az izraeli társadalom egyre kevésbé támogatja, most már az iráni háborút is egyre kevésbé támogatja, a Libanonban megkezdett háború, illetve hát ugye kikezdte a Hezbollah-hal való, ahol szintén tűzszünet van, de már tavaly is tűzszünet volt, csak éppen mindkét fél megszegte. Én most a legújabb felmérések szerint azt láttam, hogy a libanoni háborút azt támogatja az izraeli lakosság nagyobb hányada, de hogy most már az iráni háborúval szemben is fogalmazódnak meg kétségek.
1: Gázát mennyire támogatják?
2: Szerintem Gázáról nem látják, hogy mi történik, mert ha valaki utána akar menni az interneten, megtalálja, de én azt hallottam, hogy izraeli kollégák azt mondták, hogy legalábbis a a nagy médiumok azok nem mutatják be. Tehát ha Gázáról van szó, akkor azt mutatják, hogy izraeli katonák hogyan harcolnak, és mit érnek el, de azért elég furcsa, most már ott tartunk, hogy a gázai övezet, ami egy kétharmad budapestnyi terület, ennek most már a 30%-ára vannak visszaszorítva az a 2 millió palesztin, aki ott él, és hát a környezet az szinte teljesen szétbombázva, a mezőgazdasági környezet az úgy megbombázva, most már olyan eszközökkel is, amelyeket a hadijogban is hát tiltva vannak, vagy ha nem is tiltva, de akkor is kérdőjelekkel. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem tesz jót Izrael megítélésének, és hát az izraeli belpolitikában is egyre inkább úgy tűnik, hogy az ellenzék, ugye itt Naftali Bennett, aki volt korábban izraeli miniszterelnök, nevét szokták emlegetni.
1: Elég itt erős egyet, Netanyahu leváltására?
2: Lehet, hogy erről én hadd ne nyilatkozzak, de ebben a jelen helyzetben semmi sem kizárható, de van egy komoly probléma. Naftali Bennett azt nyilatkozta, hogy most már nem is Irán a fenyegetés, hanem a következő az Törökország. És gondoljunk bele, hogy Törökország NATO tagállam. Nem gondolnám, hogy háborúznának, de Szíriában bizony nagyon komolyan szembefeszülnek az érdekek.
1: És ugye Törökország hagyományosan is sokat bírálja Izraelt. Recep Tayyip Erdoğan és Benjamin Netanyahu viszonyát is, hogyha idehozzuk, hát hogy hideg vagy fagyos, az a legfinomabb.
2: Igen, nem volt ez mindig feltétlenül így, hiszen ha jól emlékszem, 96-ban például egy biztonsági megállapodást is kötöttek, meg egy tengeri együttműködést is kötöttek, de az már régen volt. És hát azt gondolom, hogy ez a gázai háború, ez nagyon rosszat tett Izrael megítélésének, nem csak a térségben, hanem a teljes globális délen, ugye most már a globális dél is nyilatkozik, sőt most már, ha jól láttam, most éppen japán miniszterelnöke talán javasolta, hogy akkor a fejlett országok is álljanak be a nemzetközi bíróságon az Izrael ellenes kérdés mögé, ami véglet nem érő rengeteg problémát fog okozni. Sőt, izraeli posztolásokkal is tele van a média. Vannak olyan sokan világban szanaszét élő zsidók, akik azt mondják, hogy tehát ez nem mi vagyunk, tehát minket ne ez alapján ítéljetek meg. Most aztán ezek a hírek, nyilván van ilyen vélemény is, és nyilván van olyan vélemény is, hogy nem szabad föladni az Irán elleni háborút, és Iránt igenis, igenis, igenis, csak éppen nem tudom, hogy mi lenne az igenis, hiszen szemmel látható, hogy itt rendszerváltásnak a közelébe se került a világ.
1: Amíg Netanyahu marad, addig nem lesz érdemi változás az Irán elleni politikában?
2: Én azt gondolom, hogy Benjamin Netanyahu, aki ugye Izrael államnak mostanra már a leghosszabb ideje hivatalban levő miniszterelnöke, még ha voltak is megszakítások, de szerintem ő is olyan 20 év körül jár, ő nem szokott változtatni a véleményén, tehát ő kitartóan évtizedek óta Iránt jelöli, mint a legnagyobb fenyegetés, és általában ezt szoktuk tőle hallani, és nyilván ezzel sikerült neki a hagyományosan nagyon jó izraeli-amerikai kapcsolatokban is elérnie azt, hogy Trump meghallgatta az ő értékelését. Tehát nem akarok semmiféle egyéb szót használni. Ő értékeli a helyzetet valahogy, és ez az értékelés ugye ennek, hát a nukleáris program volt az egyik eleme, a másik az, hogy Iránnak van olyan rakétaképessége, amivel eléri Izraelt, de Irán nem támadott meg senkit. Hát tavaly meg azt láttuk, hogy képes a válasz csapásokra, nem is csak egyre.
1: Donald Trump és Benjamin Netanyahu között is feszültebbé vált a viszony, bár ugye korábban is voltak eltérő utak, de aztán kiderült, hogy gyakorlatilag együttműködtek, összejátszottak, kiosztották a szerepeket. Most azért jó néhányszor Trump is odaszólt Netanyahunak.
2: Donald Trump már, ha jól emlékszem, már az előző, a gázai háború egy éve mehetett, tehát akkor 2024 ősze tele lehetett, Ja, Benjamin Netanyahu elég sűrűn megfordult most a Trump elnökség alatt az Egyesült Államokban, teljesen érthető okokból, és valahogy a 24 táján Trump figyelmeztette őt, hogy elveszítik az amerikai közvélemény támogatását, hogy Izrael elveszíti amerikai közvélemény támogatását. És hát az, az igazság, hogy elég nehéz lehet, gondolom, Donald Trump-al bármilyen kérdésben dűlőre jutni, mert ahogy kezdett, amikor kezdtük, ön is mondta, hogy erő, erő, erő.
1: Hát akkor lehet, Izrael, hogyha egyetért vele valaki.
2: Ő Izrael irányába is nekem úgy tűnik, vagy legalábbis tele van ilyen nyilatkozatokkal, hogy de úgyis azt csinálja Netanyahu, amit én mondok, és de majd azt csinálja, amit én mondok, és úgy cselekszik. És hát ez nem feltétlenül igaz, sőt, nem így látjuk. Tegyük azt hozzá, hogy az előző éveknek meg az volt a témája gyakran, hogy hát Donald Trumpot, mint egy bábút rángatja Benjamin Netanyahu, ez nyilván a világ egy másik részének a megközelítése.
1: És nyilván ez sem igaz egy az egyben.
2: Én biztos vagyok benne, hogy ez nem igaz, de azt is látjuk, hogy, és ezt viszont Donald Trump szájából hallottuk, hogy de hát úgyis azt csinálja, amit mondok, hogy ez nem így van. És ez pont most a tűzszüneti megállapodás, illetve a leendő béke kérdésénél nagyon izgalmas kérdés, hiszen most a háború valahogy úgy tűnt, hogy mielőtt tűzszünettel megakadt a pillanat, ketté vált, az Egyesült Államok háborúzott Iránnal, a Perzsa-öbölben, és úgy tűnt, hogy Izrael pedig háborúzik a Hezbollahhal, és ugye egész Libanonnal is akár a Földközi-tenger keleti medencéjének a frontján. És hogyha, mivel Irán az talán a legelső feltételként azt szabja, hogy mindenütt legyen béke, azaz Libanonban is, így azután, hogyha Trump nem tudja azt elérni, hogy Benjamin Netanyahu betartassa a békét az izraeli oldalon, akkor ott nem lesz béke.
1: Akkor ennek így az esélyei nem túl magasak. Az alapján, amit mondod, hogy választási kampány jön Izraelben, meg választás ősszel, illetve hogy a közvélemény egyelőre támogatja a libanoni háborút Izraelben.
2: Igen, de én olvastam egy olyan nyilatkozatot Benjamin Netanyahutól, hogy valami beszédet mondott valahol, ahol próbálta, nekem úgy tűnt, hogy kicsit csitítgatni a kedélyeket, és mintha egy kicsit arra, hogy jó, akkor most úgy csinálunk az Egyesült Államokkal, együtt csináljuk, és akkor most legyen béke. Nem tudom, hogy ez így lesz-e vagy sem. Ez egy beszéd volt valami környezetben, nem is tudom, kik előtt mondta. Én azt gondolom, hogy Benjamin Netanyahu nem véletlenül a legrégebb óta hivatalban levő miniszterelnök, egy borzasztóan képzett, okos, mindenféle raffinériával és mindenféle diplomáciai tudással felfegyverzett személy, ami nem feltétlenül igaz mondjuk az amerikai delegáció félre, akikkel kapcsolatban, hát hiába nagyon magas poszton vannak, és itt főleg Jared Kushner, illetve Witkoff is ott voltak ezen a tárgyaláson, nem csak J.D. Vance, tehát elmondják róluk, hogy ők nem diplomaták, és ebből a szempontból nem szakemberek.
1: Folytatódik a beszélgetés itt az arénában Enrózsa Erzsébet közel-kelet szakértővel, egyetemi tanárral. A fő téma Irán és természetesen a közel-keleti térségnek az aktuális helyzete, a Hormuzi szorosról, az iráni atomprogramról is beszélgetünk a folytatásban, de talán folytassuk azzal, hogy Irán mit nyert és mit vesztett az elmúlt bő egy évben?
2: A veszteségeket viszonylag könnyebb megszámolni, vagy számon tartani, hiszen hány halálos áldozat esett, hány sebesülés esett, az infrastruktúrában milyen károkat okoztak, és ez akkor úthálózat, vezetékek, intézmények és létesítmények, és ugye a katonai célpontok is, tehát rakéta központok, illetve a nukleáris programnak bizonyos elemei mentén, vagy azok mellett is, vagy azok konkrét támadása is volt, tehát ezeket úgy viszonylag jobban össze lehet írni. Hogy politikailag és megítélésben mit

0: Nem lenne kedvem bizonyságot tenni. Nekem mindig van kedvem bizonyságot tenni. Úton, útfélen, alkalmas és alkalmatlan időben is.
1: És hogyan történt a megtérés, a bizonyságtétel, miről fog szólni, majd itt miről hallhatnak a rendezvényen résztvevők?
0: Hát én alkoholista voltam, tudni kell, hogy nehéz időket éltem meg a feleségemmel, a családommal együtt. Nagyon mélyre süllyedtem, ott voltam, hogy elvesztem mindenemet, és amikor úgy döntöttem, hogy ebből elég, akkor elmentem Dömösre, Kékkereszt alapítványnak a gyógyítójára, és ott utolsó előtti napon találkoztam Jézussal. Lelki szemeimmel láttam Jézust a kereszten, és ez a találkozás, ez meghatározó volt az egész életemre, az addigi életemre. Tehát 3,5 éve nem tudok másról beszélni igazából, csak Jézus Krisztusról.
1: Hogyan látja ezt a mai alkalmat? Miért fontos? Mi a jelentősége akár önnek? Miért jelentős, hogy itt ma el tudott jönni és bizonyságot tehet?
0: Hát nekem elsősorban öröm, meg talán úgy érzem, hogy kötelességem is elmondani mindenkinek, hogy a Jézus Krisztussal való találkozás az mindenkinek az életét meg tudja változtatni. Úgy érzem, mintha egy kalitkában lenne az emberiségem, külön-külön az emberek is, és nyitva van az ajtó a kalitkából. A kalitka az a függőségek, a bűnök, a bűneink. A kalitkának az ajtó nyitva van, és Jézus Krisztus ott vár előtte, az ajtó mellett. És várja, hogy hívjuk, várja, hogy kérjük, hogy segítsen, hogy új életünk lehessen, egy igazi élet Jézus Krisztus által. És ezt fontosnak tartom elmondani mindenhol, mert olyan nagy szükségünk lenne rá, hogy felismerjük, hogy szabadok lehetünk, de csak ő általa.
1: Az ön életét hogyan változtatta meg Jézus Krisztus, hogy felismerte, meglátta?
0: Ez napokig sírtam. Úgy kezdődött. De nem tudtam, hogy miért sírok, mert nem voltam egy istenes ember, nem volt közöm nagyon az egyházhoz. Kikonfirmáltam, tehát szó szerint onnantól kezdve nem találkoztam az egyházzal, vagy csak nagyon ritkán, mikor a feleségem nagy nehezen belángatott a nagyobb ünnepeken. És megtapasztaltam, hogy milyen csodálatos Jézusunk van. Azóta csütörtökön történt a megtérésem, vasárnap 2 istentiszteleten voltam. Amit addig unalmasnak tartottam, azonnantól kezdve vágyam volt, álmom volt, nem bírtam volna kihagyni egyiket sem. Azóta 3,5 éve járok 2 istentiszteletre, nem stréberségből, hanem azért, mert hogyha az egyiket kihagytam, és mindegy, hogy a 8 órásit, vagy a 10 órásit, utána mindig lelkiismeret furdalásom volt. És mivel úgy sem csinálok semmit vasárnap, mert a vasárnap az Úr napja, ezért úgy döntöttem, hogy addig, amíg a lélek visz, minden Isten tiszteleten ott leszek. Azóta nagyon-nagyon sok embernek próbálok segíteni, és öröm van a szívemben, mikor meg tudom mutatni Jézus Krisztus azoknak a szegény cigány gyerekeknek, mondjuk, ahol viszek forró csokit, van egy kávégépem, ami miatt forró csokit is, és látom a ragyogó, csillogó fekete szemeket, amik tele vannak örömmel. Nagyon sok helyen segítettem, Nagyecseden, több településen is, ahol szükség van, és megszólítottak, ott mindig vágyott, éreztem arra, hogy segítsek. És bár nekem nem nincs túl sok mindenem, valahogy a Jóisten mindig megsegített, hogyha kérés volt, kiimádkoztam, és meg tudtam tenni. Volt olyan, hogy 2 autónyi, teljesen zsírúj, bedobozolt cipőt tudtam vinni, mert azért imádkoztam. És az Úr megteremtette. Meg számomra is hihetetlen a mai napig is, de megtörtént, és azt mondanám, hogy jobb adni, mint kapni. Fodor Guszti tiszteletes úr erre azt mondta, hogy mondta ezt a híres boxolónk Laci bácsi. És azóta nem tudok másról beszélni, csak Istenről.
1: Iván Grétával, a gyülekezeti találkozó egyik résztvevőjével folytatom az összeállítást. Honnan érkeztetek, illetve honnan hallottatok erről a rendezvényről?
2: Mi a Miskolci Avasi gyülekezetből érkeztünk Miskolcról, és a gyülekezeten belül már 4.-5. éve, mikor részt veszünk ezen a gyülekezeti találkozón. Minden évben szeretettel jövünk vissza, és várjuk ezt az alkalmat. Örülünk neki, hogy itt lehetünk.
1: Hogyan érzitek magatokat, milyen a hangulat, milyen programok vannak, ami érdekes számotokra?
2: A programok szerintem nekünk fiataloknak is teljes mértékben megfelelő, és egy megpihenést nyújt a mindennapokban, egy kikapcsolódás lehet. Emellett viszont szerintem a kicsiknek is van megfelelő program,

0: mert népi játékokat vehetnek részt, csillámtetkó, mindenféle vásár van, amin részt vehetnek, ahonnan nagyon szép kézműves termékekkel térhetünk haza, és ezzel boldogíthatjuk a napjainkat.
1: Hogyan látod egy ilyen gyülekezeti találkozó, ugye rendszeresen van, minden évben megrendezik, miért fontos, miért jelentős, illetve hogy ti miért jártok vissza évről évre?
0: Hát a gyülekezeti találkozón, hát mi személy szerint azért veszünk részt minden egyes alkalommal, mert egy olyan közeg és egy olyan együtt töltető idő, amin mindenki szeretettel jön, és egy olyan közösségbe térhetünk vissza, aminek a része lenni nem csak egy lehetőség, hanem szerintem egy csodálatos dolog minden egyes embernek. Jelenleg körülbelül 10-15-en vagyunk itt, ebből fiatalok 5-6-an, és igazából onnantól kezdve minden korosztályban megtalálhatóak vagyunk. Minden egyes alkalommal élményeket szerezni jövünk ide-vissza.
1: Mező Arnolddal, lelkésszel folytatom az összeállítást. Hogyan látja lelkészként, miért is fontos ez a gyülekezeti alkalom, hogy itt évről évre megrendezésre kerül, lelkészként miként vélekedik erről?
2: Lelkipásztorként gyülekezeteket pásztorolunk, és ott, ahol a gyülekezeteknek találkozási pontja lehet, ott a helye a lelkésznek is értelemszerűen, a gyülekezetével együtt, hiszen mi egy-egy gyülekezetet látunk, vagy jelen esetben 4 gyülekezetnek látunk rá mindennapjaira, mindennapi életközösségben vagyunk. Itt viszont egy olyan találkozási pont van, ahol másik gyülekezeteknek, más lelkészeknek, más perspektívájából, a gondjaival, örömeivel találkozhatunk, és ebből erőt tudunk meríteni. Miért fontos a rendszeresség? Pontosan ezért fontos a rendszeresség, hogy lehetőleg több alkalommal itt legyünk. Nem azért, mert változatosak vagy mások a programok, vagy valami újat nyújt. A mai világban minden arra mutat, hogy információ szükségünk van, és ami már ismétlődik, vagy megszokott, azt úgy kihagyjuk és elfelejtjük, viszont pont az Isten tisztelet és az örökkévaló Istennek az ismerete mutat rá arra, hogy valami nem szabad változtatni, és nem kell változtatni. Itt, amikor találkozgatunk a többi gyülekezettel, ismerősökkel, lelkészekkel, akkor hatalmas élmény az, hogy megerősödhetünk, hogy jó úton járunk. Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, ugyanazt a Krisztust követjük, más nyomvonalon talán, más körülmények között, de ugyanaz a célunk és ugyanaz a hálaadásunk. És a konfirmandusaim szokták mondani, hogy miért is kell nekik mindig jönni Isten tiszteletre, meg hát elmondták, hogy hát már a hónapban 3-szor voltak, hát a 4-et hagyhatják már ki, és ennyi sokat templomba járni az már nagyon-nagyon megterhelő számukra, és akkor szoktam mosolyogva mondani, hogy ide figyelj testvér, én minden vasárnapot vagyok, és nem csak egy Isten tiszteleten, hanem 4-en is, most képzeld el, hogy én mennyire unom, nem lehet megunni. Ugyanígy ezeket az alkalmakat, ahol Észak-Kelet-Magyarországon vagyunk, és szociológiailag azért látjuk demográfiailag a változásokat. Ezekhez nem azt mondom, hogy alkalmazkodnunk kell és örülni neki, de meg kell értenünk, és ennek fényében a jövőképünket felépíteni, rámutatni a reménységet adó Krisztusra, és előremutatóan hálát adva mindazért, ami mögöttünk van, a több száz éves kontinuitásunkért, hálát adva ezért a jóért, amit eddig megéltünk, reményteljesen tekinteni a jövőbe.
1: Kikkel mennyien érkeztek a gyülekezetek részéről?
2: Aktelek, József Őszintpetri és Tornakápolnai gyülekezetek, és befértünk egy kis buszba. Szükség van az alkalomra. Tornakápolnai gyülekezet Magyarország egyik legkisebb gyülekezete és a legkisebb települése is. Jelen pillanatban 6 állandó lakosa van a településnek, és ebből a perspektívából kilépve és találkozva itt több ezer más reformátussal, más településen élő reformátussal, akiknek ugyanaz a Krisztusa, ugyanaz az Isten tiszteleti rendje, ugyanaz a hite, megerősödnek abban, hogy nem fogyunk mi annyira, hanem jó helyen vagyunk.
3: Az elmúlt percekben a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezeteinek találkozójáról készült helyszíni összeállításunkat hallhatták.
4: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatói szavazatai alapján átadta Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatónak az évdiákja díjat. Diákképviselőként is jelen volt társai között, és figyelt a szakmai tudás elsajátítására is tanulmányai során. A továbbiakban Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatót kérdeztük az egyetemi éveinek lezárásáról. A riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntöm Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatót. Online világon keresztül is.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit!
2: Miért iratkoztál be a mesteri szakra református tanárképző zeneművészeti karon?
3: Elsősorban azért iratkoztam vissza, mert az alapképzést is ott végeztem, az egyiket, illetve végeztem még párhuzamosan a szociális munkaszakot, és szerettem volna ott folytatni a tanulmányaimat a református tanárképzői zeneművészeti karon.
2: Milyen volt ez az elmúlt fél éved, ez az elmúlt éved, milyen tantárgyaid voltak, tudnál róla mesélni?
3: Én nagyon pozitívan éltem meg ezt az utóbbi, igazából az egész időszakot, amit ott töltöttem az egyetemen. Nagyon sokat segített nekem fejlődni szakmai, illetve személyes szempontból is, több szempontból. Az elmúlt fél év az kicsit pörgősebb volt, ugyanis végzős vagyok, és disszertációt is írok, illetve a tanulmányaimra is figyelek, valamint délutáni programjaim is vannak. Nagyon sok hasznos tantárgyunk van, például az önismeret, etika, pastorál etika, illetve sok más, nekem ez a kettő, ami így megragadta most az utóbbi időben a figyelmem.
2: Hogyha már végzős vagy, akkor most már megvan a témád is, és lassan be is fejezed. Mi az?
3: Elég érdekes, én a szégyenérzettel kapcsolatban írok, illetve a disszertációm fő kérdése igazából az, hogy mint segítő szakember, mint vallástanár, mint pedagógus, a fiatal felnőttekben ezt az esetlegesen jelenlévő szégyenérzetet, ezt hogyan lehetne feloldani, hogyan lehetne ezt kezelni bizonyos szinten, vagy hogy mit tud tenni egy tanár ezzel kapcsolatban.
2: Mi az, ami kihívás volt ebben az évben, vagy esetleg, hogyha voltál ösztöndíjjal valahova, arra is meghallgatjuk az élménybeszámolódat, azaz a tapasztalataidat?
3: Ami kihívás volt, az az időbeosztás, az időmenedzsment igazából, az nekem szerintem egész életem során egy nagy kihívás volt, illetve még most is az, nem csak múlt időben. És ösztöndíj lehetőség van a karon, van nálunk szociális ösztöndíj, illetve a teljesítmény ösztöndíj, abból van két kategória. Nagyon sok ösztöndíjas diákunk van, nagyon sokan megkapják nálunk a szociális ösztöndíjat például, és persze a teljesítmény ösztöndíjat is megkapja mindenki, akinek a jegyei ezt megengedik. Ezen kívül van nálunk Erasmus program, úgy érzem, hogy nálunk használjuk ki leginkább, a mi egyetemünk használja ki ezeket a rövid távú Erasmus programokat, illetve van hosszabb távú is, van féléves Erasmusunk, és nyári gyakorlatra is van lehetőség nálunk, és ezekre mind lehet jelentkezni. Személy szerint én is voltam nyárin is, voltam rövid programon is, mindegyikről rendkívül pozitív tapasztalatom van, illetve mindenkit bátorítok arra, akinek van lehetősége, hogy éljen vele és jelentkezzen ezekre a programokra.
2: Miért ajánlod a mesterin való továbbtanulást annak, aki még habozna, hogy nálatok tanuljon vagy sem?
3: Elsősorban azért ajánlom, hogy nálunk folytassa a tanulmányait az, aki szeretné, mert mi egy kicsit mások vagyunk a karon, a mi egyetemünk kissé különbözik a többitől, abból a szempontból, hogy sokkal emberközelibbnek érzem a többi karhoz képest. Nagyon jó oktatóink vannak külföldi oktatóink is, nagyon-nagyon hasznosak azok a dolgok, amiket el tudunk tőlük sajátítani, és úgy érzem, hogy ez az egyetem többek között az életre is nevelt, és nevel még mindig, mert még mindig ott vagyok. Igazából emiatt, tehát hogy nagyon hálás közösség az, ami nálunk van.
2: És kaptál egy díjat is, hogyan érintett?
3: Rendkívül meglepődtem, viszont nagyon hálás is vagyok érte, és akkor most innen is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik jelöltek és rám szavaztak erre a díjra. És volt bennem egy olyan érzés is, hogy értéke van annak, amit csináltam az elmúlt években, ugyanis 2022-től én vagyok a diákképviselő a vallásszakirányon, és nagyon-nagyon jól esett, tényleg szívből hálás vagyok érte, hogy a diákok azok ilyen formában is szerették volna kifejezni a hálájukat esetleg, miért érdemes hozzánk iratkozni. Ugye alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni, illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábesbolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
2: Legyen így. Sok sikert kívánok a védéshez majd, ha megvan a dolgozatod. Gondolom most már hamarosan le is adtad, vagy leadod.
3: Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jót.
1: Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatóval beszélgettünk az egyetemi éveiről, tanulmányairól és ösztöndíjas lehetőségekről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta az országgyűlés kedden az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, melyek szükségesek Magyarország Európai Uniós pénzekhez való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, mely a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. A jogszabály szerint a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, vagyis az MTVA beolvad a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT lesz. Ez a szervezet viszi tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat. A közlemény szerint visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A szülők kétharmada a legfeljebb 20 000 forintot szán gyermekenként nyári játékokra, strandcikkekre. A keresletet a strandolás, a táborozás, az utazás és a képernyő idő csökkentésének igénye egyszerre alakítja, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régió Játék kedden. A társaság friss kutatása alapján a nyári játékkosár sok családnál több kisebb, praktikus tételből áll össze. A vásárlási döntésnél az ár vezet, de fontos szempont az is, hogy a játék hosszabb időre lekösse a gyereket, közösen is használható legyen, vagy a vízparton is elő lehessen venni, írták. 300 millió forint értékű jövedéki termékkel visszaélő férfiakat tartóztattak le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A Miskolci járásbíróság két férfi letartóztatását rendelte el. A megalapozott gyanú szerint 300 millió forint összértékben elektromos és füstszűrős cigarettákkal éltek vissza, közölte a Miskolci törvényszék sajtóosztálya kedden. Azt írták, a két gyanúsított konténerek bérbeadásával foglalkozott Budapesten, ahol az egyik konténerben 20 000 darab elektromos cigarettát és 5 000 doboz füstszűrős cigarettát találtak. A termékek jövedéki adó és áfa vonzata 111 millió forint, hozzátették a cselekmény büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés. Eredményes tavaszi versenyeket produkált a DVTK gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta a május elején országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezon Tokióban nyitotta meg egy 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz, köztük Bergenben egy ezüstérmet szerzett, Dresdában pedig egyéni szezon csúccsal jutott a második helyre. A napokban újabb nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Tóth Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Koppenhágában áll rajthoz.
0: Az időjárásról.
1: A napsütésé lesz a főszerep, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható, napközben 30-35 fok lesz. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél, szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Ne égj ki! Második rész. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. János evangélium a 15. fejezet, 11-es vers. A kiégés elkerülése érdekében először is csatlakozz egy támogató csoporthoz. Tedd fel magadnak a kérdés, hogy számodra vajon ki az, aki Pál volt Timóteusnak, téged kitanít úgy imádkozni, ahogyan Jézus és keresztelő János a tanítványaikat. Te kivel tudod megosztani a küzdelmeidet? Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat, mondja a Biblia. A szolgálótársaid megértik a testi, érzelmi és lelki szükségleteidet, és új, felfrissülést hozó lelki gyakorlatokat javasolhatnak neked. Másodszor tudj nemet mondani, és ne kérj érte elnézést. Ismerd az ajándékaidat és a korlátaidat is. Nézz szembe a félelmeiddel, ne térj ki előlük, mintha nem is léteznének, és mindenek előtt próbáld elkerülni a tehetetlenség állapotát. Alakíts ki hasznos megküzdési stratégiákat. Ne lásd katasztrófának a hétköznapi történéseket. Ha minden irányból fenyegetve érzed magad, az a kiégés biztos jele. Továbbá ne fogadj el egy adott álláspontot csak azért, mert eddig mindig így tettél. Harmadszor, ismerd fel, hogy nem baj, ha jól érzed magad. A nevetés megemeli a vérben a boldogsághormon szintjét, miközben a stresszhormonokét csökkenti, és ez jó dolog. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen, mondta Jézus, valamint azt is, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Máté evangélium a 18. fejezet 3. vers. A gyerekek nem próbálják maguk irányítani az egész világot, és nem aggasztják őket a feltornyosult teendőik, hanem a pillanatnak élnek. A stresszes élet egyetlen előnye az lehet, hogy így jó eséllyel hamarabb fogsz találkozni Jézussal, de talán több jutalmat gyűjthetnél odaátra, ha hosszabb időt töltenél a földön. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában az 5. parancsolat református hitvallás szerinti magyarázatát hallják Dezső Attila sátoralja újhelyi református lelkipásztortól.
2: Amikor a lelkiismereti kérdésről van szó, hogy akkor bocsánat, most ezt tegyem vagy ne tegyem, akkor arra tanít, hogy Istennek kell inkább engednem, mint így az embereknek. Szóval ami legfontosabb számomra itt most ebből a kérdésből, hogy miért van kiterjesztve. Azért van kiterjesztve, mert Isten így gondolta, hogy rajtuk keresztül is vezet, de meg kell tudnom különböztetni az Isten szerinti vezetőt, meg az emberek szerinti vezetőt. Mert nagyon fontos, hogy a Saul esete is, akkor gyorsan befejezem, gyorsan választ, mert már biztos sokat beszélek, hogy Saul esetében ugye azt mondták, hogy egy olyan vezetőt kérünk, aki a mi harcainkat harcolja, nem az Istennek a harcát harcolja, hanem a mi harcainkat harcolja, és akkor látjuk, hogy hova vezetett, hogy állandó viszály volt, egymást üldözték, nem tudom, hogy erről szól a Sámuelnek az első könyve, hogy valami nagyon-nagyon nehéz helyzet alakul ki. Tehát ki az Isten szerinti vezető, és ki az, aki nem. Tehát, hogy aki az Isten szerinti vezető, annak engedelmességgel tartozom, az olyan nekem, mint az apám meg az anyám, de aki nem az Isten szerinti vezető, azt távolról nézem, aztán hát kérhet sok minden, de én nem fogok engedelmeskedni.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben az 5. parancsolat református hitvallás szerinti magyarázatát hallják Dezső Attila sátoralja újhelyi református lelkipásztortól, a beszélgető társa Jászter Beáta.
2: Mit akar Isten az 5. parancsolatban? Azt, hogy szüleimnek és valamennyi előjárómnak minden tiszteletet, szeretetet és hűséget megadjak, minden jó tanításuknak és büntetésüknek magamat illő engedelmességgel alávessem, s az ő vétkeik és szeszélyeik iránt is türelmes legyek, mivel Isten minket az ő kezük által akar vezetni. Így szól a 104. kérdés felelet a Heidelbergi KT-ban. Milyen érdekes, hogy az 5. parancsolatban az apa és az anya szerepel. Itt viszont azt is olvassuk, hogy az előjáróknak is. Hogyan értsük ezt?
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Érdekes az, hogy a Heidelbergi KT-ban az 5. parancsolathoz csak egyetlen egy KT-kérdés van. De hát ez annyira masszív, hogy szinte nagyon sok minden benne van. Én azt látom, hogy tudatosan lép túl a szülők iránti tisztelet kérdésén. Valahol azt látom, hogy hogy minden Istentől rendelt tekintélyre terjeszti ki a KT a szülők tiszteletét. Ugye a reformátori értelmezés szerint a parancsolat mélyebb üzenete az nem csak az, hogy megőrizzük a családnak a rendjét, tehát hogy legyen apám, anyám, és akkor hogy hozzájuk hogy kell viszonyulnom, hanem az Isten teremtett és fenntartó rendjének a tisztelete, a tiszteletben tartása, inkább így mondom, legyen előttünk. Fel kell ismerni egy hívő embernek, egy reformátusnak, egy katolikusnak is, hogy az Isten gyakran az emberi eszközökön, nagyon sokszor előjárókon, vezetőkön keresztül próbál minket egy kicsikét tovább vinni a hitnek az útján, és ezért én úgy látom, hogy a szülők mellett ide veszi a KT, akár a lelkipásztorokat, akár a tanítókat, az egyházi hatóságokat, vagy felsőbb vezetőket, a világi vezetőket, és hát minden olyan szemét, akit Isten a közösség javára rendel különféle szolgálatokra. Szóval a KT az azért nagyon fontos, hogy világossá tegyük, hogy azért nem minden hatalommal rendelkezőnek ad isteni tekintélyt, és én azt gondolom, hogy itt nagyon sokszor elcsúsznak a keresztények, mert azt mondják, hogy na, hát őt megválasztották ide meg oda, akkor innentől kezdve csúsznom, másznom kell előtte, mert ő az én előjárom, felső vezetőm, nem tudom, nem. Tehát a vezető tekintély az a Szentírás felfogásából adódó, nem önmagából fakad, nem attól tekintélyes, mert van valami tekintélyt viselő címe, hanem abból, hogy szolgálja-e az Isten rendjét. Ugye egy keresztény ember számára ez a legfontosabb, hogy az Úr országát építi-e azzal a hatalommal, képesítéssel, bármivel, amit őt megkapta. Tehát az akaratát, az Isten akaratát viszi-e véghez úgy, mint ennek az eszköze. Tehát a Szentírás számos példát fel tud soroltatni, mikor a hatalom birtoklásával kikövetelték a tiszteletet és az engedelmességet. Nagyon sok esetben látták, hogy hát azért ez messze nem az Isten országát építő valaki. Egy példa jut rögtön eszembe, Jezabel királynő, Ahábnak a felesége, hát hatalmas befolyással rendelkezik, ugye hát tulajdonképpen ő hordja a nadrágot otthon, a férjét is leuralja, óránál fogva vezeti, stb. A népnek is az életében ugye az Asera meg a Baál tiszteletet nagyon magas szintre viszi. Lehetett engedelmeskedni Jezabelnek, de nem mindenben. Nem Isten iránti hűséget, hanem az Istentől való elszakadást vitte ez a Jezabel, és éppen ezért nagyon fontos volt az, hogy hát akkor itt különbséget kellett volna tenni. Sajnos a nép ezt nem tette, mert ő is beleesett abba a hibába, hogy na hát, nincsen hatalom csak az Istentől. És ezért a hívő embernek az engedelmessége az KT szerint is soha nem lehet feltétlen, soha nem lehet korlátlan. Mindig kritika alá kell helyezni, kritikus szemlélettel kell nézni egy vezetőnek az életét, meg a dolgait, meg a mondatait, meg a tetteit, és amikor az emberi tekintély Isten ígéjével kerül szembe, hát akkor érvényes az apostoli elv, hogy hát az Istennek kell inkább engedelmeskedni sem, mint az embereknek. Tehát a reformáció korában azért ennek a megkülönböztetésnek, hogy Isten szerinti vagy nem Isten szerinti vezető, ennek különösen is fontos jelentősége volt, hiszen a középkor az még az a világ volt, ahol az egyházi hatalom, meg az állami hatalom is abszolút engedelmességet követelt. Tehát ugye ez a szubordinális, ez az egymás alá fölé rendeltségi helyzet, ez a hűbéri viszony, ez nagyon erőteljesen megkövetelte a feltételen engedelmességet. Most a reformátorok azért hangsúlyozták azt, hogy vannak fejedelmek, vannak, mit tudom én, városi tanács tagjai, szülők, tanítók, lelkipásztorok, de mindezek fölött ott áll a legnagyobb tekintély, az Úr Jézus Krisztusnak a tekintélye. Hát innentől kezdve egy református ember nem csúszhat, mászhat senki előtt. Egyetlen egy ember előtt sem. És amikor a lelkiismereti kérdésről van szó, hogy akkor, bocsánat, most ezt tegyem, vagy ne tegyem, akkor arra tanít, hogy Istennek kell inkább engednem, mint így az embereknek. Szóval, ami legfontosabb számomra itt most ebből a kérdésből, hogy miért van kiterjesztve, azért van kiterjesztve, mert Isten így gondolta, hogy rajtuk keresztül is vezet, de meg kell tudnom különböztetni az Isten szerinti vezetőt, meg az emberek szerinti vezetőt, mert nagyon fontos, hogy a Saul esete, és akkor gyorsan befejezem, gyorsan választ, mert már biztos sokat beszélek, hogy Saul esetében ugye azt mondták, hogy egy olyan vezetőt kérünk, aki a mi harcainkat harcolja, nem az Istennek a harcát harcolja, hanem a mi harcainkat harcolja, és akkor látjuk, hogy hova vezetett, hogy állandó viszály volt, egymást üldözték, nem tudom, hogy erről szól a Sámuelnek az első könyve, hogy valami nagyon-nagyon nehéz helyzet alakul ki. Tehát ki az Isten szerinti vezető, és ki az, aki nem. Tehát, hogy aki az Isten szerinti vezető, annak engedelmességgel tartozom, az olyan nekem, mint az apám meg az anyám, de aki nem az Isten szerinti vezető, azt távolról nézem, aztán hát kérhet sok mindent, de én nem fogok engedelmeskedni.
2: Tehát akkor nem minden vezetőnek kell engedelmeskedni. Mikor nem kell engedelmeskedni, és kik azok, akiknek nem kell engedelmeskedni?
3: Igen, hát jó fele indulunk el. Hát Calvin János az institúcióban világosan tanítja azt, hogy azért a keresztény ember azért engedelmességgel tartozik az Istentől rendelt felsőbségnek, és akkor hát megint hangsúlyozom, hogy az Istentől rendelt felsőbségnek, de hozzáteszi, amit mi már úgy ismerünk csak, hogy mint ilyen ellenállási záradék, hogy ha az emberi tekintély az Isten parancsával szembe kerül, akkor a hívő embernek nemet kell tudni mondani a vezetőnek a kérésére, Istennek kell inkább engedelmeskedni, tehát megint csak ott vagyunk, hogy mikor nem kell engedelmeskednem, akkor, hogy ha felfogtam azt, hogy bocsánat, nem korlátlan és nem kritikátlan és nem szolgai engedelmesség az, amit az Isten tőlem kér, akkor, amikor a vezetőimet elém állítja. Tehát a földi hatalom csak addig jogos, Calvin tanítása szerint, amíg az Isten rendjét szolgálja, amíg az Isten országát szolgálja, amíg a lelki épülést szolgálja, és amikor a hatalom elkezd visszaélni a lehetőségeivel, az eszközkészleteivel és mindennel, és bár lehet, hogy nem akar konkrétan bűnre csábítani, de egyébként pedig a bűnös helyzetek kialakulását támogatja, vagy segíti elő, akkor a keresztény embernek nemet kell mondani az ilyen vezetőre, és az ilyen vezetőnek az attitűdjére. Például nagyon gyakorlatban, ha az én szüleim, vagy nagyszüleim, vagy nagybátyám, nem tudom, hogy olyat kér tőlem, hogy tagadjam meg a hitemet, hogy forduljak el Krisztustól, hogy ne menjek már annyit a templomba, nem kell már ezt annyira komolyan venni, menjünk inkább fürdeni, mert most itt van a jó nyár, ne építsd az Isten országát, ezt nem mondja így gyakran ki, de olyan lehetőséget teremt, hogy figyelj, én csak vasárnap érek rá, hát döntsél, hogy akkor az Isten vagy én. És akkor a válasz, hogy akkor az Isten, majd elmegyünk fürdeni hétfőn, vagy mit, megeszünk egy lángost, akkor jövő héten, vagy amikor jobban ráérsz, de az Úr napja az Úré. Vagy, hogyha egy lelki vezető mondjuk a saját tekintélyét az Isten igéje fölé helyezi, és feltétlen engedelmességet kér, hogy én vagyok fölötted, én mondom meg, akkor ott megint csak lehet mondani, hogy köszönöm, eddig tudtál vezetni, sajnos méltatlanná váltál arra ezzel, hogy az én lelki vezetőm legyél, úgyhogy sajnos akkor én most innen kiléptem. vagy a munkahelyi vezető, amikor hazugságra kényszerít, lopásra, csalásra kényszerít, mert a papír mindent elbír. Amikor ilyen tisztességtelen dolgokat kérnek tőlünk, vagy akarnak rávenni, akkor lehet azt mondani, hogy rendben van, de én ezt nem. Ha ki is rúgtok, én ezt nem vállalom. Vagy ellene kell állnunk akkor is, amikor egy világi vezető, vagy egy egyházi vezető a pozíciójával visszaélve megaláz, akár egy négy szem közti interakcióban, egy beszélgetésben, vagy akár mások előtt megaláz, megfélemlít, vagy zsarol, vagy fenyeget, vagy lelkiismereteleni dolgokra próbál rávenni. Amikor ezt tapasztaljuk valakitől, az az ember megszűnt vezetőnek lenni a Biblia értelmében. Ő ott műsorozhat, meg ő ott előadhatja magát, de ez nagyon messze áll az Isten dolgaitól, és ilyenkor igenis fel kell állni, és azt mondani, nem. Aztán ellent kell állnunk akkor is, hogyha mondjuk egy állami hatalom olyan parancsot ad, hogy nyíltan szembeforduljunk az Isten kijelentett igéjével. Itt lehet sok mindent idevenni, nem akarok itt most példákat mondani, de ami ellenkezik az Isten kijelentett szavával, és ha az állam tőlem olyat kér, akkor kötelességem felállni, és azt mondani, hogy nem, ez nem egyeztethető össze azzal, amit az Isten tőlem kér. Vagy amikor megtiltják, beszűkít az Isten igének a hirdetésének a lehetőségét, a Krisztus nevének a megvallását, akkor megint csak, ugye a 1947-es nagy változásukor a hite és erkölcstant kivezették az iskolákból, addig benne volt. És miután ezt kivezették, többen is felszólaltak, mert ez volt az egyháznak a status confessionis, tehát mindig fel kell szólalni olyan helyzetek ellen, amikor szeretnéd hirdetni az evangéliumot, így szemben nem engedik. Aztán, hogyha olyan dolgokra köteleznek bennünket, mondjuk, hogy mit tudom én, egy ártatlan embernek mondjuk kárt okozzunk, vagy igazságtalanul kiközösítsük, bántsuk, kicsináljuk, akkor ez megint csak az Isten igének az ellene megy, és akkor itt, akkor nem kell engedelmeskednem ennek az egésznek. Tehát, hogy arra is nemet kell mondjak, hogyha egy hatalmon levő ember, és azt hiszem, hogy ebben megint nagyon sokan elhasalunk, amikor egy hatalmon lévő vezető önmagát ünnepelteti, vagy amikor egy lelki vezető elvárja, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsék őt itt és itt, amikor elvárja, hogy mindenhová őt hívják, amikor elvár egy csomó mindent, ez mindig az idegen lélek, amit nekünk a lelkek megkülönböztetésének az ajándékával fel kell ismernünk, ez az idegen lélek, amelyik az Istennek kijáró tiszteletet és hódolatot magának szeretné. Itt kezdődik, ugye nem is gondolnánk bele, hogy ez most ez. Nagyon fontos tehát, hogy a kálvini tanítás szerint észnél legyünk, mert hát tudatlanul is, meg így naivan is, hízelgésből, meg számításból is vétkezhetünk az ötödik parancsolat ellen, ahogyan a vezetőinkhez viszonyulunk. Tehát számomra csak addig vezető valaki, ameddig a hitemben megerősít, csak addig vezető valaki, ameddig az Isten országát építi, amíg a békességet, amíg a nyugalmamat munkája. Abban a pillanatban, ahogy én az Isten igével ellentétes dolgot látok, számomra ő megszűnt vezetőnek lenni. Lehet, hogy hivatalban fölöttem van, lehet, hogy állami rendek szerint fölöttem van, bárhogy lehet fölöttem, de sajnos lelki értelemben nem tudok rá úgy tekinteni, ellenállok. Aztán, ha jót tesz, akkor igenis engedelmeskedem, stb., de addig, ameddig ő meg nem tér ebből a fajta vezetési stílusából, addig sajnos nem vezető.
2: A Káti abban is segítségünkre van, hogy hogyan engedelmeskedjünk. Akkor most egy kicsit fordítsuk ezt le, és mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi a válasza a Kátinak az engedelmességre, illetve a hogyanra, mit jelent ez a gyakorlatban.
3: Na hát remélem akkor eddig sikerült legalább annyit átadni, hogy kritikusan mindig a Szentírás mérlegén megvizsgálom, hogy amit akár a szüleim, vagy a lelki vezetőim, a tanítóim, vagy a mindenféle elöljáróim kérnek tőlem, az összhangban van-e az Isten igéjével. Az engedelmességünket az mindig úgy gyakoroljuk, minthogyha maga az Úr kérte volna tőlünk, hogyha ez az Isten igével összeegyeztethető. Tehát nem ilyen 80%-ban összeegyeztethető, nem, hanem ha ez tényleg 100%-ig biblikus, amit tőlem kérnek, akkor annak engedelmeskedek, hogyha csak, mit tudom én, 80%-ban biblikus, 20%-ban, akkor egy kicsi méreg is elég ahhoz, hogy aztán hatalmas nagy félresiklások legyenek. Valahogy a heideggeri KT az engedelmességet három jelzővel próbálja visszaadni, azt mondja, hogy tisztelettel, szeretettel és hűséggel végezzem ilyenkor a feladatomat. Mit jelent tisztelettel engedelmeskedni? Hát elismerem azt, hogy Istentől kapta az a másik a felelősségét. És innentől kezdve én tisztelettel beszélek róla. Nem beszélek róla megvetően, nem gúnyolom ki, nem rombolom a tekintélyét különféle pletykákkal, nem rombolom különféle rosszindulatú kritikákkal, meg állandó rugódozásokkal, morgolódásokkal, hanem amikor mondjuk nem értek vele egyet, mert lesznek ilyen dolgok, hogy hát figyelj, én ezt máshogy csinálnám, nem értek vele egyet, vagy amikor hibázik, elront valamit, akkor nem azzal kezdem, hogy na, én megmondtam, hanem próbálom megőrizni az ő önmaga előtti önbecsülését is, meg az ő vezetői státuszát a szívemben. Tehát, hogy a tisztelet az nem a vezető személyes érdemeinek szól elsőrenden, hanem annak az Istentől kialakított rendnek, amiben őt elöljáróvá tette az Isten. Tehát, hogy én nem a vezetőt tisztelem, hanem a renden keresztül az Isten tisztelem. Ő egy eszköz az Isten rendjében. Tehát, hogy nem jár neki külön tisztelet. Tehát egy eszköz. Aztán szeretettel engedelmeskedni, az azt jelenti, hogy hát én nem csak végrehajtom mondjuk a feladatokat, mint valami robot, hogy jó, hát ezt kell csinálni, ezt csinálom, hát azt kell csinálni, akkor azt csinálom, ha ide tesznek, itt vagyok, ha oda tesznek, ott vagyok, nem, hanem belülről, mint egy Isten tiszteleti formaként jó szívvel végzem. És innentől kezdve, amikor azt mondom, hogy szeretettel, akkor igyekszem nem ellenségként kezelni azt az elöljárót, hanem olyan emberként, akire Isten terheket és felelősséget is rakott. És azáltal, hogyha magunkat nézzük, hogy milyen nehéz terheket vinni, milyen nehéz felelősséget hordozni, akkor egy vezetőre ez többszörösen is érvényes, akkor imádkozom érte, ezt is jelenti, hogy szeretetben engedelmeskedem, és hát igyekszem megérteni a szándékát, mögé nézni, és mondjam így, hogy próbálok együtt működni vele mindaddig, újra hangsúlyozom, ameddig ez igei, ameddig a Szentírása alapszik, és hát a békességet igyekszem kimunkálni vele kapcsolatosan. Pál apostol mondja, hogy minden emberei éljetek békességben, ugye, hogy hát akivel lehet. Vannak a vezetők, akikkel nem lehet békességben élni, mert ők ugye hát csinálják a dolgaikat, de a szeretetben engedelmeskedni azt jelenti, hogy nem csak végrehajtom, hanem a szívem benne van. És a hűséggel engedelmeskedni, ez a Kátinak a harmadik tétele, ez meg azt jelenti, hogy hát megbízható vagyok, és maradok akkor is, amikor senki nem ellenőrzi a munkámat. Tehát magyarul nem csak addig szolgálok odaadóan, amíg a nagy plénum látja, addig, amíg mondjuk elismerést kapok, meg dicséretet, jaj, de ügyes, jaj, de fantasztikus, látod, hogy összeszedte ezt is, meg azt is, hanem amikor nincs kedvem hozzá, akkor is hűséges maradok. És innentől kezdve ez a hűséggel engedelmeskedni, ez kitartást, becsületet és hát ilyen állhatatosságot is kér az embertől, hogy a rád bízott feladatokat, rád bízott kincset őrizd meg, munkáld, foglalkozz vele. De ahogyan megint csak mondom, nem jelent ez vak engedelmességet. Tehát azért a tisztelet, a szeretet, a hűség az nem jár mindenkinek. Ez nem egy automatikus dolog. Szokták mondani, hogy a tiszteletet ki kell érdemelni. A szeretetet nagyon sok esetben, főleg az édesanyai szeretet az magától van, az feltétel nélküli. De az apai szeretetet nagyon sokszor ki kell érdemelni. És a hűség azt meg nem adjuk akárkinek. Tehát, hogy ott nagyon-nagyon komoly értékrendbeli egyezésre van szükség. Mindig azzal a kritikus szemmel kell nézni, amikor kérnek tőlünk valamit, hogy bocsánat, ez benne van-e az én Bibliámban? Egyeztethető-e az Istennel? És amikor így engedelmeskedünk, akkor valójában már nem az embereknek szolgálunk. És azt hiszem, hogy itt van a kulcsa ennek a KT-nak, hogy a Pál apostol a Kolossi levélben mondja azt, hogy bármit tesztek, lélekből tegyétek, mint akik az Úrnak, és nem az embereknek teszitek, vagy nem az embereknek szolgáltok. Tehát tisztelettel, szeretettel, hűséggel csak az Istennek lehet szolgálni. És azt, hogy ez milyen emberen keresztül, vagy milyen eszközön keresztül jön, az már mellékes dolog.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetésünk rövidesen folytatódik.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 5. alkalommal rendezte meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület azt a találkozót, amelynek célja, hogy az apró gyülekezetek is láthassák egy nagy közösség részei, amely mindig mögöttük áll és amelyre mindig számíthatnak. A nagyszabású eseménynek immár hagyományosan a Sárospataki Református Kollégium udvara adott otthont. A rendezvény sikeréhez a Hittudományi Egyetem is hozzájárult a maga eszközeivel. A program kínálatot ugyanis dr. Nagy Károly Zsolt, az intézmény tudományos rektor helyettesének fotókiállítása gazdagította, amelyet teltházas könyvbemutató kísért. A különleges üzenettel bíró tárlat alapjául ugyanis a Böjt album című könyvének képanyaga szolgált, a kötetben is olvasható üzenetekkel, gondolatszilánkokkal együtt. A könyvbemutatón Nagy Károly Zsolt beszélgető partnere Hajdú Zoltán Levente, a Magyar Református Egyház missziói szolgálatának vezetője volt. A következő percekben dr. Nagy Károly Zsolttal Sütő Dávid Pelé beszélget.
2: Hogyan, milyen módon?

0: csatlakozik itt a gyülekezeti alkalomhoz.
1: Két programot hoztam, illetve két program ide jövetelében vagyok ludas. Az egyik egy könyvbemutató, ahol az imádság éve alkalmából megjelent köteteket fogjuk bemutatni Hajdú Zoltán Leventével együtt. A másik program pedig, ahogy a könyvbemutatón is szerepel az én könyvem, a Böjtalbum, ennek a Böjtalbumnak az anyagából készült kiállítás, amit pedig az egyházkerületnek a kérésére, felajánlására hoztunk ide a Teológia Zsibongó galériájába.
0: Megelőzve az eseményeket egy kicsit és kettészedve, a könyvbemutató az nagyjából miről fog zajlani, mit kaphatnak majd a résztvevők?
1: Az imádság éve alkalmából több új típusú imakönyv, vagy az imádságot segítő, az imádságban vezető könyv jelent meg egy házunkban. Ezek tulajdonképpen újdonságok. Megszoktuk az öreg szikszait, ami a kegyességünknek egy ilyen nagyon alapvető, nagyon fontos sarokköve. Megszoktuk, hogy jól leírt, jól körvonalazott imádságokat kapunk imakönyv címén, amiket mondhatunk, amiket együtt is mondhatunk, akár hogyha a közösségben vagyunk, de azt nem szoktuk meg, hogy egy könyv, egy imakönyv hogyan segít benne bennünket, hogy is mondjam így, talpra állni, saját lábra állni az imádságban, hogyan segít bennünket fejlődni az imádságban, az ima életben. Ezek a könyvek, amikről most szó van, ezek ilyen könyvek. Hajdú Zoltán Leventével erről fogunk beszélni, egyfelől magának az imádság szövegnek, az imádság szöveg mondásának, kötött imádság mondásának a dinamikájáról, ennek a jelentőségéről a hívő életben, a református hívő ember életében, illetve utána pedig a különböző könyvek sajátosságairól lesz szó. Ezek között lesz a Böjtalbum is. Mi úgy beszéltük meg Zoltánnal, hogy az első felében én kérdezem őt, a második felében pedig ő kérdez majd engem az albumról.
0: Átkötve a kiállításra, úgymond az album és a kiállítás az hogyan alakult ki, ha jól tudom, kéz a kézben jártak.
1: Igen, kéz a kézben jártak. A kiállítás az album anyagának egy részét mutatja be. Az albumnak az alapkoncepciója az volt, hogy a Nagybőjt időszakán vezeti végig az olvasót, a Nagybőjt tematikus vasárnapjaihoz válogattam szikszai imádságaiból egyet-egyet, és a Nagybőjt napjain pedig ezeketnek az imádságoknak egy-egy szava, szófordulata segítségével megyünk végig, úgyhogy a könyv egy saját imádsághoz vezet. Ez nyilván egy hosszú időszak, kiállítás formában befogadhatatlan lenne, ezért ebből az anyagból 4 hetet választottam ki. A 4 hét nem annyira a Böjt koncepcióján, mint inkább az Isten keresés, az Isten akaratának a keresésében vezet végig. Ugyanaz a metódus, van egy-egy szikszai imádság, vannak a képek, amelyek az imádság szavaira reflektálnak, de a vége nem az én imádságom, hanem egy üres lap várja a látogatókat, ahova saját imádságot, saját imaszavakat írhatnak föl.
0: Kiállítással, illetve akár az albummal, most főleg a kiállításon lenne a hangsúly, mit szeretne elérni, mit szeretne megmutatni?
1: Ez egy nehéz kérdés. Én inkább abban gondolkodom, hogy nekem volt egy nagyon erős élményem a Böjtalbumhoz kapcsolódóan, Böjtalbum készítésének a menetében. Úgy indult ez az egész próbálkozás, hogy én nagyon szeretem szikszait, Böjtben is olvastam, és kerestem azt kicsit kutatóként is, hogy vajon a Nagybőjt tematikája egy 18. századi protestáns imádságírónak az imádságaiban megtalálható-e, és ahogy ezt kerestem, találtam olyan imádságokat, amik a Böjthöz kapcsolódnak, és úgy döntöttem, hogy a saját Böjtömet ezek mentén élem végig, és ahogy jöttem-mentem a városban, úgy rájöttem, hogy egészen máshogy kezdem el látni a világot az imaszövegeken keresztül, ahogy azok dolgoznak bennem, mint azok nélkül. Én abban vagyok inkább érdekelt, vagy azt szeretném átadni, vagy azt szeretném elérni, hogy azok, akik az albumot használják, illetve akik most a kiállítást nézik, azok is kezdjenek el más szemmel nézni a világra. Ez egy nagyon kálvinista gondolat, hogy az Isten kijelentésének terepe hordozója a világunk, csak ezt el szoktuk felejteni. Néha még a természettel kapcsolatosan ezt így érezzük, hogy ó, milyen gyönyörű táj, és az Isten milyen gyönyörű dolgokat teremtett, de lehet az Isten kijelentésének hordozója egy töredezett aszfalt, és mellette a kutya lábnyoma, hogyha megpróbálunk úgy tekinteni rá, feltesszük a kérdést, hogy ez miért fontos, mit hordozhat ez. Ebben az elmélyülésben, kérdésfeltevésben szeretném én, ha nem is annyira vezetni, inkább inspirálni azokat, akik megnézik a kiállítást.
0: Hogyan látja ez a mostani nagy alkalom? alkalom, a gyülekezeti találkozó miért jelentős?
1: Nálunk van egy nagyon jó szak a teológián, a református közösségfejlesztő szak, és a közösségfejlesztők között egy ilyen, hát tulajdonképpen közhely, persze támadjuk is ezt a közhelyet, de akkor is egy közhely, hogy egy közösséghiányos, közösségdeficites társadalomban élünk. Én azt gondolom, hogy minden olyan alkalom, amikor az embereknek lehetőségük van találkozni egymással, sőt, minden olyan alkalom, ahol a közösségeknek lehetőségük van találkozni egymással, egymást erősíthetik. Egyszerűen csak találkoznak, és az egymás jelenlétében gazdagodnak az egymás jelenlétével, nem kell ott még beszélni sem túl sokat, csak jelen lenni egymás mellett. Minden ilyen alkalom nagyon fontos, mert ezeket a szálakat, amik összekötnek bennünket, ezeket kellene erősíteni. És én annak örülök, hogy ennek a rendezvénynek már hosszú ideje a Pataki a kollégium ad otthont, és most talán mi is elkezdünk nem csak otthont adni ennek a rendezvénynek, hanem bekapcsolódni ennek a rendezvénynek, és a közösségépítésnek a folyamatába, akár egy könyvemutatóval, akár egy ilyen kiállítással.
2: Kedves hallgatóink, 5. alkalommal rendezte meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület azt a találkozót, amelynek célja, hogy az apró gyülekezetek is láthassák egy nagy közösség részei, amely mindig mögöttük áll, és amelyre mindig számíthatnak. A nagyszabású eseménynek immár hagyományosan a Sárospataki Református Kollégium udvara adott otthont. A rendezvény sikeréhez a Hittudományi Egyetem is hozzájárult a maga eszközeivel. A program kínálatot ugyanis dr. Nagy Károly Zsolt, az intézmény tudományos rektor helyettesének fotókiállítása gazdagította, amelyet teltházas könyvbemutató kísért, a különleges üzenettel bíró tárlat alapjául ugyanis a Böjte Album című könyvének képanyaga szolgált, a kötetben is olvasható üzenetekkel, gondolat, szilánkokkal együtt. A könyvbemutatón Nagy Károly Zsolt beszélgető partnere Hajdú Zoltán Levente, a Magyar Református Egyház missziói szolgálatának vezetője volt. Az előző percekben dr. Nagy Károly Zsolttal Sütő Dávid Pelé beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért ma délután is Svédasztal című műsorunkba. A térség információival holnap jelentkezünk ismét. Az addigi viszont hallásra Bódis Attila szerkesztő műsorvezetőt hallották. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét János evangélium a 12. fejezetéből, a 20. és a 21. versekből hallgassuk meg. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Ezek a görögök nem egy új vallási elméletet kerestek. Nem egy okos vitára vágytak. Valami sokkal egyszerűbbet és mélyebbet akartak. Látni Jézust. Fülöphöz mentek oda, mert ő volt a kapocs. Ez a mi legnagyobb felelősségünk is. Az emberek ma sem teológiai előadásokra szomjaznak, hanem arra, hogy rajtunk keresztül megpillantsák a húsvér Krisztust. Kérdés, ha ránk néznek, elálljuk-e az utat, vagy mi leszünk az ablak, amin keresztül besüt a fénye. Van egy történet Sir James Thornhillről, a híres angol festőről, aki a londoni Szent Pál székesegyház kupolájának freskóit festette. Egy alkalommal, amikor befejezett egy részt, hátralépett az állványon, hogy megcsodálja a művét. Annyira elmerült a látványban, hogy nem vette észre, már az állvány legszélén áll, és a következő lépése a halálos zuhanás lett volna. Segédje észrevette a veszélyt. Nem kiáltott rá, mert félő volt, hogy a festő ilyettében lelép. Ehelyett felkapott egy ecsetet, és belemázolt a friss, gyönyörű festménybe. Thornhill dühösen ugrott előre, hogy megállítsa az elkövetőt, és ezzel megmenekült az élete. Néha mi is így vagyunk. Annyira a saját művünkre, a saját életünkre vagy vallásosságunkra koncentrálunk, hogy szem elől tévesztjük az életet adó Jézust. Isten néha belemázol a terveinkbe. Csak azért, hogy végre ne a képet, hanem őt nézzük. Ma valaki a környezetedben, talán a kollégád, a szomszédod vagy a gyereked, tudat alatt pont azt kéri tőled, amit a görögök Fülöptől. Látni szeretném Jézust. Nem prédikációt várnak tőled, hanem egy olyan gesztust, türelmet vagy kedvességet, ami nem ebből a világból való. Ne magadat mutasd meg. Ne a te igazadat, a te sikereidet vagy a te sérelmeidet told előtérbe. Légy ma egy tiszta üvegfelület, amin keresztül valaki megláthatja a reményt. A mai igemagyarázat Berencsi Balázs Szabolcs Veres Marton szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Közép-Európa jelen van, erős és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa, fogalmazta meg a miniszterelnök a visegrádi négyek kedden Magyarországon tartandó találkozójának üzenetét. Magyar Péter napirend előtt az országgyűlésben azt mondta, ez egy olyan térség, mely több mint 65 millió ember otthona, Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. Ha jól végezzük a dolgunkat, tette hozzá, néhány évtized múlva Közép-Európa történetét a felemelkedés, az önbizalom, a béke és az együttműködés történeteként mesélik majd, fogalmazott Magyar Péter, aki azt javasolta a négy országnak, dolgozzanak rajta közösen, hogy együtt erősebbek legyenek, mint valaha. Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előtér rekonstrukciója. A helyi hívők és a meghívott vendégek vasárnap délelőtt gyűltek össze, hogy egy ünnepi hálaadó Isten tiszteleten, valamint az új imaösvény megáldásával adjanak hálát a munkálatok sikeres lezárásáért. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor, a tiszaninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét, a történelmi falak között pedig a hittanosok műsora mellett a testvér gyülekezetek képviselői is köszöntötték a megjelenteket. A liturgiát követően koszorúzással és szeretett vendégséggel zárták a napot, mondta Orbán Károly, a tiszanánai református gyülekezet gondnoka. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonukhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Az Európai Unióban 4%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 5 hónapban. Az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezete jelentésében arról ír, hogy ebben az időszakban az elektromos autók 20%-os részesedéssel rendelkeztek. Ez nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban 75,5, Franciaországban 55,5, Németországban pedig majdnem 41%-os emelkedést jegyeztek föl. A hibrid elektromos autók részesedése 35%-ról majdnem 38%-ra emelkedett. Eközben a benzin üzemű autók piaci részesedése az egy évvel korábbi 28,5%-ról 22,5%-ra esett vissza az EU-ban, a dízelüzemű járműveké pedig 9,5-ről 7,5%-ra zsugorodott. Magyarországon az idei első 5 hónapban 9%-kal több új autót hoztak forgalomba az egy évvel korábbinál. Idehaza a hibrid autók eladása majdnem 52%-kal nőtt. A benzinüzeműekből 8,5%-kal, a dízelautókból 13,5%-kal kevesebbet regisztráltak a jelentés szerint.
0: Az időjárásról.
1: Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Egy különleges fotóalbumot mutatok majd be, melynek a szereplői egytől egyig ismert személyiségek Fűr Anikó, Jordán Adél, Herendi Gábor, Kornis Péter, Szirtes Edina Mókus, Paja Bea, Feldmár András. A fotográfus London Katalin, aki olyan magazinoknak publikál, mint a Szép Lak, az Otthon, a Lakáskultúra vagy az Oktogon. 3 év munkája az album, amely elgondolkodtat, amely minden külcsín nélkül magát, az embert mutatja be.
2: Maga a hineni jelentése, az benne foglalja azt a föltétel nélküli odaállást, hogy nem tudom, mi következik. Na most itt ennél a fotóalbumnál, illetve fotókiállításnál, mert egy fotókiállításnak a lenyomata ez az album, azt szerettem volna ábrázolni 38 ember segítségével, akiket felkértem, közszereplők, híres emberek, alkotók, magánember, tehát olyan szereplői vannak ennek a könyvnek, akikről azt képzeltem, hogy úgy tudnak megállni, úgy tudnak szembesülni akár önmagukkal, ha jön ez a kérés valahonnan messziről, vagy parancs. Itt mindenki úgy tölti fel tartalommal ezt a bibliai történetből eredő kifejezést, ahogy akarja, vagy ahogy tudja, hogy egyszerűen megáll, és azt érezzük, hogy hineni itt van. És ezáltal talán a nézője is érezheti azt, hogy a tárlat vagy a könyvet, aki lapozgatja, hogy hoppá, talán egyszer meg kell így állni. Minden jelmez, kellék nélkül a fekete semmibe, és akkor csak annyi van, hogy itt vagyok. Tehát valami ilyesmiről szól ez az album a reményeim szerint.
1: De a hineni az ön által jött?
2: Nem, hát én sem ismertem ezt a szót, vagyis én nem ismertem. Feldmár Andrástól ered a kifejezés.
1: Mert hogy ő volt az egész fotózás elindítója, ugye?
2: Így van, egy akár véletlennek is mondható, mert róla készítettem stúdióba felvételeket, képeket, portrékat, és megkértem, ez nem volt benne, csak őt még minden tartalom nélkül, vagy üzenet nélkül megkértem, hogy álljon a fekete térbe, és csak álljon meg. És akkor lefényképeztem. És elküldtem neki, amikor elkészült az összes kép, ezt is, és ő írta ezt, hogy ez a kép maga a hineni. És akkor kérdeztem rá, hogy mi ez, és ő fejtette ki ezt, és innen indult az egész, hogy nagyon megszerettem én is ezt a képet, nagyon úgy éreztem, ami róla készült, hogy ez tényleg hineni. Tehát ahogy ő megáll, nagyon szerettem a képet, és akkor így kértem föl embereket, először csak a személyes ismerőseimet, és amikor kezdett kirajzolódni, nem tudom, egy 5-6-10 portré után, hogy ez így együtt van talán erősebb jelentése, akkor így kezdett fölépülni az egész. És ezek az emberek előre vállalták ezt a kockázatot, hogy meg lesznek nézve, és vállalták azt, hogy nem más mutatnak, mint akik, hiszen itt vannak színészek, akik gyönyörű, szépek tudnak lenni, mint Fűr Anikó is, és vállalta, hogy egy farmerban, egy kockás ingben megáll. Fűr Anikó állt meg, nem a színésznő, akit csodálunk a színpadon, vagy akár Kulka János, aki tényleg tud sármőr lenni, tud minden, és egy melegítőbe megállt, és rám, illetve az emberekre nézett.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval. Számítok a figyelmükre.
0: Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Szegeden az ünnepi könyvhét keretében mutatták be London Katalin fotográfus Hineni című magyar-angol nyelvű fotóművészeti albumát. A 150 oldalas könyv képsorozatként is működik. Előszobát Feldmár András pszichoterapeuta jegyzi, aki szerint a Hineni héber szóban benne van minden. A bátorság, az odaadás, a figyelem. Úgy véli, London Katalin portréi ezeket a pillanatokat ragadja meg, amikor a modell minden allűr nélkül van jelen. Megállásra késztetnek, egy-egy arc mögött életutakat sejtetnek. Nem harsányak, nem akarják túl kiabálni a világ zaját. Munkái lehetőséget adnak arra, amit a hétköznapokban ritkán engedünk meg magunknak, hogy bűntudat és sietség nélkül nézzünk hosszan valaki másra. Hogy ne csak ránézzünk, hanem meglássuk. A következő percekben London Katalin fotográfussal beszélgetek. Szegedi származású, de Szentendrénél, és szabadúszó fotográfus, viszont közel 30 évig dolgozott lakberendezéssel foglalkozó magazinoknak, Szép Lak, Otthon, Lakáskultúra, nekem innen volt ismerős a név, én nagyon szeretem ezeket az újságokat, és nagyon szeretem azokat az enteriőröket, amelyeket például ön készített. Szóval azért egészen más enteriőröket készíteni, meg egészen más portrékat.
2: Igen, ez így van. Egyrészt az enteriőr fotózáshoz úgy kerültem, hogy majd 10 évig, mint újságíró, szakújságíró, az Otthon, majd miután az tulajdonosváltáson esett át, utána a Szép Laknál, mint szakújságíró dolgoztam, és fotóssal mentünk lakásokba, helyszínekre, riportot és képes riportot készíteni. 10 év után, mivel már elég rendesen benne voltam ebbe a területbe, tanfolyamot elvégeztem, és megtanultam az enteriőr fotózást, felszerelést vettem, és azután a saját anyagaimat, riportjaimnak a szövegét és a cikkeket is én írtam, fotóztam. Most visszatérve, ez egy kis bevezetés volt az enteriőr, illetve portréfotózás különbségére. Hát az enteriőrnél az összes felszerelést viszi az ember a helyszínre, vakukat, világítást, tehát egy személyes stábként vonul a helyszínre, bevilágít, tehát egy igen nagy munka ez asszisztens nélkül, de hát Magyarországon nincs ez asszisztens rendelve. Tehát fizikailag is más, mert minden egyes helyszín, például konyhába vagyunk, a konyharészletet világítom be, készítem az 5-6 fölvételt különböző nézőpontokból, tehát ez egy nagy munka, de nagyon izgalmas és nagyon szép, nagyon szerettem. A portrénál, ami a Hinenihez, hogyha átugorjuk azt a 20-30 évet, az stúdióba készült. Tehát ez egy nagyon-nagyon kellemes, ugyanakkor teljesen más figyelmet és más hátteret igényel, mert oda jön a fotóalany, oda megy a fotós, és akkor ott készülnek a képek.
1: Bár azért az enteriőr fotózásnál is van, amikor kifejezetten mondjuk csak egy tárgyat emelnek ki, van olyan, ugye?
2: Persze, igen. Ezeknél a magazinoknál, mindegyiknél, én mondjuk legfőképpen a Szép Laknak dolgoztam, de mindegyiknél a szempontok az, hogy egy nagy képet készítünk átlátásokkal, ha lehet, hogy lehessen érezni a térkapcsolatokat, a térfűzést, tehát messziről indulunk, és közelítünk egyre közelebb, és hogyha a lakástulajdonos benne van, akkor természetesen róla is készül kép, hiszen az ő tükröződése maga, az ő lelkének és egyéb világhoz való viszonyának a tükröződése a lakás. És akkor, ha sok szép tárgy veszi körül, akkor a tárgyakra külön is rá fókuszálunk.
1: De azért a Hineni elkészülte sem volt egyszerű, azért ez 3 év munkája.
2: Igen.
1: Honnan jött az ötlet?
2: Érdemes magát a szót megfejteni, mert nem biztos, hogy köztudott, hogy mit jelent a hineni. De ennek a titokzatossága nem csak azért ilyen mély, mert nem ismerjük, hanem nagyon sokrétű, sok jelentőségű. Tehát szinte megfejthetetlen ez a Héber Bibliában, mikor Isten szólítja Ábrahámot, és Ábrahám még nem tudja, hogy mit akar tőle Isten. Ő teljes bizalommal, teljes odaadással annyit mond, hogy hineni, itt vagyok. Tehát ennek a bővebb jelentése, hogy itt vagyok, tégy velem, amit akarsz, állok rendelkezésedre, stb. És Isten azt parancsolja, nem kéri, hogy áldozza föl egyszülött fiát, Izsákot. Na most a bibliai történet folytatódik, és nem kell ezt az áldozatot elkövetnie Ábrahámnak, de maga a hineni jelentése az benne foglalja azt a föltétel nélküli odaállást, hogy nem tudom, mi következik. Na most itt ennél a fotóalbumnál, illetve fotókiállításnál, mert egy fotókiállításnak a lenyomata ez az album, azt szerettem volna ábrázolni 38 ember segítségével, akiket felkértem, közszereplők, híres emberek, alkotók, magánember, tehát olyan szereplői vannak ennek a könyvnek, akikről azt képzeltem, hogy úgy tudnak megállni, úgy tudnak szembesülni akár önmagukkal, ha jön ez a kérés valahonnan, messziről, vagy parancs. Itt mindenki úgy tölti fel tartalommal ezt a bibliai történetből eredő kifejezést, ahogy akarja, vagy ahogy tudja, hogy egyszerűen megáll, és azt érezzük, hogy hineni itt van. És ezáltal talán a nézője is érezheti azt, hogy a tárlat, vagy a könyvet, aki lapozgatja, hogy hoppá, talán egyszer meg kell így állni. Minden jelmez, kellék nélkül a fekete semmibe, és akkor csak annyi van, hogy itt vagyok. Tehát valami ilyesmiről szól ez az album a reményeim szerint.
1: De a hineni az ön által jött?
2: Nem, hát én sem ismertem ezt a szót, vagyis én nem ismertem. Feldmár Andrástól ered a kifejezés.
1: Mert hogy ő volt az egész fotózás elindítója, ugye?
2: Így van, egy akár véletlennek is mondható, mert róla készítettem stúdióba felvételeket, képeket, portrékat, és megkértem, ez nem volt benne, csak őt még minden tartalom nélkül, vagy üzenet nélkül megkértem, hogy álljon a fekete térbe, és csak álljon meg. És akkor lefényképeztem. És elküldtem neki, amikor elkészült az összes kép, ezt is, és ő írta ezt, hogy ez a kép maga a hineni. És akkor kérdeztem rá, hogy mi ez, és ő fejtette ki ezt, és innen indult az egész, hogy nagyon megszerettem én is ezt a képet, nagyon úgy éreztem, ami róla készült, hogy ez tényleg hineni. Tehát ahogy ő megáll, nagyon szerettem a képet, és akkor így kértem föl embereket, először csak a személyes ismerőseimet, és amikor kezdett kirajzolódni, nem tudom, egy 5-6-10 portré után, hogy ez így együtt van talán erősebb jelentése, akkor így kezdett fölépülni az egész.
1: Ugye Feldmár András előszót is írt a könyvhöz, és nagyon tetszik, amit ír, mert hogy azt mondja, hogy Katalin munkái lehetőséget adnak arra, amit a hétköznapokban ritkán engedünk meg magunknak, hogy bűntudat és sietség nélkül nézzünk hosszan valaki másra, hogy ne csak ránézzünk, hanem meglássuk. Igen, az emberek többsége, ha nézik őket, akkor zavarba jön. És ezért nagyon nem ismerjük megnézni az embereket, mert sokszor ezt negatív értelembe veszik egyébként az emberek, ha valakit megbámulnak. Pedig lehet, hogy csak érdekes az arca, lehet, hogy nagyon szép, lehet, hogy annyi minden tükröz az arca, ami valakiben valamit elindít.
2: Igen, és ezek az emberek előre vállalták ezt a kockázatot, hogy meg lesznek nézve, és vállalták azt, hogy nem más mutatnak, mint akik, hiszen itt vannak színészek, akik gyönyörű, szépek tudnak lenni, mint Füranikó is, és vállalta, hogy egy farmerba, egy kockás ingben megáll. Fűr Anikó állt meg, nem a színésznő, akit csodálunk a színpadon, vagy akár Kulka János, aki tényleg tud sármőr lenni, tud minden, és egy melegítőbe megállt, és rám, illetve az emberekre nézett.
1: Igen, mert hogy abba mehettek, amikbe szerettek volna. Tehát nem volt semmi instrukció.
2: Nem, nem.
1: Ez könnyű nem vagy semmi. Nehéz volt nekik? Mert ugye a színészeket legtöbbször instruálják.
2: Igen. Az instruálás az megvolt annyiban, hogy megkértem, hogy ne csináljanak semmit. Az is instrukció, hogy a legkényelmesebb ruhába jöjjenek, amiben úgy érzik, hogy jól érzik magukat, és utána arra kértem őket, amikor már a háttérbe beálltak, hogy a háttér elé, hogy hívjanak elő magukba egy olyan történetet, ami ezt a hineni érzést kelti bennük. Tehát volt egy belső történet mindenkinek, és az az ő története volt, és ha nézzük a képet, akkor lehet ezen is gondolkodni, mert nem üres tekinteteket lát az ember, még a profilképeknél is, ami szintén a könyvben és a kiállításon szerepelt fekete-fehérben, ugyanezek a szereplők teljesen profil beállításba, valójában a fél arcuk látszódik, és ott is érződik, úgy érzem, a belső tartalom.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést London Katalin fotográfussal, előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta az országgyűlés kedden az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, melyek szükségesek Magyarország Európai Uniós pénzekhez való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, mely a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. A jogszabály szerint a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, vagyis az MTVA beolvad a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT lesz. Ez a szervezet viszi tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat. A közlemény szerint visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A szülők kétharmada a legfeljebb 20 000 forintot szán gyermekenként nyári játékokra, strandcikkekre. A keresletet a strandolás, a táborozás, az utazás és a képernyő idő csökkentésének igénye egyszerre alakítja, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régió Játék kedden. A társaság friss kutatása alapján a nyári játékkosár sok családnál több kisebb, praktikus tételből áll össze. A vásárlási döntésnél az ár vezet, de fontos szempont az is, hogy a játék hosszabb időre lekösse a gyereket, közösen is használható legyen, vagy a vízparton is elő lehessen venni, írták. 300 millió forint értékű jövedéki termékkel visszaélő férfiakat tartóztattak le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A Miskolci járásbíróság két férfi letartóztatását rendelte el. A megalapozott gyanú szerint 300 millió forint összértékben elektromos és füstszűrős cigarettákkal éltek vissza, közölte a Miskolci törvényszék sajtóosztálya kedden. Azt írták, a két gyanúsított konténerek bérbeadásával foglalkozott Budapesten, ahol az egyik konténerben 20 000 darab elektromos cigarettát és 5 000 doboz füstszűrős cigarettát találtak. A termékek jövedéki adó és áfa vonzata 111 millió forint, hozzátették a cselekmény büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés.
0: Az időjárásról.
1: Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk, északias szél várható. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Kevés, az álmodozásból az időlevés, csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Kultóra, az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultórát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Linárt Vanda köszönti Önöket. 10. jubileumi tanévét zárta a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola Miskolcon. A zene messzire visz. Ez a mottója a Szimfónia Alapítványnak és az általa alapított Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskolának. A Szimfónia program egy közösségi zenei program, amely mindennapos zenetanulást biztosít hátrányos helyzetű gyerekeknek és fiataloknak, ezzel idézve elő hosszú távú társadalmi változásokat. A programot a venezuelai El Sistema és a Magyar Kodály módszer inspirálta. Az iskoláról, a módszerről, az eredményekről és a tervekről is beszélgetünk a Kultúra mai adásában Solymosi Árpád igazgatóhelyettessel és Virág Csabával, a Téglagyár úti telephely munkacsoportjának vezetőjével.
2: Igen, hát a zene messzire visz, ez a szlogenje a szimfóniának, és valóban messzire visz, mert nagyon sok helyre eljuttatjuk a gyerekeket. Ugye mi főleg Jukú-völgyi és vasgyári gyerekekkel foglalkozunk a vasgyári székhelyi intézményünkben, ami a legnagyobb az országban, de Miskolcon mi működünk a gyermekvárosban, középiskolában és a baptista középiskolában, illetve a Martin János iskolában, ahol sérült gyerekekkel foglalkozunk. Tehát tulajdonképpen nagyon szertágazó még a városon belül is az iskolának a működése. Mi tulajdonképpen a vasgyári iskolában, amikor elindultunk most már 11 évvel ezelőtt, ugye a Csaba kollégám azért mondta, hogy ez egy jubileumi év volt, mert a 2015-16-os tanév volt az első, amikor iskolaként elkezdtük a működésünket, és ugye ennek egy ilyen jubileumi évadot hirdetett a Szimfónia vezetőség, és akkor ennek úgy gondoltuk, hogy egy ilyen méltó lezárásaként csinálunk az Akadémiai Bizottság székházában egy koncertet, és talán egy kicsit, ugye mi arról vagyunk híresek, hogy csoportközpontúan oktatunk, tehát a zenekari munkával szocializáljuk ezeket a gyerekeket.
3: Én azt gondolom, hogy annak a pedagógusnak a számára, aki a saját személyiségéből fakadóan foglalkozik szívesen a gyerekekkel, nem kifejezetten nehéz őrangyalnak lenni, hanem inkább könnyű, vagy inkább természetes őrangyalnak lenni. Nagyon fontos, hogy bár létezik az emberek felfogásában egyfajta pedagógus szerep, de a pedagógus szerep, hogyha szerepként van megélve, akkor az hiteltelen, a gyerekek nem érzik igazából a rezgéseket, és akkor nagyon nehéz őrangyalnak lenni, akkor maximum felügyelőnek lehet lenni, de felügyelőként meg nem lehet nevelni szerintem, teljesen zsákutca ez a próbálkozás, mindenféleképpen csak hitelesen, szigorral szeretve lehet szerintem nevelni gyerekeket.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Tizedik jubileumi tanévét zárta a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola Miskolcon. A zene messzire visz. Ez a mottója a Szimfónia Alapítványnak és az általa alapított Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskolának. A Szimfónia program egy közösségi zenei program, amely mindennapos zenetanulást biztosít hátrányos helyzetű gyerekeknek és fiataloknak, ezzel idézve elő hosszú távú társadalmi változásokat. A programot a venezuelai El Sistema és a Magyar Kodály módszer inspirálta. Az iskoláról, a módszerről, az eredményekről és a tervekről is beszélgetünk a Kultúra mai adásában Solymos Járpád igazgatóhelyettessel és Virág Csabával, a Téglagyár úti telephely munkacsoportjának vezetőjével.
2: Úgy érzem, hogy a várakozásoknak megfelelően sikeres koncertünk volt, bár szinte az összes koncertünk nagyon sikeres, de ez annyiból rendhagyó volt az eddigiekhez képest, hogy kihosszuk az iskolából szándékosan, hogy egy kicsit új közeg legyen, egy kicsit elegánsabb, kicsit méltóbb legyen ahhoz a jubileumi évadhoz, melynek keretében az idei összes koncertünket megszerveztük. Nagyon-nagyon öröm számunkra, hogy elég szép számban vettek részt ezen az eseményen szülők, akik a korábbi iskolai rendezvényektől egy kicsit emelkedettebben, vagy elkülönültebben most egy elegáns helyszínen láthatták a gyerekeiket, és nagyon büszkék voltak rájuk, nagyon szerették őket.
1: Hogyan állt össze a repertoár, kik szerepeltek, mit lehet tudnunk erről?
2: Ez évek munkája, mire egy koncertrepertoár összeáll. Általában egy-egy ilyen jubileumi vagy ünnepi eseményre hát válogatunk műsorszámokat, azokat választjuk ki, amik a legsikeresebbek, és ezekből egy műsorkoncepciót hozunk létre. Ez idén is így történt, vagy most ebben az esetben is így történt. Nyilván ilyenkor azt kell figyelembe venni, hogy a gyerekek milyen hangszeres fejlettségi szinten állnak, illetve hogy az új belépők, akik még újoncok a zenekarban, azok mi az, amit ebből a repertoárból sikeresen tudnak teljesíteni, és ez őket sikerélményhez juttatja.
1: Mit jelent ez tulajdonképpen a gyakorlatban? Hány diák, hány hangszeren, hogyan történt a koncert?
2: Ez egy nagyon összetett kérdés, bár sokkal egyszerűbb lenne a választ, tudom, a hallgatók azt gondolják, hogy egyszerű, de mégsem az. Az iskolánk, a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola, amiről majd szerintem egyébként Árpád kollégám sokkal többet fog majd beszélni, egy nagyon nagy iskola, országosan vagyunk jelen 31 telephelyen, és mintegy 2700 növendéke van az iskolának. Ebből a 2700-ból 197 gyerek tanul a Vasgyárban. Ők zömében a nyitott ajtó baptista általános iskola tanulói, és azon a telephelyen pedig a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola fúvós növendékei. Tehát belőlük alakul ki az a 40-42 fős zenekar, aki most ezen a koncerten a koncert zenekari részének a gerincét képezte.
1: És akkor Árpád, hogyan működik tulajdonképpen Miskolcon a Szimfónia Alapfokú Iskola? A zene messzire visz, ez a motto, mit jelent ez tulajdonképpen, és hogyan működik?
3: Igen, hát a zene messzire visz, ez a szlogenje a szimfóniának, és valóban messzire visz, mert nagyon sok helyre eljuttatjuk a gyerekeket. Ugye mi főleg lyukóvölgyi és vasgyári gyerekekkel foglalkozunk a vasgyári székhelyi intézményünkben, ami a legnagyobb az országban, de Miskolcon mi működünk a gyermekvárosban, középiskolában is, a baptista középiskolában, illetve a Martin János iskolában, ahol sérült gyerekekkel foglalkozunk. Tehát tulajdonképpen nagyon szertágazó még a városon belül is az iskolának a működése. Mi tulajdonképpen a Vasgyár iskolában, amikor elindultunk most már 11 évvel ezelőtt, ugye a Csaba kollégám azért mondta, hogy ez egy jubileumi év volt, mert a 2015-16-os tanév volt az első, amikor iskolaként elkezdtük a működésünket, és ugye ennek egy ilyen jubileumi évadot hirdetett a Szimfónia vezetőség, és akkor ennek úgy gondoltuk, hogy egy ilyen méltó lezárásaként csinálunk az Akadémiai Bizottság székházában egy koncertet, és talán egy kicsit ugye mi arról vagyunk híresek, hogy csoportközpontúan oktatunk, tehát a zenekari munkával szocializáljuk ezeket a gyerekeket, illetve a zenekari munkára készítjük fel, de annyiban ez a koncert rendhagyó volt, hogy ketté osztottuk tulajdonképpen, egy olyan tematikát találtunk ki neki, mivel most már nagyon sok olyan növendékünk van, akit versenyre, találkozóra vittünk ebben az ünnepi évadban tulajdonképpen, és akkor azt gondoltuk, hogy mutassuk meg őket, tehát ne csak a versenyeken hallhassák az a szűk kör, aki egy versenyen részt vesz, és ne csak a szakma, hanem hogy egy kicsit megmutatjuk őket így a nagyvilágnak is, az iskolán kívül, és akkor a koncert első felében versenyző gyerekek, illetve olyan gyerekek, akik találkozón vettek részt, és valóban szép számmal voltak, hiszen az esnek a felét tulajdonképpen ők adták, és volt köztük olyan, aki megyei első díjat nyert, volt olyan, aki külön díjat nyert regionális versenyen, tehát ez egy kicsit újdonság volt, hogy nem csak a zenekari munkát mutattuk meg, hanem az, hogy hát szólistaként is megmérettettek a gyerekek, és ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy most már egy ilyen mennyiségű gyerekünk van ebből a közel 200-ból ott a Vasgyárban, akit meg tudunk mutatni. Mi tulajdonképpen ugye egy zeneiskola vagyunk, de egy kicsit több, mint zeneiskola, ugyanis nagyon-nagyon sok szociális munkát végeznek a tanáraink, tehát egyrészt ugye nekünk a szocializáció és az integráció is a feladatunk, és ezt egy Venezuelából eredő filozófia alapján, az elszisztéma alapján végezzük, és tulajdonképpen mi úgy szoktuk mondani, hogy egy űrangyalt adunk egy gyerek mellé, a zenetanára személyében, és tulajdonképpen az űrangyal az elkezdi kísérni őt az életében. Tehát, hogy neveli, példát mutat neki, felveszi a kapcsolatot a családjával, a tanítónénivel, vagy a tanáraival, és tulajdonképpen egyengeti az útját a gyereknek. Aki járt zeniskolába, szerintem tudja, hogy egy nagyon jó ilyen mester-tanítvány viszony tud kialakulni, és mi erre nagyon-nagyon komoly hangsúlyt fektetünk, hogy ez alakuljon ki, ez a mester-tanítványi viszony a gyerek és a tanárunk között. És hát ezzel szerintünk nagyon komoly eredményeket lehet elérni. Egyrészt a gyerekhez egy olyan pedagógus kerül közel, aki magasan képzett, úgy szoktuk mondani, hogy egy társadalmi hídat építünk tulajdonképpen a pedagógussal, a gyerek és a pedagógus között, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ezzel nyílnak újabb esélyek a gyerekeknek. És az, hogy mennyire visz messzire a zene, hát azt csak, hogyha ezt az évet nézzük meg, hogy mennyifele jártunk gyerekekkel, hát teljesen elképesztő. Sokszor szokták is nekünk mondani, hogy szinte hihetetlen, hogy mi a vasgyári iskolából milyen messzire tudunk juttatni gyerekeket, de tényleg is valóban nagyon sok versenyre mentünk, én nem is tudom, összeadtuk, hogy hány versenyen voltunk ebbe az évben, de nagyon sok egyéni hangszeres versenyen, ugye, ahol hagyományos zeneiskolából jövő gyerekekkel mérik össze a tudásokat a srácok, és hát erre a koncertre is például egy bükszentkereszti táborban készültünk fel, ahol mondjuk napi 5 órát próbálunk le olyan gyerekekkel, akik hát nem arról híresek, hogy 5 órát meg tudnak ülni egy helyben, de ez mégis sikerül. Tehát a karmesteri pálcának a varázsa, ahogy szoktuk mondani, ez egy varázslat, és hogy ez a varázslat, ez nagyon sok minden olyan dologban segít minket, amiben hát talán egy hagyományos pedagógusnak, akinek nincs ez az eszköz a kezében, annak sokkal nehezebb dolga van.
1: Mennyire nehéz vagy könnyű ez az őrangyal munka, ez a varázslat, mik a tapasztalatok?
2: Én azt gondolom, hogy annak a pedagógusnak a számára, aki a saját személyiségéből fakadóan foglalkozik szívesen a gyerekekkel, nem kifejezetten nehéz őrangyalnak lenni, hanem inkább könnyű, vagy inkább természetes őrangyalnak lenni. Nagyon fontos, hogy bár létezik az emberek felfogásában egyfajta pedagógus szerep, de a pedagógus szerep, hogyha szerepként van megélve, akkor az hiteltelen, a gyerekek nem érzik igazából a rezgéseket, és akkor nagyon nehéz őrangyalnak lenni, akkor maximum felügyelőnek lehet lenni, de felügyelőként meg nem lehet nevelni szerintem, teljesen zsákutca ez a próbálkozás, mindenféleképpen csak hitelesen, szigorral szeretve lehet szerintem nevelni gyerekeket, és nálunk olyan pedagógusok vannak, mostanában találtam rá erre a kifejezésre, és nagyon szeretem ezt mondani mindenfelé, meg nekik is, hogy, hogy nagyon örülök, hogy az a kollektíva, ahogy mi dolgozunk, mindenkinek megvan a karaktere, rátalált arra a karakterre, ami ő is hitelesen képviseli, és így nagyon is könnyű. Tehát nagyon is könnyen mennek a dolgok, mert mindannyian másban vagyunk nagyon jók, és ezeket az energiákat jól tudjuk kamatoztatni, jól tudunk együttműködni egymással, és ezért ez nagyon, nagyon jól megy. Ez a kulcsa igazából szerintem egy közösségnek, egy alkotó közösségnek, hogy az irányítói egymással úgy tudjanak együttműködni, hogy előre vigye a dolgokat.
3: Én is válaszolnék egy kicsit úgy a kérdésre, hogyha azt kérdezi, hogy mennyire könnyű, akkor azt mondja, hogy nagyon, vagy mennyire nehéz, akkor nagyon. Tehát miközben ez, amit Csaba elmondott, ez abszolút igaz, de közben azért nagyon sokszor az elemekkel küzdünk. Tehát az, amit egy átlagos zeneiskolában az ember elvárat a szociális helyzetből és szülői hozzáállásból, az nálunk nem feltétlenül valósul meg. Hogy mi ugyanazt az eredményt produkáljuk, hogy kiállítunk egy gyereket szépen felöltöztetve, ehhez sokkal több erőfeszítés kell sokszor tenni egy pedagógusnak, egyáltalán ahhoz, hogy ott álljon az a gyerek. És hát miközben nagyon könnyű, nagyon nehéz is. Tehát, hogy ebben azért vannak mindenféle viharok, meg nehézségek, de én úgy gondolom, hogy az eredmények azok mindig kárpótolják az embert. Én mai napig azt mondom, hogy én iszonyatosan sok szeretetet kapok ezektől a gyerekektől. Tehát tulajdonképpen néha azt érzi az ember, hogy borzasztóan fáradt, és egy-két nap alatt, vagy egy óra alatt is akár képes vagyok teljesen újra töltődni, és ez szerintem nagyon fontos, hogy ezt megkapja az ember, mint pedagógus, vagy mint ember.
1: 10. jubileumi tanévét zárta a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola Miskolcon. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Solymosi Árpád igazgatóhelyettessel és Virág Csabával, a Téglagyár úti telephely munkacsoportjának vezetőjével.
0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Tizedik jubileumi tanévét zárta a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola Miskolcon. Folytatjuk a beszélgetést Solymosi Árpád igazgatóhelyettessel és Virág Csabával, a Téglagyár úti telephely munkacsoport vezetőjével.
2: Regionális fafúvós versenyen vettek részt a tanítványaink. Itt Nótár Mirjam és Nagy Márió vettek részt, és Márió, aki most hetedik osztályos, klarinétos, ő kapott egy külön díjat, ami egy nagyon nagy dolog, tehát az, hogy itt sok megyéből érkeztek, nagyon-nagyon nagy számú résztvevő, és ez egy nagyon-nagyon szép eredmény, úgy gondoljuk, illetve utána a megyei részfúvós versenyre mentünk, azt hiszem 7 gyerekkel, és ott a trombitás tanítványomat azt rögtön tudom én mondani, mert nekem 3 növendékem indult, akik közül az egyik fiú megnyerte, a Farkas Milán a Megyéris Hús versenynek a trombita részét a második korcsoportban, és ráadásul úgy nyerte meg, hogy megosztott első díjat kapott, és a zsűri nem osztott ki második helyezést, tehát ez egy óriási eredmény. Akkor Rendes Roland tanítványom az első korcsoportban szintén trombitásként második lett.
3: Miris Hús tanítványaink baritonkőtből Harsonában indultak, Harsonából egy harmadik helyezést ért el Nagy Renátó, baritonkörből pedig második helyezést ért el a korcsoportjában Horváth Rikádó, és Nagy Renátó éppen a megyei részfúvós versenyt követő napon két másik társával, egy alsó-zsolcai hegedűs kisfiúval, aki szintén szimfóniás növendék, de nem a mi növendékünk, hanem az alsó-zsolcai telephelyünkön tanul, illetve a már említett
2: Farkas
3: Milánnal együtt a Reményi Édekamara zenekar vármegyénk virtuózai válogatóján vettek részt, ahol Nagy Renátót választotta ki, az ő produkcióját választotta ki az együttes, hogy a tavaszi fesztivál keretében megrendezésre kerülő koncertjükön eljátszhatja a zenekari, vonózenekari kísérettel a darabját, úgyhogy ez egy nagyon nagy siker volt számunkra is, és úgy ítéltük meg, hogy a miskolci zene szerető közönség is nagyon szerette a gyerekeinket, nagyon nagy sikerük volt a Zenepalotában, gyönyörű helyszínen, egy emelkedett hangulatú koncerten mutatkozhattak be a gyerekek.
2: Voltunk még idén trombitás találkozón, ez is egy regionális trombitás találkozó, egy nagyon jó hangulatú rendezvény, ide egy tanár egy gyereket vihet, úgyhogy Kaluvence kollégám hozott egy kisfiút, kis Alex Márkot, ő külön díjat kapott a zsűritől, és én vittem a Farkas Milánt, így képviseltük az iskolát, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú és fárasztó év volt ilyen tekintetben, és tehát az, hogy a hagyományos zenekari munka mellett, meg a mindennapi munka mellett egyfajta ilyen tehetséggondozást vittünk véghez, ami tulajdonképpen ez egész tanévben tartott. Tehát egy nagyon fárasztó év van mögöttünk, de nagyon eredményesnek érezzük.
3: Igen, mert ezeket a dolgokat, amiket itt most felsoroltunk, ezek a valahová külső helyszínre elvitt koncertek vagy megmutatkozási lehetőségek, de mellett szinte heti rendszerességgel van valamiféle kis koncertünk. Nagyon szeretnek a gyerekek bemutatkozni az osztálytársaik előtt például, és akkor ők maguk kérik, hogyha megtanulnak valamit, akkor szervezzünk valami kis lehetőséget, hogy egy osztályon belül egy kis 10-15 perces kis időkeretben bemutathassák az addig tanultakat. Tehát nálunk az általános iskolában, ahol mi, a befogadó iskolánkban, ahol mi dolgozunk, ott annyira rendszeres a koncert, hogy minden héten van szinte valami. Emellett ugye vannak az őszi, tavaszi nagyobb növendékhangversenyünk, ahol szélesebb körben adnak számot a növendékeink a tudásukról, és akkor még ezután jönnek az ünnepek. Hát, hogyha azt vesszük, az egész évben a nyugodt munka az majdnem, hogy csak a november, mert decemberben Mikulás, karácsony van, januárban fél év vizsga van, februárban farsang, márciusban a március 15-e köré szerveződő ünnepségek, áprilisban a húsvét, májusban anyák napja, szóval rengeteg munka van egy művészeti iskolában egy évben, és ezért is tűnik olyan nagyon soknak, vagy ezért is érezzük nagyon soknak azt, amikor négy ilyen megmérettetésre kell külön felkészíteni még gyerekeket.
2: Aminek én nagyon örülök, hogy a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskolának a pedagógusai, akik ugye hát kéz a kézben dolgozunk együtt a tanév közben, ők most második vagy harmadik alkalommal volt idén, hogy olyan műsort rendeztek a tanítónénik tulajdonképpen, amiben zenekarként berendezték a gyerekeket, tehát a színdarabban zenekarként vettünk részt, és például tavaly karácsonykor, és tavaly előtt karácsonykor is hát tulajdonképpen élő zenekaros dráma előadást hoztak létre, aminek én állatira örülök, és nagyon nagy dolognak tartom, hogy ezt meg tudjuk csinálni, hogy egy általános iskolának a saját fúvózenekara, a saját zenészei, a saját tehetséges diákjai így visznek színre darabot, úgyhogy ez szerintem egy nagyon komoly dolog, és állati nagy munka, nagyon nagy munka a pedagógusoktól.
1: Hogyan lesz valaki tulajdonképpen szimfóniás diák?
2: Mi elsősorban olyan gyerekekkel foglalkozunk, akik maguktól nem mennének el zeneiskolába, vagy nem jutnának el zeneiskolába. Tulajdonképpen a kiválasztás az inkább emberi dolog. Tehát én szeretem azt a fogalmat, hogy a gyerek kiválasztja a tanárt, a tanár meg a gyereket, és ez egy, tulajdonképpen a hangszer az egy eszköz ebben az esetben, és tulajdonképpen mindegy is, hogy milyen hangszert tanultunk. Persze nyilván nem, mert azért bizonyos hangszerekhez kellenek adottságok, tehát mondjuk arra gondolok, hogy egy nagyobb gyereknek lehet harsonát tanítani, aki eléri a megfelelő fekvéseket, vagy más, de elsősorban a tanár akad rá a gyerekre, és a gyerek akad rá a tanára, vagy találják meg ők egymást, és tulajdonképpen, hogyha megvan az a kölcsönös szimpátia, ami én úgy látom, hogy ezekkel a gyerekekkel nagyon-nagyon könnyen kialakítható, hogyha az ember köztük él, meg egy kicsit az ő fejükkel gondolkodik, vagy az ő világukban él, és tulajdonképpen nagyon-nagyon könnyen megy ez a dolog. Tehát minden évben akadunk új gyerekekre, és nagyon-nagyon sok új gyerekre, és persze a régieket meg már magunkhoz kötöttük, vagy ők kötődnek hozzánk, illetve mi is hozzájuk. Tehát ez egy nagyon jól működő rendszer, és a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek zenélni járni. Én mai napig annyira örülök annak, hogy iszonyatosan vigyáznak például a hangszerekre. Ez egy nagyon-nagyon érdekes, hogy tudják, hogy a hangszer az nagyon drága, és tényleg hát csak ami kezelésünkben, tehát ilyen több 10 millió forintnyi hangszer van ebbe az iskolába, és nagyon-nagyon szépen vigyáznak rá, és ez is egyfajta ilyen megbecsülés a hangszertanulásnak, hogy nincsenek összetörve a hangszereink, nincsenek megkarmolva, hanem nagyon-nagyon szépen vigyáznak, és ezek a gyerekek értékelik azt, hogy drága hangszert adunk a kezükbe, és jól felkészült pedagógus dolgozik velük. Szerintem ennyi a titka az egésznek.
1: Korosztály tekintetében mit lehet tudnunk? Hány éves növendékekről van szó?
3: Leginkább hangszeren, tehát ami már nem furia. A furia is hangszer, és tekinthetjük is, hangszer kell is hangszernek, gyönyörű hangszernek tekinteni, de lehet a furiát előkészítő kis játékszernek is tekinteni. És első, második osztályos gyerekeink, akik nagyon kicsik, nagyon sokszor hiányzik az ő fejlődésükből a finom motorikai készség, a mondókák ismerete, a kisgyerekdalok ismerete úgy érkeznek hozzánk, hogy szinte még óvodások, és az első másodikosokkal mi készségfejlesztő foglalkozásokat tartunk, illetve furiával játszunk. De ez még nem kifejezetten hangszertanulás. Maga a hangszeres tanulás, ami már a zenekarban való játékot célozza meg, az harmadikos korban kezdődik el nálunk, és akkor választanak a gyerekek. Egyébként jellemzően annál a tanárnál maradnak, ahogy az előbb a kollégám elmondta, akinél furiát tanultak, vagy a furia foglalkozásokon, a furia játékban részt vettek, annál a kollégánál maradnak, és azt a hangszert választják, amit az a kollega tanít. Ez a jellemző. Nagyon ritka az, hogy valaki céltudatosan azt mondja, hogy ő már pedig klarinétos akar lenni, pedig egy trombita tanárnál tanult furiázni. Ez tényleg nem is tudom, hogy voltam már ilyen, annyira ritka. És utána pedig szépen harmadik osztálytól kezdve már hangszert tanulnak a gyerekek. Aztán ez nyilván a fizikai érettségüktől függ, hogy ez pontosan mikor történik meg ez az átállás, mert van olyan harmadikosunk, aki annyira pici, hogy még tulajdonképpen elhúzza egy trombita is, tehát ő nála még akkor egy kicsit még furiázunk, és amikor de már nagyon ismerik a hangszereket, meg már figyelik a többieket, nálunk azért gyakori az, hogy társtanulóként részt vesznek a gyerekek az órákon, de más óráján is, az ő órájukon is van általában társtanuló. Szerencsés esetben osztálytársakkal lehet, egy osztályon belül meg lehet ezeket a kis csoportokat szervezni. Szerencsétlenebb esetben több egyeztetést igényel, tehát az egymás előtt való játékot teljesen pici gyerekkortól megszokják a gyerekek. És ezáltal az együttműködést is. Erre szoktam én mondani, talán a kedvenc megfogalmazásom, hogy azokat a gyerekeket, akiket pici gyerekkoruk óta megtanítunk egy szép akkord kedvéért együttműködni, összehajolni, értéket teremteni, felnőtt korukban bármi is legyen a szakmájuk, a foglalkozásuk, sokkal jobb minőségben fognak tudni majd együttműködni a társadalom többi szereplőjével.
1: Mi a tapasztalat? Nem engedik el a zenét a fiatalok, ha lehet így fogalmazni?
2: Én úgy látom, hogy amíg tudják, addig csinálják. Tehát minden évben vannak olyan gyerekek, akik elmennek középiskolába, és már nem tudnak visszajárni, de van erre ellenpélda is, tehát van olyan, aki középiskolába is visszajár. És még egy dolog eszembe jutott közben, hogy ami azért az utóbbi években egy komoly tendencia lehet, hogy egy nagyobb testvérek lobbiznak azért, hogy a kisebb tesójuk egy-egy tanárhoz kerüljön. És ez régen nem volt annyira jellemző, de én most ezt nagyon látom. Hogy lobbiznak a gyerekek, hogy hát tanárbácsi a öcsikémet is tanítsa már jövőre, majd ő, hát ha már elbírja a trombitát is, akkor jöjjön hozzám. Úgyhogy tulajdonképpen teljesen nyitva van, felülről nyitotta az időkorlátja a tanulásnak, és ameddig jön a gyerek, tud jönni, addig mi nagy szeretettel látjuk hangszeres órán, illetve zenekari munkában is.
1: Az elmúlt 10 évet hogyan értékelnék?
2: Hú, nagyon hosszú volt. De tulajdonképpen egy pillanat alatt elment. Hát mi tulajdonképpen, ugye mi már egy évvel az iskola megalapítása előtt elkezdtünk dolgozni ebben az általános iskolában, egy EU-s projektben, és utána hoztuk létre az iskolát, illetve hozta létre a Szimfónia Alapítvány az iskolát, és azt tudom mondani, hogy vannak mélységek és magasságok. Tehát amit egy átlagember gondol arról, hogy mi van például Jukú-völgyben, azt szerintem mi sokkal jobban átlátjuk már. Ott is emberek élnek, ott is fűznek, ott is mosnak, sokan nagyon szépen rendben élnek. Tehát amikor az ember bemegy egy picike házba, ami hát kívülről össze-vissza van tulajdonképpen tákolva, és bemegy, és teljes rend van, fel van mosva, le van tapítázva belülről. Tehát, hogy tulajdonképpen sokkal jobban beleláttunk ebbe, mint az átlag emberek, csak hogy ne a zenei sikerekkel kezdjen, vagy az, hogy hova jutottunk el gyerekekkel, de tulajdonképpen Budapesten, tulajdonképpen a Duna mellett egyszer beszéltük is Csabával, hogy a Interkontinentálban is koncerteztek gyerekeink, akkor eljutottuk a Pesti Vigadóba, a Parlamentbe gyerekeket, a MÜPÁ-nak az egyik termében. Tehát, hogy nagyon sok helyre vittünk már gyerekeket fellépni, ami állati nagy dolog Jukóvölgyből. És külföldön is voltunk többször is, Csehországban elsősorban. Most pont beszéltük, hogy a zenekarunk most már megütött egy olyan minőséget, amivel el tudjuk vinni akár egy lengyel fesztiválra talán tehát gyerekzenekari kategóriában nagyon szépen megállnánk a helyünket, vagy reméljük meg fogjuk állni, úgyhogy ez lesz a következő terv. De nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk az utóbbi 10 évben. Én azt mondom, hogy amikor az ember kap egy olyan visszajelzést, mondjuk egy messenger üzenet formájában egy olyan fiúcskától, aki tényleg ilyen döngölt padlójú házból származik, nagyon mély szegénységben. És szakmát szerez, és lesz egy szakács szakmája, vendéglátós lesz jogosítványa, és szeret dolgozni, és jár is dolgozni, és azt mondja, hogy mindent maguktól tanultam. És én azt gondolom, hogy ez nekem például egy olyan visszajelzés volt, hogy komolyan mondom, többet ér, mint egy Kossuth-díj. Hogyha az ember egy életet, helyre rakott, vagy megmentett, akkor az már nagy dolog. Hát, hogyha még kettőt, hármat, tizet, huszat, vagy akármennyit is sikerül, az mindegy egy plusz siker, és ez persze egyrészt a hangszeres tanulás miatt van, meg a példamutatás miatt, de hát ennél sokkal-sokkal többről van szó, mi embereket formálunk. Én azt szoktam mondani, hogy azért szeretek pedagógusnak lenni, vagy a pedagógus pályán létezni, mert az ember gyurmázza, formálja ezeket a gyerekeket, és nekünk a hangszeres oktatásra erre nagyon-nagyon jó lehetőségünk van, és szemmel látható változásokat tudunk elérni. Az udvariasság, a tisztaság tekintetében, a társadalmi normák betartása tekintetében, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos dolog, és én a legnagyobb eredményeket tulajdonképpen ezen a területen látom, hogy amikor elkezdtük ezt a dolgot, akkor azt mondtuk, hogy 20 éven belül mi szeretnénk ennek látható hatását, és ez nem, hogy 20 év, hanem az látszik, hogy az a generáció, akivel először elkezdtünk foglalkozni, 10 évvel ezelőtt már azon is nagyon látszik. És az ő gyerekeiken még inkább meg fog látszódni. Tehát talán én ezt tudom mondani így a legnagyobb eredménynek. Persze rengeteg verseny, rengeteg utazás, rengeteg jó tábor. Hála Istennek minden évben meg tudjuk tenni, hogy táborba visszük a gyerekeket. És ezek mind-mind nagyon-nagyon fontos dolgok, mert sok olyan gyerekünk van, akit csak tőlünk kap ilyen lehetőséget. Az általános iskola is nagyon sokat tesz, de mi is nagyon-nagyon sokat teszünk ehhez hozzá, mind emberileg, mind anyagilag, pályázatokon át, vagy szponzorokon keresztül.
3: Remek kapcsolatban vagyunk a gyerekeinkkel, akiket felneveltünk. Ők már ugye fiatal felnőttek, és ez nagyon jól visszaigazolja az elképzeléseinket, a várakozásainkat, egyébként messze a várakozásainkon felül visszaigazolja, hogy milyen kellemes fiatal emberek lettek. Mi azt gondoltuk, ahogy 15-20 év múlva jönnek majd az első eredmények, de ehhez képest 10 év telt el, és ebben az évben először már van egy szülő, aki akkor volt 8-os, amikor elkezdtünk dolgozni, és most jár hozzánk, most elsős a gyereke, és egy látszik az egy évnyi munka kezdet-kezdeten, amikor még igazából mi sem tudtuk, hogy mit fogunk csinálni. Hát ehhez azért nagyon-nagyon sok idő kellett, tehát az évek kellettek hozzá, hogy ezt egyre jobban, hatékonyabban tudjuk tenni, hiszen ez egy nagyon összetett munka. Egyetlen egy zenetanár sincs arra felkészülve, amikor kijön az egyetemről, főleg, hogy egész életében művésznek nevelték, tanult ugyan pedagógiai tárgyakat, meg el tudta képzelni, hogy majd zeneiskolában fog tanítani, de mindenki meg akarja váltani a világot, és a jövő nagy világ sztárjait szeretné felnevelni, és ez a munka ennél sokkal összetettebb, sokkal szertágazóbb, de sokkal szertágazóbban tud visszaadni örömet is, meg megbecsülés is az embernek, és tudja emelni az embert lelkileg. Szóval messze a reményeinken túlszárnyalóan jól tudom értékelni ezt a 10 évet, ami mögöttünk van, és már nagyon várom a következő 10-et, mert én azt gondolom, hogy most, amikor majd elkezdenek járni hozzánk a volt tanítványaink gyerekei egyre többen, és az együttműködéseket a szülőkkel, azokkal a szülőkkel, akiket szintén mi neveltünk annak idején, el tudjuk mélyíteni, akkor igazán valami tényleg elkezdik valami csoda.
2: Van még valami, amit én szeretnék elmondani, mégpedig az, hogy mindig a gyerekeket helyezzük fókuszba, ám de van feladatunk a többségi társadalommal is. És talán az, hogy az utóbbi 10 évben mennyi embernek megmutattuk ezeket a gyerekeket, hogy milyen nagyszerűek is ők, és milyen sok mindenre képesek, az, hogy most már állandó programunk van az oktatási hivatal bázis intézményeként, sokan jönnek hozzánk jó gyakorlatokat átvenni, vagy megtanulni, illetve hát nem is tudom, a sokadik alkalom, hogy a Miskolc Egyetem köszi, ez a közösségi szolgálati irodájával együttműködve hallgatókat fogadunk, most épp szociológus hallgatók voltak nálunk, de szoktak lenni mindenféle jogász hallgatók, közgazdászok, akiket elhoznak hozzánk, és ott egy pár nap alatt bemutatjuk azt, hogy mit is csinálunk, és egy kicsit ők is rálátnak erre a világra, és ez egy nagyszerű dolog, hogy a többségi társadalom és a negatív sztereotípiák témákat le tudjuk bontani, illetve hát természetesen, amikor kiállunk közönség elé, és ott nagyon-nagyon sok ember jön oda, és azt mondja, hogy hát ez egy csodálatos dolog, hogy ezekkel a gyerekekkel, hogy ő nem is gondolta, hogy roma gyerekekkel ilyet lehet csinálni, pedig hát látjuk, hogy lehet, és szerettük volna azt, hogy ez egy kicsit a többségi társadalomban is, vagy nem is kicsit, hanem nagyon lecsapódjon tulajdonképpen, hogyha esélyeket adunk ezeknek a gyerekeknek, vagy esélyt adunk ezeknek a gyerekeknek, lehetőséget adunk, akkor igenis ők is nagyon-nagyon sok mindenre képesek, és csodát tudnak létrehozni, nagyon fegyelmezetten, nagyon jól dolgozva, és én azt látom, hogy ezt a városban most már nagyon sokan ismerik és elismerik, hogy ez így van, és hál' Istennek ezért hívnak minket különböző rendezvényekre fellépni, és amit hát ezúton is nagyon köszönünk, mert az mind a többségi társadalomnak szóló jelzés tulajdonképpen, hogy a szimfónia az erre képes, illetve a gyerekek és a szimfónia együtt erre képesek, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, mert sajnos mindig csak a rosszat halljuk, pedig a jót is nagyon észre kellene venni az embereknek.
1: Ha a múltból egy kicsit a jövőbe tekintünk, mik a célok, tervek, milyen a jövőképük?
3: A folytatás a legfontosabb, és az építkezés, és a lehetőségeket mindig hozzá diktálja az élet, tehát korszerűen kell tanítani, korszerűen kell nevelni a gyerekeket. Teljesen más kihívások vannak most, mint 10 évvel ezelőtt voltak egyébként. És ez ugyanúgy nem csak a középosztálybeli polgári családból jövő gyerekeket érinti, hanem a mély szegénységben nyomorba született gyerekeket. Ugyanúgy érintik a kornak azok a kihívásai, amivel ma a pedagógiának is meg kell küzdeni. Ezt nekünk nyomon kell követni, tehát változatlan formában nem csinálhatjuk a dolgunkat tovább, de az eszközeinken nem szeretnénk változtatni, mert nagyon jól működnek. Szeretnék itt mondani valamit még egy kicsit az előzőhöz kapcsolódóan, hogy van egy másik évforduló is, vagy közeledik egy másik évforduló is. A munkánk kezdetén egy kiváló alkotó páros készített egy dokumentumfilmet a munkánkról, Rézangyalok címmel látható és megtekinthető ez a YouTube-on, Surágy Z. András és Sívó Júlia alkotása. Nekünk rengeteget segített ez a film abban, hogy olyan társadalmi kapcsolatokat alakítsunk ki, melynek segítségével egyébként le tudtunk bontani falakat. Legnehezebb egyébként az volt az első években, hogy ezeket a falakat lebontsuk. Rengeteg segítséget kaptunk ezáltal, jó néhány kedves embertől. A koncertünknek, amit most legutóbb megrendeztünk, a jubileumi koncertünknek egyfajta mottójául is adtuk, hogy mi ezt ajándéknak szánjuk azoknak a barátainknak és szakmai partnereinknek, akik velünk voltak az elmúlt 10 évben, mert nélkülük nem ment volna ez, én azt gondolom. És mai napig mindenkinek ajánlom figyelmébe, tényleg a YouTube-on megtekinthető szabadon ez a dokumentumfilm, és jól mutatja azt, hogy honnan indultunk, hogyan indítottuk el a mi tevékenységünket, és nagyon-nagyon szívesen megmutatom bárkinek, és nagyon büszkén vállalom, hogy hová jutottunk az elmúlt 10 évben, tényleg nagyon büszke vagyok rá, hogy milyen messze jutottunk onnan, ahonnan elkezdtünk építkezni, és a jövőbe vetett hitünk pedig nagyon ambiciózus, mert én azt gondolom, hogy a kis kezdőzenekarból lett egy nagyon jó kis gyerekzenekarunk, ebből pedig lesz egy jó kis ifjúsági fúvószenekarunk, és remélem, hogy amikor majd a nyugdíjhoz közelítek, akkor már egy olyan zenekart fogok vezényelni, ahol természetes lesz azoknak a fiatal felnőtteknek, hogy a szabad idejükből áldoznak arra, hogy értéket teremtsenek közösen a gyerekeikkel, és nekem ez a célom igazából hosszú távra.
2: Mindig tervezünk és álmodunk. Én úgy gondolom, hogy most rövid távon nagyon fontos, hogy ennek a zenekarnak adjunk egy olyan lehetőséget, hogy külföldön megmutassa magát, akár tengerparton, ezt nagyon szeretnénk, hogyha nem is Lengyelország, de akkor Montenegróba például, hogyha elmegyünk, tehát valami olyan fesztiválra, ahova talán tengerpartot tudjuk elvinni a gyerekeket, és én még most is azt gondolom, hogy nekünk az, hogy van egy stabil működésünk, ugye van mögöttünk egy fenntartó alapítvány, a Szimfónia Alapítvány, és a Szimfónia Alapítvány mellett sok-sok olyan ember, akinek a segítségére számíthatunk, és talán a következő 10 évünket azt lehet, hogy inkább a szociális segítségnyújtás felé is kellene fordítani. Tehát, hogy most már vagyunk olyan társadalmilag beágyazottak ebbe a közegbe, hogy sikeresen tudnánk akár más képzéseket szervezni, és másfajta. Tehát egy kicsit a szociális irányba is elmozdulni. Talán ez a következő 10 év feladata, hogy ezen a területen építkezzünk, tehát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én nagyon reményekkel teli vagyok, mert tényleg nagyon-nagyon szép dolgokat tudtunk megvalósítani a elmúlt 10 évben. Ebben a tanévben ez nagyon kicsúcsosodott, hogy úgy mondjam, és hát nagyon izgatottan várom a következő 10-et.
1: 10. jubileumi tanévét zárta a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola Miskolcon. A zene messzire visz. Ez a mottója a Szimfónia Alapítványnak és az általa alapított Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskolának. A Szimfónia program egy közösségi zenei program, amely mindennapos zenetanulást biztosít hátrányos helyzetű gyerekeknek és fiataloknak, ezzel idézve elő hosszú távú társadalmi változásokat. A programot a venezuelai El Sistema és a Magyar Kodály módszer inspirálta. Az iskoláról, a módszerről, az eredményekről és a tervekről is beszélgettünk a Kultúra mai adásában Solymosi Árpád igazgatóhelyettessel és Virág Csabával, a Téglagyár úti telephely munkacsoport vezetőjével.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta az országgyűlés kedden az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, melyek szükségesek Magyarország Európai Uniós pénzekhez való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Csaknem 500 000 euróból magyar-szlovák program támogatásával turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastélyszigeten, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. A tájékoztatás szerint az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása. Hozzátették, a projektnek három fejlesztési pillére van, mely a kulturális örökség, a természeti értékek, valamint az aktív és kerékpáros turizmus összekapcsolását szolgálja. Az egyik részeként az Edelényi Kastélysziget csaknem 500 000 euró értékű fejlesztési forráshoz jut. A beruházás során megújul a kastély kiállításának szakmai és vizuális tartalma, interaktív és digitális elemekkel bővül a látogatói élmény, elkészül a kastély és a kastélykert háromdimenziós modellje, valamint animációs videós tartalmak is készülnek. Emellett fejlesztik az időszaki kiállító teret, tematikus szabadulószobát alakítanak ki, továbbá korszerű informatikai, audiovizuális, valamint kiállítási eszközöket szereznek be. A program megvalósítása 2029. augusztus végéig tart, míg az Edelényi Kastélyszigetet érintő fejlesztések várhatóan 2028. októberéig fejeződnek be, áll a közleményben. Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előtér rekonstrukciója. A helyi hívők és a meghívott vendégek vasárnap délelőtt gyűltek össze, hogy egy ünnepi hálaadó Isten tiszteleten, valamint az új imaösvény megáldásával adjanak hálát a munkálatok sikeres lezárásáért. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor, a tiszaninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét, a történelmi falak között pedig a hittanosok műsora mellett a testvérgyülekezetek képviselői is köszöntötték a megjelenteket. A liturgiát követően koszorúzással és szeretett vendégséggel zárták a napot, mondta Orbán Károly, a tiszanánai református gyülekezet gondnoka.
3: Számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember lemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges. Azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, úgy a Calvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk, meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
2: A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor, kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonukhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Az Európai Unióban 4%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 5 hónapban. Az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezete jelentésében arról ír, hogy ebben az időszakban az elektromos autók 20%-os részesedéssel rendelkeztek. Ez nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban 75,5, Franciaországban 55,5, Németországban pedig majdnem 41%-os emelkedést jegyeztek föl. A hibrid elektromos autók részesedése 35%-ról majdnem 38%-ra emelkedett. Eközben a benzin üzemű autók piaci részesedése az egy évvel korábbi 28,5%-ról 22,5%-ra esett vissza az EU-ban, a dízelüzemű járműveké pedig 9,5-ről 7,5%-ra zsugorodott. Magyarországon az idei első 5 hónapban 9%-kal több új autót hoztak forgalomba az egy évvel korábbinál. Idehaza a hibrid autók eladása majdnem 52%-kal nőtt. A benzinüzeműekből 8,5%-kal, a dízelautókból 13,5%-kal kevesebbet regisztráltak a jelentés szerint. Eredményes tavaszi versenyeket produkált a DVTK gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta a május elején országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezon Tokióban nyitotta meg egy 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz, köztük Bergenben egy ezüstérmet szerzett, Dresdában pedig egyéni szezon csúccsal jutott a második helyre. A napokban újabb nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Tóth Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Kopenhágában áll rajthoz.
4: Ez az idei szezon most nagyon sűrűre sikeredett így az eleje. A szabadtéri szezont most majdnem egy hónappal korábban kezdtem el a megszokotthoz képest, már áprilisban elkezdtem az első versenyemet, utána pedig átutaztunk a válogatott csapattal a váltó világbajnokságra Botswanába, ahol nagyon jól sikerült a szereplés, országos csúcsot tudtunk futni a lányokkal, ami azért kellőképpen megalapozta így a szezon kezdetét, hisz tényleg nagyon jól sikerült ez a szezon kezdés a számunkra. A gátozás szempontjából pedig leginkább a május elején kezdődött el számomra igazán a szezon. Tokióba versenyeztem másodjára, ahol 12.96-os eredménnyel sikerült zárnom. Ez egy gold kategóriájú verseny volt, aminek nagyon örültem, hisz tényleg még második versenyre sosem sikerült 13 másodperc alatt futnom, így az eddigi évek során, úgyhogy ennek nagyon örültem. Azóta

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, a mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk. Urunk, sokszor azt hisszük, tudjuk, merre kell mennünk. Mégis újra meg újra elbizonytalanodunk. Kérünk, csendesítsd el bennünk a saját hangunkat, hogy meghalljuk a tiédet. Adj tanítható szívet, és őrizd meg attól a kevésségtől, amely szerint nélküled is eligazodhatnánk. Amen. A 119. Zsoltár első 18 versét olvasom. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt. Nem követnek el álnokságot, hanem az ő útjain járnak. Te megparancsoltad, hogy utasításaid pontosan megtartsák. Bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartva rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkon fölsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben. Ígédről nem feledkezem meg. Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Amen. Kedves testvérek, a 119. Zsoltár felütésében egy olyan ifjú áll előttünk, aki életének egy pontján megértette, hogy saját értelme és értékítélete nem elégséges ahhoz, hogy tiszta életet éljen. Az ifjú zsoltáros rövid élettapasztalata alatt már rájött, hogy a tiszta és Istennek tetsző életet nem tudja saját kútfőből megoldani. Mert bár a lelki ismerete segíti több esetben, mégis nagy számban akadnak olyan élethelyzetek, amelyre a válaszreakciói mégiscsak bűnösek, hibásak és gonoszak. Majd elmond egy csodálatos imádságot Istennek, amelyben az útmutatását kéri. Elmondja, hogy gyönyörködik Isten rendelkezéseiben, törvényeiben, intéseiben és útmutatásaiban. Mennyire távol áll ez emberi gondolkodásunktól és ösztöneinktől. Mert a pásztortól nagyon messzire elcsámborgó bárányt már nem köti a pásztor szabályrendszere. Az Istentől eltávolodott embernek már csak annyit tart be Isten törvényéből, amennyi neki kényelmes. A kényelmetlen, nehéz szabályokat, törvényeket és parancsolatokat az ember, a messzire eltávolodott ember már levetheti magáról, mondván, hogy engem ezek a törvények, szabályok csak korlátoznak. Lehet így is tekinteni a parancsolatokra, bilincsként, teherként, akadályozó tényezőként. És valóban, az Isten rendelkezései bizonyos szempontból kötnek minket. Próbálkozunk meg egy gondolatkísérlettel. Ha a 10 parancsolatot segítségül hívjuk, akkor jól megláthatjuk benne. Igen, valamiben korlátoz. Valamiben megbilincsel és megakadályoz. Az első parancsolat. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Így hangzik. Kálvintól pedig tudjuk, hogy az ember szíve bálványgyár. De nem csak tőle tudjuk, hanem tapasztaljuk is, hogy mennyi minden az életünkben Isten helyére akar lépni. Mennyi minden van, amiért Istent háttérbe szorítjuk és elnyomjuk. Mert van fontosabb. Sokszor magasztosnak gondolt fogalmak is, konkrét dolgok is előbbre valók, mint az Isten. Pedig a parancsolat egyértelműen fogalmaz. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Azonban, ha a parancsolatot megtartjuk, akkor attól félünk, hogy nem fogunk tudni kiteljesedni. Akkor akadálya lesz a karrierünknek. Akkor nem fogunk tudni elég időt tölteni a családunkkal, a kedvenc sporttevékenységünkkel, a hobbinkkal. Ha az Isten az első kell legyen, akkor az meg fog akadályozni bennünket minden másban. Igazából bármely parancsolatnál megtalálhatjuk az akadályokat. A zsoltáros valamiért mégis gyönyörködik az Isten szabályrendszerében és útmutatásában. Mert rájött, hogy önmaga értékítélete kevés. Az ember paradicsomi bukásának, a bűnesetnek is az egyik tragédiája az volt, hogy az ember úgy gondolta, hogy nincs szüksége Isten útmutatására. Majd ő maga eldönti, mi a jó és mi a rossz. Ezért szakított a jó és rossz tudásának fájáról. 119. Zsoltár ezzel szemben egy egészen más lelkületet mutat. A zsoltáros nem függetlenedni akar Istentől, hanem újra és újra ezt kéri. Taníts engem, vezess engem, nyisd fel a szemem. Talán éppen ez a bölcsesség kezdete. Felismerni, hogy nem nekünk kell kitalálnunk az utat, hanem van valaki, aki már ismeri azt. Jó nekünk e szerint a szabályrendszer szerint élni, és az igazság és az erkölcs vonalában maradni. Ezek mentén irányítani az életünket, és engedni, hogy az Isten vezessen bennünket. Imádkozzunk ezért, akár a zsoltáros szavaival is. Amen. Istenünk, köszönjük, hogy nem hagytál magunkra, hanem igédben ma is utat mutatsz. Add, hogy ne csak hallgatói, hanem követői is legyünk annak, amit tanítasz. Formáld gondolkodásunkat, döntéseinket és szívünket, hogy egyre inkább a te akaratod szerint éljünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.

Adi Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel, nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Vészkijárat. Még ma sem tudom, hogy büntetésből vagy jutalomból vittek-e el a színházba. Valójában mind a kettőre volt ok, mert előzőleg 10-est kaptam szépírásból, utána pedig megdobtam kővel a turkuék rózsaszín pántlikás kutyáját. Ezek a dolgok, a jók és a rosszak is, rövidesen kitutódtak, és akkor apám meghozta a tömör ítéletet. Délután Feri bátyád elvisz a színházba. Én kezet csókoltam, mert szüleinktől a legszigorúbb büntetést is szeretettel kell fogadnunk. Nyilván nem azért küldött apám színházba, hogy örökre eltaszítson a család meleg tűzhelyétől, hanem azért, mert jó vagy rossz cselekedeteim szerint ezt a fényes számkivettetést és előkelő gyötrelmet alaposan megérdemeltem. Így hát szó nélkül baktattam Feri bátyám oldalán, aki a színház óriási épületébe kalauzolt. Leültünk a piros bársony székbe, a jótékony félhomályba. Az emeleten mindenütt csillogott az arany, és a mennyezet óriás csillárát kigömbölyödött gipsz angyalok tartották. De nem kerülték el figyelmemet az oldalt emelkedő lépcsők sem, amelyekről megtudtam, hogy vészkijáratok. Tehát, ha nagy baj adódnék, megmérgesednének a színészek, vagy a színpadon életveszélyes események kezdődnének, még mindig nyitva állana egy kapu a békés világba. Feri bácsi közben fölállt. Érdeklődött, és azzal a hírrel tért vissza, hogy egy másik darabot fognak előadni. Egykedvűen fogadtam a hírt, mint az elítélt, akinek az akasztását fejvesztésre változtatták. Mintha nem lenne mindegy, hogy az egyén a végén ilyen vagy olyan darabokban lesz. És miféle darabokat aprítanak? Kérdeztem hidegen, a veszedelemekkel számolva. Feri bátyám megmondta, hogy a kék ne felejtset adják elő, vagy aprítják fel. És ez az egész olyan lesz, mint egy opera, csak annál sokkal könnyebb. Lehajtottam a fejemet. Mert ismertem már az ilyen beszédek. Ha operálásról van szó, az elején mindig azt mondják, hogy könnyű. Mindaddig azt mondják, amíg a beteg meg nem hal. Akkor aztán előjönnek más magyarázattal, tüdőgyulladással, mirigyekkel, meg avval, hogy nem bírta a megoperált egyén szíve. Néztem a függönyt, ami mögött ki tudja, milyen előkészületek folyhattak. Menjünk innen, mondtam Feri bácsinak, de nem volt kinek. Közben megszólalt a csengő, föltehetően a vészcsengő. Az angyalok lámpái elaludtak, és a függönyt valaki fölhúzta. Egy szőke néni állt a magasban a színpadon, és amikor megszólalt a muzsika, neki kezdett sikongatni. Valószínűleg beteg volt. De nem sokára megjött egy frakkos úr is, és széttárt karral gurgulázott és bömbölt. A torkuknak lehetett bajuk. Valószínűleg azt kellett megoperálni. Viszont nem sokára belibbent a szobalány, utána pedig az inas, és azok is rákezdték. Menjünk innen, szóltam Feri bácsinak, aki érdeklődéssel figyelte a társulati torokbetegség kibontakozását. Én fészkelődtem, nyugtalankodtam. Éreztem, hogy fáj a fülem, és lüktet a halántékom. Valószínűleg a szívem nem bírta a jajgatást, sírás-rívást, a fejleményeket. Menjünk! Kértem Feri bácsit, meneküljünk a vészkijáraton. Közben a színpadi jajveszékelők megszaporodtak. Került egy öreg gróf is, egy gazdag kérő, meg egy táncos nő, aki egy pillanatra se tudott helyt ülni, állandóan ugrált. Én megyek. Álltam föl végső elszántsággal. Ha keresnek, elmenekültem a vészkijáraton. Maradék erőmmel fölkeltem, megindultam. Nyilván, ahol mindenki torokbeteg, ott végül az egészségeset fogják megoperálni. Feri bátyám mérgesen jött utánam, de hiába volt a rábeszélés, tova űzött a félelem. Szó nélkül mentem haza, amiért nem voltam képes kiállni a rejtelmes büntetést. Csak másnap pont kérdőre a tanítóm. Mit láttál a zenés darabban? Büszkén álltam fel.
Hát, hogy a szereplőkkel mi lett a sok sikoltozás után, azt éppen nem tudhatom, de én kijöttem egészségben, és annyi szenvedés után is el tudtam készíteni a házi feladatot.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Közép-Európa jelen van, erős és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa, fogalmazta meg a miniszterelnök a Visegrádi négyek kedden Magyarországon tartandó találkozójának üzenetét. Magyar Péter napirend előtt az országgyűlésben azt mondta, ez egy olyan térség, mely több mint 65 millió ember otthona, Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. Ha jól végezzük a dolgunkat, tette hozzá, néhány évtized múlva Közép-Európa történetét a felemelkedés, az önbizalom, a béke és az együttműködés történeteként mesélik majd, fogalmazott Magyar Péter, aki azt javasolta a négy országnak, dolgozzanak rajta közösen, hogy együtt erősebbek legyenek, mint valaha. Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előtér rekonstrukciója. A helyi hívők és a meghívott vendégek vasárnap délelőtt gyűltek össze, hogy egy ünnepi hálaadó Isten tiszteleten, valamint az új imaösvény megáldásával adjanak hálát a munkálatok sikeres lezárásáért. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor, a tiszaninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét, a történelmi falak között pedig a hittanosok műsora mellett a testvér gyülekezetek képviselői is köszöntötték a megjelenteket. A liturgiát követően koszorúzással és szeretett vendégséggel zárták a napot, mondta Orbán Károly, a tiszanánai református gyülekezet gondnoka. A kisbenzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonukhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Az Európai Unióban 4%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 5 hónapban. Az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezete jelentésében arról ír, hogy ebben az időszakban az elektromos autók 20%-os részesedéssel rendelkeztek. Ez nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban 75,5, Franciaországban 55,5, Németországban pedig majdnem 41%-os emelkedést jegyeztek föl. A hibrid elektromos autók részesedése 35%-ról majdnem 38%-ra emelkedett. Eközben a benzin üzemű autók piaci részesedése az egy évvel korábbi 28,5%-ról 22,5%-ra esett vissza az EU-ban, a dízelüzemű járműveké pedig 9,5-ről 7,5%-ra zsugorodott. Magyarországon az idei első 5 hónapban 9%-kal több új autót hoztak forgalomba az egy évvel korábbinál. Idehaza a hibrid autók eladása majdnem 52%-kal nőtt, a benzinüzeműekből 8,5%-kal, a dízelautókból 13,5%-kal kevesebbet regisztráltak a jelentés szerint.
0: Az időjárásról.
1: Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket szeretettel, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban először Tiszanánára látogatunk, ahol arról hallhatnak, hogy milyen szimbolikus üzenete lehet egy megújult templomtoronynak.
2: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt.
1: És milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban? Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Mindenről Kiss Klárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársát kérdezem.
3: Nekünk nem a pszichológusoktól kell eltanulni, nekünk vannak válaszaink, és az első keresztények nekem nagyon nagy példa erre, hogy ők olyasmit tudtak adni a társadalomban, ami hiány volt, és az élethalál nagy kérdésére nekik volt válaszuk.

0: Színházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban először Gordos Attilát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igény mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyház, a Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya,

0: felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell, annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanálmai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog a Isten szent lelke, csodája, reménysége.
1: Barna Sándorral, Tiszán inneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
2: Főrészben a tiszanánai templom torony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
1: És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
2: Hogyan jöttünk ide a hálaadó Isten tiszteletre Kömőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az ige hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutattál, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és néz fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsisághoz minket, az Istennel való találkozás, várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet, ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ezt pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
1: Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háladó Isten tisztelten, Tiszanánán?
2: Egy áldott alkalomnak éltem meg, nem jártam még Tiszanánán, itt ez a Tisza-tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj. És itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Kultúról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
1: Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk mi is a története?
3: Természetesen ugye számolnunk el azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartó járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltóbb módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult azért energetikai felújítást, meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, úgy a Kálvin szobor erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk. Meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
1: A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
3: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt. Természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke. Itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédébe, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik, meg őt amúgy is hát szeretjük, úgymond. Legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. Természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen képpen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg ki választottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református hát gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagy örömmel fogadtuk, hogy itt voltak és részesei lehettek ennek az eseménynek.
1: Botos Judittal, műemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat, hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
4: Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítás így együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
1: Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
4: Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
1: Miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel?
4: Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
1: Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
4: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
1: És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
4: Hát az érzés az mindenképpen. Az istenhit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolikus és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az évezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református, ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
1: Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez ezen építészként, ezt hogyan látja?
4: A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
1: És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
4: Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
5: Az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. A felvételt Sütő Dávid Pelé kollégám készítette.
6: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
2: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, a református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak, és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
1: Melyek ezek a szerepek?
2: Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
1: A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették-e?
2: Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismert furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemetés. Sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el nagyban, ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
1: Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
2: Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága. Tehát mindent a lelkész ír alá, én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert bármilyen is számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egy szetlin oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokba benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. Személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
1: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
2: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
1: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ramasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
2: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház vagy a lelkipásztor.
1: De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
2: Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainknak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
1: Tükröt mutathatnak számunkra?
2: Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy. Tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatást bennünk, és akkor hoppácska, úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején. elején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
2: Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelkipásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
1: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
2: Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
1: De mindannyian egyek vagyunk.
2: Mindannyian egyek vagyunk. Így van, így van.
1: Státuszkülönbségek vannak?
2: Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
1: Milyen a jó lelkész?
2: Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt írja egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkákat, mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
1: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
2: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás hegyen jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
1: Gelei Katona István erdélyi püspök 5 elvárást fogalmazott meg a református lelkészek felé. Magas vagy közepes végzettség, igaz tudomány, törvényes elhívás, kibocsátás, hűséges szolgálat és fedhetetlen élet. Aktuálisak ezek a követelmények most a 21. században?
2: Abszolút, abszolút. Ha szabad egyet hozzátenni, ahol én egy furcsa átfedést érzek, vagy egy problémás területet érzek, hogy egyre nagyobb az elvárás a lelkipásztorok felé, hogy olyas valamit csináljanak, amit a segítő foglalkozások csinálnak, amit a pszichológusok, a kócsok, a különböző ilyenfajta foglalkozású emberek, és ez azért nagyon nehéz, mert ilyenfajta feladata is lehetnek a lelkésznek, de elsősorban az evangéliumnak a hirdetése a fontos, és ez a kettő nem ugyanaz. Tehát elsősorban az Istenhez való kapcsolatunkat kell, hogy ő menedzselje, ő abban kell, hogy bocsánat, szakember legyen. Megmondom, hogy miért. Azért, mert az óemberi természetünknek, ezt úgy mondja Károli, hogy az atyáinktól örökölt hiába való természetet nem lehet terápiába vinni, azzal nincs mit kezdeni, annak nem több információra van szüksége, hanem megváltásra van szüksége. annak keresztre kell menni, szívcserére van szükség, Jézus Krisztus lelkületére van szükség. De ha ez megtörtént, hogyha helyreállt ez az Istennel való kapcsolat, ettől még lehetek én olyan ember, akinek rendbe kell tenni a traumáit, akinek életvezetési tanácsokra van szüksége, és így tovább. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt a két területet ne mossuk össze, és ne várjuk el a lelkésztől, hogy ő ezekhez mindhez értse. Jó, ha ért, meg tanult pszichodrámát, meg sok mindent, meg akár lehet kócs is, de elsősorban az Istenhez való kapcsolatunk és viszonyunk az, ami a mi területünk, és ezt nem csinálja senki helyettünk. Tehát az evangélium ügyét nem végzik a segítő foglalkozások.
1: Érdekes, hogy a segítő foglalkozásokat említette, mert pont arra gondoltam, hogy mostanában minthogyha az egyház oldaláról a fókusz áttevődne a segítő foglalkozások, tehát a pszichológia, kócsok, a mediátorok oldalára. De ha ez valóban így van, akkor ennek nagyon súlyos hatásai, következményei lehetnek az egyházi lelki életre a hosszú távon, vagy akár lehet, hogy rövid távon is.
2: Nyilván azt látjuk, hogy ezekre a szolgáltatásokra nagyon nagy a kereslet. Az emberek egyre tudatosabban próbálnak élni, és a lelki életüket is, aki teheti, aki erre rálát, és akár anyagi forrása is vannak erre, azok szeretnének ennek utána járni, és rendbe tenni magukat. És ez úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon népszerű, ellentétben a mi evangéliumunkkal, vagy úgy tűnik, hogy ez pedig egyre kevésbé népszerű. Ez így van. Én nem tudom, hogy ezen kell-e nekünk nagyon aggódni. De az biztos, hogy nem dolgunk átvenni az ő szerepüket. Azért nem, mert hogyha ezt feladjuk a miénket, akkor azt veszítjük el, amit érünk. Akkor azt az erőt veszítjük el, azt a természet fölötti, tehát a mi szolgálatunkban van egy természet fölötti erő is. Akkor azt veszítjük el, amiért vagyunk, és akkor valóban egy ilyen életvezetési tanácsadó szolgálat leszünk, amit meg lehet, hogy a másik oldalon jobban csinál. Tehát nekünk ebbe kell megállni, és ezt nem feladni, és ebben kutatni azt, hogy esetleg, hogy mit csinálunk rosszul, mit néztünk be, mi az, amit nem veszünk észre, és az minket ne zavarjon, hogy most a korszellem vagy a pozitív pszichológia az sokakat megszólít, mert nem találnak más kiútat, akár a társadalmi problémákra sincs más kiút, hanem elmennek és egyénileg próbálják rendbe tenni azt, hogy őket elbocsátották a munkahelyükről. Ennek is megvan a maga csapdája egyébként, de végső válaszokat, az élet és a halál nagy kérdéseit, azokat azt gondolom, hogy nekünk nem a pszichológusoktól kell eltanulni, nekünk vannak erre válaszaink. És az első keresztények nekem nagyon nagy példa erre, hogy ők olyasmit tudtak adni a társadalomban, ami hiány volt. És az élet-halál nagy kérdésére nekik volt válaszuk.
1: Az egyik filozófus mondta, most nem fogom tudni pontosan idézni, de talán úgy hangzik a mondat, hogy a vallás mostantól fogva már csak opció, választási lehetőség.
2: Charles Taylor, kanadai vallás filozófus mondta ezt valóban, és akkor ettől meg is szoktunk ijedni. De én azt hiszem, hogy az igazság az minden ködnél és minden önbutításnál vagy önállításnál jobb. Charles Taylor elmondja, hogy a népegyház ideje lejárt, és ezek az idők nem is nagyon fognak visszajönni. És elmondja azt, hogy a sok elfoglaltság és a sok lehetőség között a vallás is egy opció lesz. De engem az mindig biztat, hogy Istennek minden generációban megvan a maga népe. És egyik korban sem volt támogató igazából, tehát egyik kor sem arról szólt, hogy akkor a keresztény missziót támogassa. Mikor volt könnyebb a keresztényeknek a középkorban, a 30 éves háború idején, a pápaság idején, az első-második világháború idején, a racionalizmus. Tehát, hogy a kereszténység mindig tájidegen igazából ebben a világban, mert felülről való, és mindig nagy kihívás. De mindig mennyei erők vannak mögötte, és amit Isten elvégez, az elvehetetlen az egyháztól, csak az egyház maradjon hűséges. Azt mondja megint csak a Biblia, vagy Jézus Krisztus, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt az egyházon, csak legyen hűséges az ő urához. És az már nem a mi dolgunk, hogy most akkor nem tudom, tudom, hogy rosszak a statisztikáink, persze az azért fontos, hogy szembenézzünk vele, mert ha valami látható módon nem éri el az embereket, akkor ott arrogancia lenne azt mondani, hogy ó, hát a siker az nem az egyház kifejezése, igen, de a gyümölcstelenség sem. Tehát ami a mi dolgunk, azt becsülettel meg kell tenni, és megnézni, hogy tényleg azt csináljuk-e, amire el vagyunk hívva. De ez, hogy Isten a maga munkáját végzi, mindig lesznek, akiket ő megszólít, elhív az üdvösségre, mindig lesznek, akik választ adnak, ez időnként látható egyházban is megmutatkozik, időnként olyan, mint egy kis búvópatak, időnként alig-alig azt gondoljuk, hogy felszámolódott minden, de ott van az Illés példája, aki azt mondja, hogy egyedül maradtam, és azt mondja Isten, hogy rossz a matematikád, még van 7000 ember, aki szintén nem hajtott térdet az aktuális bálvány előtt. És ez biztató.
1: Miben indulhat el a változás?
2: Hogyha kint próbálunk a kapukon kívül tájékozódni, hogy merre mennek a tendenciák, mik a hullámok, milyen új gondolatok vetődnek és tűnnek el, tehát ahhoz az túl gyors változás ahhoz, hogy mi folyton rohanjunk és erre mindig reagáljunk. Nem vagyok ennyire azért okos, hogy én ezt átlássam meg, hogy tanácsokat adjak. Én magam józan esze alapján azt gondolnám, hogy egy nagyon becsületes szembenézés kell a reális helyzettel. Azt gondolom, mindenki, aki valami vállalatot vezet, vagy valami kis, vagy egy családot vezet, annak tudnia kell, hogy mi a következő lépés, mert akkor ahhoz csoportosítom az erőforrásokat, az anyagiakat is, meg az emberi erőforrásokat is. És hogyha van egy ilyen látásunk, vagy célunk, akkor lehet abban gondolkodni, hogy nosza, akkor mivel töltsük meg mondjuk a lelkész képzés 5 esztendejét? Milyen kompetenciákat tartunk mi fontosnak ahhoz, hogy a kiáratnál majd elérjük a falakon kívülállókat. Ha ez a kérdés, hogy hogyan fogjuk elérni az embereket, nem kérdés az egyházban, akkor minden más kérdés irreleváns.
1: Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.

0: Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt Kojsze Pétert hallották, tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Huszonegy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta az országgyűlés kedden az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, melyek szükségesek Magyarország Európai Uniós pénzekhez való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, mely a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. A jogszabály szerint a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, vagyis az MTVA beolvad a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT lesz. Ez a szervezet viszi tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat. A közlemény szerint visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A szülők kétharmada a legfeljebb 20 000 forintot szán gyermekenként nyári játékokra, strandcikkekre. A keresletet a strandolás, a táborozás, az utazás és a képernyőidő csökkentésének igénye egyszerre alakítja, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régió Játék kedden. A társaság friss kutatása alapján a nyári játékkosár sok családnál több kisebb, praktikus tételből áll össze. A vásárlási döntésnél az ár vezet, de fontos szempont az is, hogy a játék hosszabb időre lekösse a gyereket, közösen is használható legyen, vagy a vízparton is elő lehessen venni, írták. 300 millió forint értékű jövedéki termékkel visszaélő férfiakat tartóztattak le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A Miskolci járásbíróság két férfi letartóztatását rendelte el. A megalapozott gyanú szerint 300 millió forint összértékben elektromos és füstszűrős cigarettákkal éltek vissza, közölte a Miskolci törvényszék sajtóosztálya kedden. Azt írták, a két gyanúsított konténerek bérbeadásával foglalkozott Budapesten, ahol az egyik konténerben 20 000 darab elektromos cigarettát és 5 000 doboz füstszűrős cigarettát találtak. A termékek jövedéki adó és áfa vonzata 111 millió forint, hozzátették a cselekmény büntetési 5-10 évig terjedő szabadságvesztés. Eredményes tavaszi versenyeket produkált a DVTK-n gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta a május elején országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezon Tokióban nyitotta meg egy 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz, köztük Bergenben egy ezüstérmet szerzett, Dresdában pedig egyéni szezon csúccsal jutott a második helyre. A napokban újabb nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Tóth Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Kopenhágában áll rajthoz.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcskertész.
3: Szent Péteresen.
1: Főelézet.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esetek.
5: Pacsirta.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
8: Az első, aki nekem jut, egy széles szakállú, véres szemű burgund. Csátnak a buzogánya elzúzta a pajzsát, és Csát elrobbant mellette a másik elevenre. Amint lehanyatlik megsújtott bal keze, lándzsám ropogva hatol a mellébe. Pillanatnyi írtózás fut át. A lándzsámat visszarántani elfelejtem. A burgund zsákként fordul le a lováról. Nincs időm, hogy feltekintsek. Kilátta a döfést. A lovam tovaragad. Lándzsám nincsen. A kardomhoz kapok. Hely, kutya kengyel, csak fejjebb csatolhatnám. Húj, húj! A lovam már döglovakat ugrik át, s halottakra tapos. A húj-húj kiáltásokat, futnak, üvöltés váltja fel. De íme a lovak egymásba torlódnak. Az alán lándzsások nem bírták meg a hunok iszonyú nyomását, de az erős frank százezernyi tömött lovassága ellenáll. A kard nem fog azokon, csak lándzsa, tőr, buzogány. És összegomolyodik a hun és a frank lovasság, hun és frank üvöltés, hun és frank gyilok. Nem látni mást, csak a dühös véres gomolygást, fegyverek villogását, lovak hánykódását. Káromkodások vihara, buzogány duhogás, kardok és lándzsák ropogása, csattogása. Egy-egy ló lerogyik, az ember is vele, fölöttük más lovasok csapnak össze, s néhány perc múlván ott, ahol az egy ló elesett, a lovak és emberek vonagló, mozgó, véres halma marad. Egy percre én is ilyen pokoli bonyodalomba kerülök. Csátot már rég elvesztettem a szemem elől. Közrendű fehér hunok forgatják körülöttem hosszú nyelű harci csákányukat. Az egyiket előttem csapja melbe elsújtott szekercéjével egy véres szakállú frank. A hun hátra hanyat fordul le a lováról. Ahogy a csákánya elbillen előttem, elkapom. A következő pillanatban úgy roppantom vele fejbe a frankot, hogy a koponyája recsegve szakad be, s az ember leomlik. Ki látta? A magam szavát se hallom a pokoli gomolygásban. Csak a sűrűjének! Rikoltozzák a zoltánok. És ahogy egy nagyszájú zoltán ordítva áll az összetorlódott lovak hátán, mintha nem csak a szája ordítana, hanem az egész teste. Emberré változott ordítás. Csak gyötrelmes álomban teremthet ilyen alakot a beteg képzelődés. Portól prüsszögnek és zihálnak a lovak. Tajtékjuk fehér rongyokként röpköd fejükön át a lovasokra. Egy hun sereg oldalt verekedik be a frank seregbe, s eltolja őket előlünk. Akkor a szabad tér szakad közénk, hogy szusszanhatunk kissé. Föltaszítom a sisakom rostéját. A verejték úgy szakad rólam, hogy békeidőben három virágágyat megöntözhetnénk vele. A lovam is csupa hab, véres hab. Soha ennyi piros lovat. A verekedőkből hátra marad egy néhány véres vitéz, s a lova orrát a táborunk felé rántva térül el a harcból. Az egyiknek látom, csak lóg a karja, mint a kitömött bábé. A másik lefordul útközben a lováról, s a ló a földön vonszolja tovább a kengyelbe akadt lábánál fogva. Az én kengyelem még mindig hosszú. De marja az arcomat a verejték. Előrántam a kendőmet, hogy letörüljem. Amint a kendőt leveszem az arcomról, látom, hogy csupa vér. Húj, az a pátok gyilkos keservit! S hogy a tér egy felénk hátráló csoporttal telik meg, neki sarkantyúzom a paripámat, és a fokosommal egyszerre három franknak rontok. A dűtől elvakultan csapkodok közéjük. Jóformán nem is nézem, hogy hová ütök. De más hunok is segítenek,

0: Két frank a lovak közé fordul, a harmadikat elragadja a szabad térbe a paripája, s leveti. Mestervágás volt, Zéta! Kiáltja egy hang mögöttem. Megfordulok. Badaló az. Városvégi hún, aki lándzsavetésre tanítja otthon az ifjakat. Neki is véres az arca smelle. Meg nem ismerném, ha a verejtéke nem mosná az arcát. De mintha új lelket teremtett volna belém a dicséretével. A következő percben az armorik sereg zúdul reánk. Más ordítás, más fegyverek, más emberek. Sokan, mint a sáskák. Nyomnak, mintha hegy dőlne reánk. Egyik hun a másik után omlik le a lóról. A többi, aki hozzájuk nem fért még, rikoltva rázza a kardját és fokosát. A kürtös hátrálót fúj. A lovak megfordulnak, rántani se kell őket, értik a jelet. Megfordulnak, s visszafelé röpülnek egy futamatnyira. Az armorikok és frankok nagy rajban hurrognak utánunk. De a mi futásunk már nem olyan nyomott, mint az előbb. Cselfutás csupán. Már a száguldás közben hátrakaptunk az íjért, s felvonjuk. Az új kürt jelre megfordulunk, s rájuk szúdítjuk a nyilainkat. Jaj azoknak, akik elől voltak. Némelyik olyanná válik, mint a sündisznó. Dőlnek le lovastul. Csákányt elő! De rengeteg sokan vannak. Tenger apró hullámaiként hánykódik a sok tajtékzó lófej. Az elhullottak nyomán új meg új élő robban velünk szembe. Az élő paripa átugrálja a holtat. A mezőt az élő ördögök sokasága lepi el ismét. Hajrá! Egy vállas frank, aki fazékforma fekete sisakot hoz a fején, az előttem neki húzakodó badalót úgy vágja nyakba széles pallosával, hogy badaló feje forogva röpül a lovasok közé. Érzem, hogy ez a végzetes perc, a halál fekete perce. Badaló gyilkosa nekem tartogatja a második sújtást. De mi kiszámíthatatlan a csaták szerencséje? A lovam elé egy hún lovas roppan oldalról, üvölt s dárdáját rázza. Hajrá! Elnyom onnan, s hátra szorít. Utána másik, harmadik lovas is. Oldalról érkezett új csapat ez, amely még nem is ereszkedett eddig a harcba. Látni a vértelen öltözetükről, meg hogy valamennyinek ott van még a fején a süveg. Én egyre hátrább és hátrább szorulok a badaló haddal, s a szemem előtt vörös tűzkarikák játszanak. Szeretnék visszatérni a táborba, hogy megnézzem, miért ömlik úgy a vér az arcomról. De mögöttem is viharzik a harc. Porba burkolt lovasok gomolyognak végeláthatatlan sokaságban a visszafelé nyílható úton. Csak arra van időm, hogy leugorjak egy hosszú nyelű acélfokosért, amely a földön hever. A bal kengyelemet is meg tudom rövidíteni egy hirtelen csomókötéssel. A következő percben déli irányban robogunk, holttesteken, döglovakon át ugratva minden percben. Utánunk egy verejtéktől szennyes hun csapat száguld, tajtékzó lovakon. Elől a Zoltán piros gyolcsból való zászlós lándzsával. A hajrá kiáltások a rekett torkokból már inkább csak hangos hörgések. Minden ló csupa tajték, csak úgy röpköd róluk az arcunkba. Hátulról támadjuk meg a valami 500 főnyi burgund csoportot, amely a főtestől szerencsétlenségére elszakadt. Ezt most mindenfelől szorítják, verik, ölik a hunok. Ők is küzdenek agyargó kétségbeeséssel. Kerítsd! Kiált a kürt. Kerítsd! Mögéjük jutok, tehát háttal vannak felém. Mennyit verek le közülük, nem tudom, de a karom elfárad belé. Egy mégis visszavágna, de hogy a lovam fölkapja a fejét, azt találja el a pallosával. A lovam dől, rogyik. Én egy burgund lóra szököm, de látom, hogy az is sebesült. A gazdátlanul maradt ló azonban annyi itten, s úgy össze van szorulva, hogy akár futni lehetne a hátukon. Egy hun ló is van köztük. Annak a sörényébe kapok, s fel! Kerítsd! Meddig tartott az emberírtás, nem tudom, talán negyed óráig, talán egy óráig. Csak azt látom, hogy a burgundok fogyton fogynak, míg nem az utolsó is lehull, s a hunok összeszorult gyűrűje a halommá nőtt holttestekre fut föl. A kürtök akkor fordulót rikoltanak. Új csoportok képződnek. Döglovakon ugrálva vágtatunk arra felé, amerre a csapatfők és a zoltánok vezetnek. Attila fehér zászlója lobog a távolban, talán az ellenséges tábor közepén. Arra felé visznek. De nekem már fogyton az erőm. Vérzek is. A jobb oldalamon nincs egy tenyérnyi tiszta hely. A kantár is oly véres, hogy csúszik a markomban. Szeretnék visszatérni a táborba, vagy legalább pihenni egy negyed órát, és inni sokat, egy vödör vizet. Nem lehet. Az ellenség szekereihez értünk. Észak felől dühös víjogással nagy seregben futnak elénk a mi festett pofájú gelonjaink. A következő pillanatban elborítják a szekereket. Láncokat szaggatnak, a szekerek közt nyílást törnek, bontanak. A levegőt liszt felhőzi be, s a liszt felhőben a szekerek védelmére szálló gyalog frankok kardjával a gelonok tőre villog össze. Mi csak elrohanunk mellettük, s ismét egy gabajodásban akadnak meg, és vergődnek prüsszögve a lovaink. Ma már nem bírok irtózás nélkül gondolni arra a sokadalmas embergyilkolásra. A vérre, amelyben meg-megsiklott már a lovunk lába, s a holttestekre, amelyek halommal hevertek mindenfelé, ló és ember egymáson össze-vissza. De akkor, mondom, nem voltam ember. A lélek, mintha helyet cserélt volna bennem egy vadállatnak a lelkével. Öltem és öltem tigris erővel és gyűlölettel minden ellenfelet. A magam halálára se gondoltam már. Pedig ott, hogy egy erős haddal viaskodtunk, csapás-csapásra hult reám is, míg nem valami csép vagy bárd úgy fejen sújtott, hogy elsötétült előttem a világ, s leszédültem a lóról a halottak közé. Ötvenedik fejezet. Ha lesz a maradékaim között, akit vagy a kénytelenség, vagy az enyémhez hasonló elmebeli bomlás csatába visz, tudja meg, hogy a halál nem fájdalmas. A test már a rohanásban elveszti csaknem minden érzékenységét. Sem ütés, sem vágás, sem szúrás nem fáj. Csak érintésképpen érződik. Ha meg halálos a seb, elkábulunk, mint ahogy minden nap is elkábulunk az elalvásunk előtt. Aki harcol, se nem érez, se nem gondolkodik. Csak akarata van. Ölök. Még a védelmünk mozdulatai is csak gépiesek, olyanok, mint mikor esünk, s a kezünk előre mozdul, vagy ha a szemünk előtt suhan el valami, behunyódik magától. De a legcsodálatosabb az, hogy a nagy ütések, nagy szúrások, nagy sebek nem fájnak. Kérdeztem mást is, akit olyan ütés ért, hogy elájult belé, mind azt mondta, nem fájt. Mikor fölocsúttam, sötétes volt már. Csak a felhők hamvadó tüze világított még kissé a magasban. Fáztam. Hol vagyok? A mezőn még épp úgy viharzik a harc, mint mikor én abba hagytam, csak hogy távolabb. Menny dörög-e? Vagy lovak dübörögnek? Nem voltak távol, csak az én fülem volt elzsibbadva. Két döglött ló között feküdtem, hanyatt, vérsárban. A két ló háttal volt egymásnak fordulva. Fölöttem holttestek hevertek. De a fejem a lovak feje között szabadon volt, s így, mintha csak angyal bújtatott volna oda. A fejemet erőmtől telhetőleg megemelve füleltem a küzdők tombolását, ezernyi ezrek zűrzavaros dühött ordítását, az acélok csattogását, lovak hörkölését, dübörgését, férfirikoltást. A pokolban nem lehet rútabb zajgás. Közelednek? Nem, távolodnak. Eszmélkedek. Hát még mindig nem győztünk. Győzünk-e? Miért szállt le Attila a küzdők közé? Ő a sátora ormán szokott állani, és ahogy onnan nézi a csapatok küzdelmét, onnan kiáltatja meg a sátor alatt lóháton várakozó zoltánoknak, hogy melyik csapathoz micsoda parancsot vigyenek. A mérföldekre nyúló küzdő hadnak ő az agya. Ő igazgatja a tagokat. Melyik törjön előre, melyik vonuljon vissza, melyik siessen a másik segítségére, merről felől. Miért elegyedett ma a csatába? Már besötétedett. Kürtök riognak visszahívót a távolban. S ha a hun kürt az ellenséges kürtjel közelében hangzik, rá egy percre a sötétségben is összeroppan a két ellenséges csapat, s meg-megújul közelemben a viaskodás. Istenem, csak össze ne tiporjanak. A fejemet visszaeresztettem a vértől nyírkos fűbe. Micsoda sebeim lehetnek? Sok ütést éreztem, de talán felfogta a disznó bőrköntös, a sisak, a pajzs. Kimászhatok-e innét? Bágyat vagyok. Megint kábulat fogott el. Mikor ismét föléreztem a hidegre, a harci zaj már csak a távolban hangzott, mint nyári estéken a meg-megismétlődő távoli mennydörgés. Aztán minden elcsendesült. Csak a csatatér sebesültjei nyögtek, lovak hörögtek körülöttem. A távolban némi fegyvercsörgés hangzott, s a tábori ebek ugatása. De mindez csöndesség volt ahhoz a pokoli lármához képest, amelyben órákig forogtam. Vaksötétség. A harcmezőt, mintha gyászlepellel fötte volna be az ég. Szomjazom. A csatatéren egyre erősebb hangon hallatszik a sebesültek kiáltozása, nyöszörgése, valami különös zsibongása a fájdalomnak. Itt egy frank, ott egy hun, amott egy alán hörög, nyög, rikolt, kínos kiáltások zűrzavara a világ. Nagy erőfeszítéssel föltápászkodtam félig meddig. Az egyik holttestet eltoltam a lóról. Ki akartam mászni, de nyilalló fájdalmat éreztem a jobb térdemben. Oda nyúlok, hogy talán nyíl áll benne. Érzem, hogy a térdem véres, és hogy nagy nedves sebre tapintok. Erre majdnem még egyszer elájultam. Talán azt tartott mégis eszméletben, hogy mozgó tüzet láttam a harcmezőn. Fel alá bolygó, apró vörös tüzek voltak, hol szanaszéjjel jártak, hol összecsoportosultak. Fáklyás emberek jártak a mezőn. Az élet reménye visszaszállt belém. Minden erőmet összeszedtem. Erre! Erre! Kiáltani akartam, de csak rekett hangok törtek elő a torkomból. Erre! Erre! És mindjárt rá megijedtem. Arra gondoltam, hogy talán nem hunok. Ha ellenséges emberek és hozzám jönnek, lándzsát döfnek belém. De mellettem is a balsó ló túlsó oldalán hangzott egy bágyat kiáltás. Erre! Hé! A fáklyások még távol jártak. Ki vagy? Kiáltottam át a hunnak. Öcsöd! Nyögte egy hang fájdalmasan. Nem ismertem a nevét. Hát te? Kérdezte kis idő múlván, oly szomorú hangon, amin őt még soha nem hallottam. Zéta vagyok, feleltem. Csátnak a szolgája. Hazavisznek-e bennünket? Nem tudom. Ó, Istenem! Valami főember esett el, azt keresik. Attila? Az nem. De én azt gondolom, azt nem fogja fegyver. Erre a buta szóra csak nem káromkodtam. Égető szomjúság kínzott. Tapogattam a nyergeken, hogy van-e rajtuk kulacs, hólyag vagy tömlő. Csak fegyver volt rajtuk. A nyerek formájáról éreztem, hogy frank ló mind a kettő. A fáklyások eközben közelebb értek. A sisakjuk csillogásáról láttam, hogy rómaiak és vízigótok. Tehát nem hunok. Itt maradok a holtak között. Elvérzek, vagy szomjam veszek el. Ez a gondolat elbágyasztott. De miért is fekszek én itt vérben, döglovak és idegen halottak között, magam is talán reggelre halott? Mi hozott engem ide? Szenvedni nagy célokért, vallásért, emberi nemzetért, tudományért. Valami. De szenvedni egy macskáért, egy nőnemű hún gyermekért, aki oly műveletlen, hogy az ABC-t sem ismeri, olyan barbár, hogy szalonnát eszik reggelire, s aki még csak jó kedvében sem néz rám szeretőn. Minek tanultam én filozófiát, logikát és mindenféle ikát, riát és ciát? Elég lett volna tanulnom egy iát. Ó, pokoli szomjúság! Újra felkepeszkedtem. Megint fáklyák világa mozog, közeledik. A nyerekben megfogóckodva vizsgálom, kik közelednek. Rablóke? Vagy hát, ha van köztük keresztény pap? Már nem járnak szanaszéjjel. Egy csoportban hosszú, egyenes vonalba keskenyedve jönnek. Felénk jönnek. Dárdákból összeillesztett ágyon hoznak egy halottat. A halott után hajadon fővel egy csüggett fejű fiatalember lépked, fekete haja az arcába lóg, olykor eltakarja a szemét, sír. Mellettünk haladnak el. Több síró embert is látok, leginkább vizigótok. A dárda ágyon aranytól csillogó öltözetű ősz ember fekszik. A szakálla nagy és fehér, sisakját egy ember lógatja mellette. A sisak koronás. Ki győzött? Ki vesztett? Ez a kérdés hányódott bennem, amennyire az öldöklő szomjúságban gondolkozhattam. Ha mi győztünk, csak megkerestettán az uram. Öcsöd! Kiáltottam a hunnak. Ki győzött?
1: Még nincs vége, felelte bágyadtabban.
0: Honnan tudod?
1: Csöndes a tábor, mind a kettő.
0: Tehát alszanak?
1: Nem. Vigyáznak. Vagy talán kerítik egymást. Szomjazom.
0: Holnap is küzdenénk?
1: Egy hétig is.
0: Eltipornak itt engem a lovak.
1: Elborzottam.
0: Hát minket nem visznek haza?
1: Talán reggel.
0: Hát nem bizonyos?
1: Nem.
0: De hát csak összeszedik tán a sebeseket.
1: Össze. Ahol nem küzdenek.
0: Neked mi bajod?
1: Dárda.
0: Hol ért?
1: Hasban.
0: Nagy a seb?
1: A hátamon jött ki.
0: Nem beszéltem vele többet. Ez az ember már halott. Csak a szája mozog még.
1: Kis idő múlván nyöszörögve szólott.
2: Vizet adj!
0: A közelben is a távolban mindenfelé hallottam a nyöszörgést. Olykor egy elkeseredett vagy síró kiáltást is.
2: Vizet! Water!
1: Ki ad most vizet?
2: Isten kezese.
0: Tűz már nem bolygott a mezőn, csak a fegyverek csörgése hallatszott szüntelen a távolban. A harcosok tehát ébren vannak. Egyszer csak latinul nyőszöreg valaki a közelemben a fejem fölött.
2: Aquam! Aquam!
0: Arra gondoltam, hogy valaki, aki járni tud, kihúzhatna engem. Lótól lóig másznék, míg csak italt nem tapogatnék ki valahol. Szárító szomjúság égett bennem. Ahhoz hasonló kint nem éreztem soha.
2: Aquam!
0: Hangzott ismét, de már a lábam irányában. A hang csak az, amelyik az előbb, tehát a szomjas római jár, vagy legalábbis mászkál.
2: Amice!
0: Kiáltottam rá.
2: Aquam,
0: nyögte vissza.
2: Adj innom.
1: Tudsz járni?
2: Tudok valamelyest. Csak látni nem látok. Vak vagyok mind a két szememre.
1: A látó se lát, olyan a sötétség.
2: De az én szememet kilőtték nyillal. Mind a kettőt egyszerre. Adj vizet, ha van istened!
0: S hallottam a kardja hüvelyének a zörgedezéséről, hogy felém tapogatózik.
1: Erre, erre, bíztattam. Adok innot, ha ki tudsz innen húzni. A lábamon seb van, és két ló közé szorultam. Azt se tudom, megvan-e a lábam alsó része, vagy hogy halott fekszik rajta, vagy hogy a ló alá törött.
2: És van vized?
1: Nincs, de keresek.
2: Hol keresnél? A patak messze van, s már este felé annyira megáradt, hogy a ló szügyig gázolt benne.
1: A lovam ezen a tájon esett el, azon van borom.
0: Míg így beszélgettünk, a római hozzám ért, és végig tapogatott.
2: Te hun vagy?
0: Ijedt el. Bizonyára a kacagányomra tapintott.
1: Ne félj,
0: feleltem. Te is sebesült vagy, én is, és mind a ketten szomjazunk.
2: Nem bántasz?
1: Keresztény vagyok.
0: Hallgatott. Néhány minutum telt el.
2: Ha keresztény volnál, nem volnál itten,
0: mondta gyanakodva.
2: Hát te,
0: feleltem bosszusan.
2: Mondjuk, hogy kereszteltek vagyunk. A fő az, hogy vonj ki innen. Nem ölsz meg.
0: Krisztusra esküszöm. Megfogta a két karomat, és húzni próbált, de nem nagy erővel.
2: Gyenge vagyok,
0: hagyta abba sírva.
2: Mikor elestem, a lovak megtiportak. A combom, a derekam, mindenem töröttnek érzem. A vér csulog a szememből, és én itt meghalok.
0: Én sírva folytatta.
2: Ó, kedves Júliuszom, kedves egyetlen fiam, de minek is házasodik a katona?
1: Ha túlról mennél, talán ki tudnád szabadítani a bal lábamat. Vagy a nyerekben akadt meg, vagy halott van rajta. Nem bírom mozdítani.
0: Átvászorgott a másik oldalra.
1: Ez a te lábad? Nem. Ez? Az sem?
2: Akkor nem tudom melyik.
1: Csak jel a hangom iránt.
0: Kis idő múlva éreztem, hogy a lábam szabadul. Minden erőmet összeszedve kapaszkodtam az egyik lónak a nyergébe, s nagy nehezen fölbírtam annyira emelkedni, hogy a ló tomporára hasalhattam.
2: Jaj, de misoda kinyilalt a térdembe. Jer hát,
0: szólt a római. Nem feleltem, csak nehéz nyögésekkel szívogattam a fájdalmamat.
1: No, unszolt az ember. Mozogsz-e már? Megtettem, amit kívántál.
2: Nem bírok,
0: nyögtem végre.
2: Nem bírok mozdulni se. A térdemen iszonyú seb.
0: És visszahanyatlottam.
2: Mondd meg legalább, merre keressem a lovadat. Jaj, nem tudom. Csak tapogatózz itt minden lovon. Jaj, hátul a nyerek kápára van akasztva.
0: Néhány perc múlva utána szóltam.
2: Ha megtalálod, hozd nekem is!
0: Hogy a fájdalom megszűnt, ismét a térdemre tapogattam. Akkor éreztem, hogy amit én nagy sebre tapogatok, nem egyéb alut vérnél. A bőrkötés hiányzott. Egyszer csak valami keménységre is rátapintok a térdemen, és arra végignyilal rajtam a kín megint. Percek teltek belé, míg ezt a fájdalmat is elszürcsöltem. Azután megint lenyúltam a térdemhez, és akkor már igen óvatosan. Sok szisszel, jajjal kitapogattam végre, hogy a térdem csontjában egy eltörött lándzsahegy áll. Ha kiránthatnám, bizonyára elszűnne a kínja. Valami dárdát, fokost vagy buzogánnyelet csak találok, és annak segítségével reggelig elsántikálok a táborba, vagy csak a közelébe is a tábornak.
2: Víradatkor legalább nem tipornak agyon, ha a harc megint folytatódik.
1: De bágyat voltam, s forróság is nehezített. Nem tudtam hogyan, de a tyúkom jutott egy percre az eszembe. A sánta kis fekete tyúkom. S láttam is. Láttam, ahogy siettem bicek felém, a szárnyával is segítene magán. S megáll előttem.
2: Ká, ká.
1: Mi kell, pipikém?
2: Rebegtem. Te kis rongyos ördög. Víz kell. Nekem sincs.
1: S föl akartam kelni, de megint belegyökem lett a kína térdembe. Arra föleszméltem. A fájdalom kissé szünetelt, a könnyeimet is letöröltem. Ki kell jutnom innen akárhogy is. A lábamat mereven tartva húzódtam följebb, föl az élettelen lóra. Akkor láttam az éj sötétségben, hogy két nyillövésnyire tőlem nagy, hosszú vonalban igen sok fákja ég, s mozog föl s alá. A fákják fényénél sasok csillognak. Tehát a római tábornak vagyok a közelében. Mit akarnak a rómaiak? Fákja világnál kezdenék a harcot? Megfordultam a huntábor felé. Ott csak az őrtüzek égtek apró vörös csillagokként, amennyire a holttest halmokon át odaláttam. Mennyi idő lehet? Talán éjfél van. Az égen sűrű fekete felhők vonulnak észak felé, csak olykor-olykor szakad egy-egy tiszta kis rés, amelyen át látni lehet egy néhány csillagot.
2: Öcsöd?
1: Nem felel. Helyette egy perc múlván halkan nyöszörög valaki.
2: Anyám. Anyám.
1: Valami fiatal hun harcos hívja haldoklásában az édesanyját. A római táborból egyre az az egyhangú csörömpölés hallatszik, amely a mozgó tábor szokott lármája. Mit akarnak? Ráindulnak a hunra ebben a pokoli sötétségben. Egyik kézben fegyver, másikban fákja. Óvatosan körül markoltam a lándzsa hegyet. Jézus segíts! Összeszorítottam a szememet, fogamat, és kirántottam.
3: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigail.
6: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter
5: esetén,
6: házasságon innen,
5: Katalin,
6: a gyerek,
7: a gólya kalifa,
5: Foszti fiú esete,
6: Pilátus testament,
8: Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután a kormány közzétette az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 60 ezer milliárd forint vándorolt jogtalanul magánzsebekbe különböző állami forrásokból, olvasható a kormány honlapján. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben jelentette be a tisztító tűzművelet elindítását, melynek egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Csaknem 500 000 euróból magyar-szlovák program támogatásával turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastélyszigeten, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. A tájékoztatás szerint az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása. Hozzátették, a projektnek három fejlesztési pillére van, mely a kulturális örökség, a természeti értékek, valamint az aktív és kerékpáros turizmus összekapcsolását szolgálja. Az egyik részeként az Edelényi Kastélysziget csaknem 500 ezer euró értékű fejlesztési forráshoz jut. A beruházás során megújul a kastély kiállításának szakmai és vizuális tartalma, interaktív és digitális elemekkel bővül a látogatói élmény, elkészül a kastély és a kastélykert háromdimenziós modellje, valamint animációs videós tartalmak is készülnek. Emellett fejlesztik az időszaki kiállító teret, tematikus szabadulószobát alakítanak ki, továbbá korszerű informatikai, audiovizuális, valamint kiállítási eszközöket szereznek be. A program megvalósítása 2029. augusztus végéig tart, míg az Edelényi Kastélyszigetet érintő fejlesztések várhatóan 2028. októberéig fejeződnek be, áll a közleményben. Sikeresen lezárult a kerecsen solymok ezévi gyűrűzési és jeladózási szezonja. 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület. A közleményben kiemelték, hogy most a dévaványai, sík és a jászság különleges madárvédelmi területen kaptak fiatal kerecsen solymok műholdas nyomkövetőt, idén kizárólag fánköltő párok fiókái. Az állatorvosok a fiókák általános egészségi állapotát is felmérték, emellett a genetikai mintavételezésnek köszönhetően DNS új lenyomat vizsgálatokat is végeznek, amivel a fiókák genetikai állománya alapján a szülők kiléte is meghatározható, írták a közleményben. A kerecsen sólyom védelme az Észak-Alföldi Régióban program célja, hogy a kerecsen sólyomok pusztulási okait a korábbinál pontosabban adatalapú módon tárja fel. A Bükki, a Hortobágyi és a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság szakemberei vettek részt a munkában. Országszerte elkezdődött az aratás, a gépjárművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és montatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállítójárművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. Ezek a gépek nem csak lassúak, hanem sokszor nagyok is, így már a megközelítésük is megköveteli a fokozott óvatosságot. Irányváltásukra ugyancsak fel kell készülni, de a vezetőik félrehúzódással segíthetik a többi járművet, és láthatóvá kell tenniük az összes jelzőfényt a járműveken. A közlemény szerint a mezőgazdasági járművek gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszokon nem közlekedhetnek, tették hozzá.
0: Az időjárásról.
1: Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Barabontó zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Barabontó zenekart 2010-ben a Nem mindegy volt gitárosa Rácz Krisztián és Nagy Kristóf alapította. Hamarosan Mezei Balázs is megérkezett. A Testi Egyenleg Ska kollektíva volt dobosa Simon András került elsőként a zenekarba, végül, de nem utolsó sorba Bánhegyi Tünde Hegedűs csatlakozott a csapathoz.

A Barabontó hegedűs egyetlen női tagja, Bánhegyi Tünde 8 évesen kezdett hegedülni szülővárosába Egerben, majd a zeneiskolai képzés után Budapesten folytatta tanulmányait.

2009 óta tagja a budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekarnak, Szekund szólamvezetője a Capriccio Kamarazenekarnak, önálló kvartettjével, kamara muzsikusként, zenekari művészként és szólistaként számtalanszor fellép Magyarországon és külföldön is, klasszikus és könnyű zenei programokban egyaránt.

0: Zenes Áll című műsorunkat hallották, melyben a Barabontó zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Közép-Európa jelen van, erős és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa, fogalmazta meg a miniszterelnök a visegrádi négyek kedden Magyarországon tartandó találkozójának üzenetét. Magyar Péter napirend előtt az országgyűlésben azt mondta, ez egy olyan térség, mely több mint 65 millió ember otthona, Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. Ha jól végezzük a dolgunkat, tette hozzá, néhány évtized múlva Közép-Európa történetét a felemelkedés, az önbizalom, a béke és az együttműködés történeteként mesélik majd, fogalmazott Magyar Péter, aki azt javasolta a négy országnak, dolgozzanak rajta közösen, hogy együtt erősebbek legyenek, mint valaha. Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előtér rekonstrukciója. A helyi hívők és a meghívott vendégek vasárnap délelőtt gyűltek össze, hogy egy ünnepi hálaadó Isten tiszteleten, valamint az új imaösvény megáldásával adjanak hálát a munkálatok sikeres lezárásáért. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor, a tiszaninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét, a történelmi falak között pedig a hittanosok műsora mellett a testvérgyülekezetek képviselői is köszöntötték a megjelenteket. A liturgiát követően koszorúzással és szeretett vendégséggel zárták a napot, mondta Orbán Károly, a tiszanánai református gyülekezet gondnoka. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonukhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Az Európai Unióban 4%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 5 hónapban. Az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezete jelentésében arról ír, hogy ebben az időszakban az elektromos autók 20%-os részesedéssel rendelkeztek. Ez nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban 75,5, Franciaországban 55,5, Németországban pedig majdnem 41%-os emelkedést jegyeztek föl. A hibrid elektromos autók részesedése 35%-ról majdnem 38%-ra emelkedett. Eközben a benzin üzemű autók piaci részesedése az egy évvel korábbi 28,5%-ról 22,5%-ra esett vissza az EU-ban, a dízelüzemű járműveké pedig 9,5-ről 7,5%-ra zsugorodott. Magyarországon az idei első 5 hónapban 9%-kal több új autót hoztak forgalomba az egy évvel korábbinál. Idehaza a hibrid autók eladása majdnem 52%-kal nőtt, a benzinüzeműekből 8,5%-kal, a dízelautókból 13,5%-kal kevesebbet regisztráltak a jelentés szerint.
0: Az időjárásról.
1: Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. KT-tábor.
2: Hát a KT-hetünknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT-oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 7., 8. és 9. osztály, és a KT-kérdéseket, és a bibliaismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozunk, és gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT-hétvégék és a KT-hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is.
1: A Tiszán Innenné Református Egyházkerület gyülekezeteinek találkozója.
3: Miután az imádságéve van egyházunkban, ami tulajdonképpen mindig aktuális, én egy zsoltárt hoztam, méghozzá az esztendőnek a mottója, 46. zsoltárból a csendes egyetek el is tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ennek a zsoltárnak a üzenetét próbáltam kibontani a hallgatók felé, amely először úgy hangzik, mintha ilyen ellazulásra, elcsendesedésre hívna, de ettől sokkal erőteljesebb.
1: Az év diákja díj.
4: Alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni. Illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábes bolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.